folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légikikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Ősztreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán környezetében található vizes élőhelyek területe, az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton

Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekélyvíz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze. Balaton Rádió.

800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagy testű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük.

0: embereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.
3: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

0: boldog távol.
1: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hétállomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.
1: Összegyűjtöttük

Alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre

lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panorámastrand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panorámastrand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaproncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon. Lóvé.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ne gújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintett tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Kutatók szerint fontos megőrizni a pogányvölgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló pogányvölgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A pogányvölgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a pogányvölgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A pogányvölgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a pogányvölgyi víz torkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A pogányvölgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Réf Fülöp és Balaton Boglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Réf Fülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Réf Fülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: turista. Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A BalatonHelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszul lét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyel intézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

kirándulások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
0: Időjárás.
1: Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: voltam.
1: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára a KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
1: Időjárás.
2: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.
2: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtőberendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az

mennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: tízrészes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára a KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
1: Időjárás.
2: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: 5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak, és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet.

0: fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukk kösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekélyvízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
1: Időjárás.
2: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt. Ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobban.

búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

Balaton. Balaton Rádió. Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal

különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

0: elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: A szárazság a burgonyának sem kedvezett kezd helyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek kezd hely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A keszthelyi televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.

0: még meg is.
1: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton geopark területén található.

Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőgy túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének növelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

0: Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúlyi Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A Strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a Strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A Strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei Strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió.
2: Éjjel nappal.
0: A legjobbakkal.
3: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival.

hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Üdvözlünk minden kedves hallgatónkat, és üdvözlöm Erdős Róbert kollégámat is. Szia, Robi!
1: Szia, Feri! Én is üdvözlök mindenkit.
0: Hogy vagy a színekkel?
1: Szeretem, szeretem. Azt mondják, hogy színesen szép a világ, úgyhogy szerintem jó, hogy vannak.
0: Most azt fogjuk majd megnézni ebben a megszólalásunkban, hogy milyen hatása lehet a színeknek ránk, illetve a kedvünkre, valamint a lelkünkre. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a színek észlelése, befogadása is hatással van ránk. Így nem meglepő, hogy mind a szakemberekben, mind a laikusokban felmerült már, hogy a színeket alkalmazni lehetne a lelki zavarok kezelésében és diagnosztikájában. 2012-ben végeztek egy kutatást, amiben arra kérték a kísérleti alanyokat, hogy aktuális érzelmi állapotukhoz rendeljenek egy színt. Az egészséges személyek által második, leggyakrabban választott szín a derűs napsárga volt, az első helyre pedig a kellemes égszínkék került. Sokféle módon közelíthetünk meg egy-egy színt. Vizsgálhatjuk ezoterikus, színasszociációs, szimbolikus vagy egyes kultúrákhoz, nemzeti hagyományokhoz kötődése szerint. A piros szín például aktivizál, feszültséget kelt, a fehérről pedig a tisztaság jut eszünkbe. A legtöbb színnél nem olyan egyértelmű azonban, milyen is a hatása és mit vált ki belőlünk, mivel jelentős részük több színnek a keveréke. Jó példa a zöld, amiről a természet, a megújulás, a nyugalom jut többnyire az eszünkbe. A császárkori Rómában a földhöz közeli plebeius tömeg színeként tartották számon, míg a kék szín kifejezetten az arisztokratáké volt. Ám a zöld eredendően a kéknek és a sárgának a keveréke, több millió árnyalata létezik. A természetben ebből a színből van a legtöbb, így az elnevezések is széles skálán mozognak, smaragdzöld, békazöld, epezöld, és mondhatunk még mást is. Például, hogy kékeszöld, vagy mentazöld. A legkülönbözőbb formákban és módokon használjuk a színeket a mindennapokban. Legfeljebb a szín tudatosságban van különbség. A divat, a média és az ösztönösség egyformán szerepet kap akkor, amikor választunk. Az előzőekben említett kutatásban azt derítették ki, hogy a szorongásos és depressziós zavarokban szenvedő páciensek az egészségesekhez hasonlóan a kék egyik árnyalatát tartották kedvenc színüknek, de egy árnyalattal sötétebb kéket. Aktuális hangulati állapotuk leírásához pedig sokkal nagyobb eséllyel választották a szürke árnyalatait. A színpercepció és a hangulat összefüggésének kutatói meglehetősen egybehangzóan azt találták, hogy a fekete, a barna és a szürke színek negatív érzelmi hangulati állapotokkal függenek össze. A pszichológiai vizsgálatok azt is alátámasztják, hogy a depresszióban szenvedők kevésbé színérzékenyek és a világot monokrómabbnak élik meg. Leírták azt is, hogy a depressziósok sokkal inkább hajlamosak a szürke és barna árnyalatait választani, amikor hangulati állapotok leírására kérik tőlük a színválasztást. Noha tudományosan igazolt, hogy a színek hatással vannak vegetatív idegrendszerünkre, mégis elsősorban a természetgyógyászatban alkalmazzák. Nincsenek azonban egyértelmű bizonyítékok a színterápia hatékonyságára a testi és lelki betegség esetén. Az alternatív eljárások nagyjából a színek vegetatív idegrendszert áthangoló hatását igyekeznek kiaknázni. A klasszikus indiai gyógyászatban hagyományosan minden csakrához a spektrum más-más színét társítják, és a színterápiával a csakrák működését igyekeznek normalizálni. Azért sem szerencsés minden esetben a színek általános jelentését alkalmazni, mert azok mindenkinek mást és mást jelenthetnek. Az egyik legismertebb módszer, amikben színekkel dolgoznak, a képzőművészet terápia. Ebben az esetben a pácienseknek lehetőségük nyílik arra, hogy érzelmi állapotaikat, élményeiket vizuális úton, akár színek alkalmazásával fejezzék ki, majd a létrehozott alkotásra reagáljanak. Az alkotás során felhasznált színek értelmezésekor nagyon körültekintően kell eljárnunk. Ismert a különböző színek általános jelentése, szimbolikája, ami kultúránként eltérő adalékokkal bővül. Terápiás alkotás esetén semmiképpen sem szerencsés az egyéni élményvilág és érzelmi emlékek, preferenciák figyelembevétele nélkül automatikusan alkalmazni a színek általános jelentését. Hát bennem az merült fel itt, Robi, azért, hogy volt itt egy mondat, hogy azért tudományosan nehezen igazolható sokszor az, hogy mondjuk a színek befolyásolják a kedvünket. Tehát múltkor te is egyszer egyik adásunkban kifejtetted, hogy azért kétségeid vannak azzal kapcsolatban, hogy valaki, hogyha eltérő színű ruhát vesz fel, a kedvétől eltérő színűt vesz fel, akkor az majd befolyásolni fogja a hangulatát. De hogy az viszont mindenképpen megállja a helyét, ha jól látom, hogyha valaki nem tudja kifejezni, hogy éppen milyen kedve van, de választ egy színt, azáltal tudatosabb lehet számára, hogy hú, miért a szürkét vagy a barnát vettem fel? Hogy, és akkor miért? Talán már rossz kedvem van? Vagy hogy látod ezt, te milyen oldalról kezelítenéd meg?
1: Igen, egy dolog a maga az öltözködés és a ruházatnak a színe, de ugye egy másik kérdés, amit talán hosszabb távra tervezünk, tehát hogyha a saját élőhelyünket, a lakásunkat nézzük, akkor milyen színeket választunk, és milyen színek azok, amik számunkra igazából befolyásolóak lehetnek. De erre visszatérek hamarosan. Igazából, ha megnézzük, hogy én színekkel szeretném kifejezni a hangulatomat, az nem biztos, hogy minden esetben tudatos, vagy minden esetben így működik is, mert csak azért is, mert nagyon sokan, tehát nekem is annak ismerőseim, mindentől függetlenül egy életvidám, jó hangulatú ember, de valamiért szereti a szürke és a fekete ruhákat, és a fekete farmer, a sötétkék felső póló, és valamiért világos ruházatot nem hord. És egyszerűen semmi háttere nincsen a fekete, a sötét öltözetnek, egyszerűen azt szereti, és az a jó, hát ugye nyáron ez okozhat komolyabb gondokat is, de igazából vannak ilyenek, és nem biztos, hogy a hangulat. Tehát nem nagyon lehet általánosítani. Van, aki egyébként igen, valóban így működik, hogy na, akkor most jó a hangulatom, akkor most én egy világos, rikítós rózsaszín és fehér virágmintás szoknyát veszek fel. Itt a hölgyek esetében, de hát a férfiaknál is mondjuk ritkább a kirívó, nagyon világos ciánkék nadrág és a különböző ilyen nagyon sárga, citromsárga póló. Manapság azért elég sokat látunk már ilyet is a nyarak folyamán, de hogy igazából nem biztos, hogy ez tudatos. Tehát nyáron általában mindig világosabbat vesznek fel az emberek, pontosan azért, mert van egy olyan háttere, hogy könnyebb elviselni a meleget egy fehér vagy világos színű pólóban, nadrágban. Míg télen azért nagyon sokan megnézzük a metrónak, a tömegközlekedési eszközökön, sötét kabátban vannak az emberek, sötét nadrág, sötét felső, pont azért, mert tél van, és valamiért igazából ezt, és nem biztos, hogy a hangulat okozza ezt. A másik az, ami talán egy kicsit érdekesebb abból a szempontból, hogy nem egy statikus állapotot, tehát nem egy pillanatnyi állapotot jelzünk azzal, hogy milyen a lakásunk. Tehát ha a festésre szánjuk rá a fejünket, akkor el kell döntenünk, hogy milyen színű legyen a fal. Na de hát egy hét múlva nem festek újra, tehát ezt valahogy úgy kell, és akkor már egy picit kialakul az egyéni szín kollekció, hogy mégis milyen színek felé húzódunk inkább. Fogom-e a fal színét mondjuk egy kék színűre festeni, vagy kék bármely árnyalatára, és aztán rájövünk, hogy nem. Vagy fogjuk esetleg zöld bármely árnyalatára, vagy citromsárga, vagy inkább maradunk a krémes, bézses színeknél. Tehát nagyon sokat számít, és ezeknek is ugye megvan a jelentése, tehát mondjuk egy citromsárga fal sem rossz egyébként, mert mondják, hogy nyugtató hatása van a citromsárgának, de általában úgy igazából nem minden esetben jó az, hogyha ilyen szélsőséges színt választunk a falra, főleg, hogyha erősebb szín, mert akkor utána nehezebb lesz átfesteni világosabbra, tehát azért ez is befolyásoló, és igen, tehát itt jobban át kell gondolni, hogy amíg a ruha esetében akár jelezheti azt, hogy milyen az adott hangulatunk, adott napi hangulatunk, vagy pillanatnyi hangulatunk, addig a lakásunk, a berendezéseknek a színei, azok pedig az általános tulajdonságokat tükrözik. Tehát, hogy te milyen vagy az életben. Tehát egy nyugodt, egy kiegyensúlyozott, vagy éppen van valami nagyon rikító, élénk szín, és akkor látszódik benne az a lázadás, az a na most akkor én az én falamat lilára fogom festeni, de az a jó, sötét, élénk lila, ez a padlizsán lila, és na akkor aztán, hú, és akkor abból látszódik egy ilyen lázadás. Tehát valahogy az az embernek az jó, az kell, de az mégis egy ilyen szélsőséges jellegű.
0: És mi a helyzet, Robi, akkor, hogyha mondjuk egy politikus folyamatosan fehér ingben jelenik meg a közönség előtt, mondjuk itt, és ugye itt olvastam, hogy a fehér ing az az ártatlanságnak a szimbolikája, hogy például, és ez egy új politikus, természetesen ez csak egy kitalált történet, akkor szerinted ezzel tud hatást gyakorolni? Hogy mindig fehérünk farmerrel, olykor öltönnyel, öltönynadrággal, de mindig fehérünk.
1: A fehérünk az egyfajta elegancia szerintem. Tehát ha lehet emelni a szinteket, akkor az a top, az a number van. Nálam is előfordult, pont a héten volt egy nagyobb rendezvény, és hát nem jellemzően nem szoktam fehér inget felvenni, nagyon-nagyon ritkán. Én általában a világos kék és a kékes árnyalatokat szeretem, és most felvettem a fehér inget egy zakóval, és akkor mindenki a munkahelyen, hogy úristen, még nem láttunk fehér inget, de jól áll. Tehát, hogy ha vannak szintek, akkor a fehér ing az a number one, és akkor onnantól kezdve az egyfajta presztízs. Tehát nem is az talán, nem akarok ellenkezni a cikkel, de hogy nem az alázatosság az első sorban az, amit jelent, hanem pont az, hogy még magasabb szintre emel. És ezért lehet az, hogy ez olyan, mintha a pulpituson felállnál még két fokot, hogy jobban lássanak. És te magasabb legyél a többinél. Tehát valahogy az egyfajta presztízst az, hogy te fehérinkben vagy, és mondjuk egy sötét zakóval, és akkor az már egyrészt egy tisztelet a többiek felé, hogy na igen, akkor én most... És nem véletlenül van egyébként a házasságban a mennyasszonynak fehér ruhája, a vőlegénynek meg általában fehéringje. Egymás felé megadják a tiszteletet és a megbecsülést, és pontosan ez az, ami igazából valamilyen szinten kiemeli, mert egy kiemelt alkalomról van szó, az életünknek egy kiemelt pillanatáról, és ez a fehér színnél úgy gondolom, hogy az ártatlanság és a presztízs.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a színeknek milyen hatásuk lehet a lelkünkre, hangulatunkra. A következőkben már egy teljesen más témát fogunk hozni majd itt a Pszichoaktívban.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
2: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És a következő témánk arról fog szólni, hogy hogyan tudunk párt keresni racionálisan. Mi a legfontosabb kiegészítő, ha szeretnénk egy buliban üzembiztosan becsajozni vagy bepasizni? Lehet a dögös ruha, vagy a puccos verda, de valójában a válasz az, hogy csupán egy barátunkra van szükségünk, aki nagyon hasonlít ránk, ám kicsit kevésbé vonzó, mint mi. Ezt a módszert a közgazdaságtan csali effektusként ismeri, és azt a marketingesek által számtalanszor kijátszott jelenséget nevezi így, amikor választási helyzetben egy harmadik, irreleváns, ám a drágábbtól alig különböző lehetőség beemelésével tereli a kuncsaftokat az üzleti szempontból kívánatosabb felé. A technika tökéletesen működik, éles párkeresési helyzetben is, állítja a brit matematikus Hannah Fry egyik könyvében. Hiszen ismerkedési szituációban az emberek nem a tökéletes ideált keresik, hanem mindig az adott pillanatban rendelkezésre álló lehetőségeket mérlegelve hozzák meg döntésüket. Talán kiábrándító a tudomány és a párkeresés eféle cinikus háziasítása, de semmiképpen sem haszontalan. Akinek azonban a puszta figyelemfelkeltésnél és kalandhajhászásnál komolyabb céljai vannak, nem árt, ha előbb önmagával kezdi. Például feltesz magának számos kérdést, amelyeknek látszólag nincs ugyan közük a szerelem kiszámíthatatlanságához, ám megalapozott, hosszú távon is jól működő párkapcsolathoz annál inkább. Kezdetnek nem árt tisztázni, hogy komoly kapcsolathoz éppen a megfelelő időszakban vagyunk-e. Nem biztos, hogy betegség, gyászidőszak vagy súlyos munkahelyi terhelés idején belefér ilyesmi az életünkbe. A szerelemért fel kell áldozni az életünk nagy részét. Kérdés, hogy készen állunk-e rá. A kérdések megválaszolásában segíthet a saját szerelemtérképünk összeállítása, amit Susan Quilliam brit párkapcsolati szakértő állított össze. Ehhez sorra kell venni, ki volt ránk a legnagyobb hatással a tekintetben, hogy kit tartunk ideális partnernek. Szüleink, testvéreink, rokonaink, vagy valamely vallási vezető vagy tanár. Ha ezeket őszintén tisztázzuk, nem csak az derül ki, milyen a számunkra ideális pár, hanem az is, hogy miért. Márpedig ekkor azt is tudjuk majd tisztázni, milyen sablonok vezérlik cselekedeteinket, vágyainkat. A szerelemtérkép után még mindig nem érdemes rögtön regisztrálni a netes társkeresőkön, vagy belevetni magunkat az éjszakába. A komoly kapcsolatra vágyóknak hasznos lehet ugyanis összeállítani a kívánságlistájukat pozitív és negatív szempontból egyaránt. Szedjünk össze mindent, ami jellemzi szerintünk az ideális társat. Minél részletesebb, konkrétabb, annál jobb. Itt az életkortól a külső megjelenésen és a jövedelmen át a vallási meggyőződéséig, illetve hobbiig minden játszhat. A végén azonban ne akarjuk minden szempontból megfelelőt találni, hiszen az úgysem sikerülne, hanem ehelyett inkább alapos mérlegelés után emeljük ki az öt legfontosabb jellemzőt és azokhoz igyekezzünk ragaszkodni. Ugyanúgy érdemes megfogalmazni azt a pár alapfeltételt, amelyek biztos válókot jelentenek. Például a kapcsolati cél vagy az értékrend. Ezek mellett pedig határozottan érdemes kitartani. A részletes lista akkor is segíthet, amikor a társkereső portálokon ránk zúdul a rengeteg potenciális jelölt. Ilyenkor könnyen magával ragadhat az úgynevezett bevásárló mentalitás, vagyis amit az emberek az élelmiszerboltban élnek át lekvár vagy mosópor válogatás közben. A bőség zavarában az agy leblokkol, és még ha úgy véljük is, hogy megtaláltuk az igazit, akkor is marad bennünk némi kételj, mert a hatalmas választék puszta megléte azt sugallja, hogy lehet valahol valaki, aki még a mostani választottunknál is jobb. Ezért jó a lista alapján egyből kizárni azokat, akik semmiképpen sem játszanak. De hogyan döntsünk, ha még így is túl sok a jelölt? A tudomány ebben is segítséget nyújt, ha bár kevéssé romantikus módon. Egyre több kutató állítja, hogy a párkeresés során nem érdemes az egyetlen igaziról kialakított ábrándokat kergetni, mivel több jó lehetőség is vár ránk. Sőt, bármennyire szentségtörőnek hangzik is, legtöbbször a véletlen választás is elég jó eredmény hozhat, feltéve, hogy bizonyos alapkövetelmények teljesülnek. Erre is van a matematikának idevágó módszere, ez az optimális megállítás elmélete. A lényeg, hogy szánjunk némi időt a terep felmérésére, ismerkedjünk szabadon és nyugodtan utasítsunk vissza mindenkit, aki alkalmas lehet komoly kapcsolatra. Amikor viszont túljutunk ezen az életszakaszon, csapjunk le az első jelöltre, aki jobbnak tűnik, mint bárki, akit addig megismertünk, mert ő nagy valószínűséggel alkalmas partnerünk lesz. De honnan tudhatjuk, hogy eljött ennek a lecsapásnak a pillanata? Ebben segít a matematika, miszerint meg kell satszolni, meddig tart az aktív párkereső időszak, mondjuk 18 és 40 éves korunk között, és ennek a szakasznak nagyjából a 37%-ánál, vagyis a 26 és 26-7 éves korunk táján nyugodtan igent mondhatunk az első alkalmas jelöltnek. Még a kockázatok figyelembevételével is kijelenthető, hogy ez a lehető legjobb stratégia a randizás leegyszerűsített szabályainak keretei között. Azoknak is van szintén igen hasznos és sokkal életszerűbb tanács, akik idegenkednek a statisztikai párválasztástól, hiszen Sue Johnson brit pár és családterapeuta hívta fel arra a figyelmet, ami hiányzik a kapcsolatból, az egymáshoz legjobban passzoló párok szerelmét is képes tönkretenni. Ez pedig az érzelmi reakciókészség, vagyis az, hogy a társunk képes-e odafigyelni az érzelmi szükségleteinkre, és mi képesek vagyunk-e odafigyelni az övéire. Az ismerkedés, közeledés hónapjai során tehát elég szinte csak azt figyelni, hogy a másik mennyire tartja tiszteletben az érzelmeinket, mennyire képes ezekre figyelni és róluk beszélni. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Ugye Robi, több módszert is ismertettem. Volt itt a szerelem térkép, ami egy részletes leírása a leendő partnernek, és akkor annak a rangsorolása, hogy ezekből mi, ami a legfontosabb, de volt itt, ugye ez is, hogy érzelmileg, akit úgy érzünk, hogy a legjobban reagál az érzéseinkre. Szerinted mennyiben lehet érdemes ilyen racionális módszereknek teret adni a párkeresés során?
3: Én kezdetben persze azért megcáfolom magam most egy picit, mert hasonlóképpen azért mindig is úgy voltam vele, és nagyon sokan szerintem úgy vannak vele, hogy ilyen rögeszmésen keresik, hogy na most akkor én, nekem ilyenek az elvárásaim, akkor ilyen legyen. És akkor nem tudom, pipálja az első két randin, hogy na most ez bejött, ez nem jött, ez bejött, ez nem jött. Nagyon sok tulajdonság, ugye vannak elvárásaink, vannak nekünk is olyan dolgaink, hogy könnyebb esetleg egy pár kapcsolatban élni, hogyha a másik fél is ilyen meg ilyen tulajdonságokkal van felruházva, de általában azért az a legjobb, amikor úgy úszik az árral az ember, és egy picit hagyja azt, hogy alakuljanak a dolgok. Persze ahhoz kell egy alap, kell az, hogy valóban azért valamilyen szinten meglegyen a közös hang a két ember között, és hogy valamennyire hasonlítsanak egymáshoz. De szokták mondani, hogy az sem feltétlenül szükséges, hogy mindenben pontosan olyan tulajdonságokkal legyen a másik fél felvértezve, mint mondjuk mi. Tehát kell, hogy legyen néha egy kis ilyen eltérés és nézeteltérés, hiszen azok építik a kapcsolatot, hiszen azok lesznek majd az építő kockák a kapcsolat élet útján. Alapvetően egyébként nagyon sokszor az van, hogy hát ha nem tetszik, akkor tovább lépek, mert lehet ennél jobb is. Abban az esetben mindenképpen, hogyha egy olyan tényleg negatív hatású kapcsolatról van szó, és negatív hangvételű kapcsolatról, ami már tényleg nem érdemes tovább benne lépni, és egy olyan emberrel kezdtünk el egy kapcsolatot, akiben csalódtunk, akkor valóban így érdemes, de egyébként úgy gondolom, hogy nem minden esetben kell tovább lépni annak reményében, hogy lehet ennél jobb is, mert lehet ennél rosszabb is egyébként. Tehát nehéz azt megtalálni, azt a tökéleteset, akit mi így elképzeltünk, hogy hú, ilyen legyen, olyan legyen, amolyan legyen, hiszen változunk, tehát hogyha egy hosszú kapcsolatról beszélünk, akkor az ember változik. Nem biztos, hogy az alapvető tulajdonságaiban fog változni, de akár külső, hogyha külső elvárásunk van a másikkal szemben, az biztosan változni fog az évek alatt. Ha egyéb tulajdonságok tekintetében nézzük, ott kevésbé, de mondjuk két fiatal összejön, és elkezdenek egy új életet, mondjuk a 24-25 évesek, mondok egy példát, és eljárnak koncertezni, bulizni, hasonló, és ez a, nem tudom, havonta egyszer egy buli, vagy havonta kétszer egy-egy szórakozó hely, és együtt élnek, tök jó minden, de ahogy telik az idő, azért egyre kevésbé lesz már szórakozás, mondjuk péntek, szombat estén, és az átváltja egy teljesen más hangvételű dolog. Na most lehet, hogy az egyik fél még vágyna a szórakozásra, a másik már nem, és akkor már is jön a nézeteltérés. Tehát azért mondom, hogy tulajdonságokban is változunk, nem nagy mértékben, de azért észrevehető az, hogy nem marad úgy a kapcsolaton belüli dolog. Tényleg a lényeg az, hogy alapvető dolgokban nem változzunk, viszont az egy kisebb mértékben azért el tudunk mozdulni az alap iránytól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet írogatni is, meg lehet nézni, de azért egy picit úszni kell az árral, és akkor ha úgy érezzük, hogy tényleg van esély arra, hogy ez jó, akkor nézzük meg, és akkor szálljunk rá egy kis időt.
2: A racionális párkeresés módszereiről beszéltünk, illetve lehetőségeiről az elmúlt percekben. Hamarosan egy újabb téma következik majd, de addig pedig szóljanak a legjobb balatoni slágerek.

Élnapra a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívot halljátok. A következőekben a munkapszichológiai témánk során a karrierváltás megtervezéséről fogunk beszélni. Már pár éven telsedékes mezei munkahelyváltáshoz, vagy a munkahelyen belül kínálkozó új pozíció elfogadásához is komoly kockázatvállalás, kurázsi szükséges, de ez hatványozottan igaz, ha az eddigi szakmai életutunkról letérve valami teljesen más irányba akarjuk fordítani a karrierünket. A radikális váltásnak többféle oka lehet, megcsömörlési szakmai életutunkról letérve valami teljesen más irányba akarjuk fordítani a karrierünket. A radikális váltásnak többféle oka lehet, megcsömörlési

Kérdéseket is. Sok évet, olykor évtizedeket is beleölhet valaki a munkájába. A szakmája értelemszerűen az identitásának fontos része, meghatározza a személyiségét, a külvilág felé pedig személyes márkáját, reputációját, ismertségét. És persze az egzisztenciáját is. Amikor tehát mégis a váltás szükségességéről döntünk, bizony érdemes megfutni magunkkal a kötelező önismereti köröket, mielőtt az új irányt ténylegesen meghatározzuk. A tudatos személyes márkaépítés első lépése, ezzel összhangban a karrierváltásai is, hogy tisztázzuk magunkban, mik is vagyunk, kik is vagyunk. Vizsgáljuk meg, melyek az értékrendszerünk legfontosabb pillérei, mi az identitásunk, honnan jövünk, hová tartunk, mikor lennénk elégedettek, mikor lennénk boldogok. Ezt az önismereti kalandozást kiváló kérdőívek, önkitöltős tesztek támogathatják, segítik, ugyanakkor mindez mégiscsak felkavaró, megterhelő, soknapos munka. De az ókori gondolkodó Seneca nyomán tudjuk, hogy semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tehát a tisztázott értékrend és megfogalmazott célok nélkül nem lehet jó döntést hozni a karrierváltásról sem. Ha ezzel megvagyunk, felvázolhatjuk, hogy egyáltalán milyen lehetőségeink jönnek szóba, így tudni fogjuk, hogy milyen célok elérésével lennénk boldogok, hogy mik a szakmai identitásunk alapjai. De vegyük sorra azt is, hogy mik az erősségeink, mik az eddigi eredményeink, mire tudunk támaszkodni. Ezek még mindig sokféle irányt tesznek lehetővé, de segítenek szűkíteni a kört, hogy milyen területekre fókuszáljunk egyáltalán. Nézzünk szembe a hiányosságainkkal, gyengeségeinkkel is, és gondoljuk végig, melyek közülük azok, amelyeket képesek vagyunk orvosolni, kedvezőtlen hatásukat csökkenteni, vagy éppenséggel melyek azok, amelyekkel együtt kell élnünk. Ha mindezzel megvagyunk, írjuk össze, milyen karrierutak vannak még nyitva előttünk az adott élethelyzetben, a meglévő hátterünkkel. Fontos, hogy ennek mérlegelése őszinte realitás áttekintéssel párhuzamosan történjen, vagyis helyezzük el a kitűzött irányt a túl rózsaszín álmok, az ambíciózus, de elérhető célok és a kézenfekvő megoldások könnyű lehetőségek skáláján. Van egy úgynevezett design gondolkodásos módszer, ez a karriertervezésben is meghatározó. A módszer elméleti háttere, hogy minden megtett lépést érdemes tudatosan megtervezni. Magyarán a design gondolkodás alkalmas arra, hogy a lehető legtöbb megoldást, eljárást felvázoljuk, megvizsgáljuk, mérlegeljük. A kedvünk szerint eljátszhatunk a gondolattal, mi lenne, ha az A, és mi lenne, ha a B verzió mellett döntenénk. Az eljárás azt is feltételezi, hogy minden döntési ponthoz begyűjtjük az elérhető információkat, sőt beszélgetéseket folytatunk, interjúkat készítünk a terület ismerőivel, művelőivel. Végigkérdezzük őket a kihívásokról, a szükséges skillekről, az adott piac működési elvéről, a kapcsolatrendszer szükségességéről és mindarról, amit jó lenne tudnunk, mielőtt belevágunk az új karrierút kitaposásába. A design gondolkodás szellemében a következő formatervezési lépcső a prototípus elkészítése volna, melynek ugyancsak megvan a karriertervezési megfelelője. Lehet ugyanis kisebb lépésekben is haladni, sokszor ki lehet próbálni kicsiben egy-egy új szakterületet, lehet blogot indítani a témában, vagy önkéntesként besegíteni valakinek, aki ezzel foglalkozik, esetleg részmunkaidőben hétvégén beleszagolni a levegőbe. És akkor el tudjuk képzelni, hogy mennyire tudjuk magunkat hosszú távon egy ilyen pozícióban elhelyezni. A karrierváltásnak gyakori, sikeres formája az is, amikor kedvtelés, hobbi növi ki magát valami komolyabb, önálló egzisztenciát létrehozó tevékenységgé, akár önálló vállalkozássá. Ilyenkor a korábbi karrierállomás felfogható inkubátorházként, amely lehetővé teszi a szükséges egzisztenciális biztonságot az óvatos kísérletezéshez, az új, már erősebb flow érzetet kiváltó út megtalálásához. Mert persze farizeusok volnánk, ha nem vennénk tudomást arról, hogy a karrierváltás sok-sok kísérletezéssel, próbálgatással bizony sok időt emészt fel az értékes munkával tölthető éveinkből, és az anyagi biztonságot is meg kell teremteni hozzá. A védőháló nélküli elrugaszkodáshoz még nagyobb bátorság kell, de mindenképpen megéri, ha az új szakmai életút több boldogsággal kecsegtet, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Ugye ez az inkubátorházként történő
karrierváltás. Például erre volt egy példa Robi az egyik munkahelyemen, aki SSC-s dolgozó volt,

0: és mellette ilyen, nyitott ilyen hamburgerezőt itt Budapesten, és konkrétan dolgozott még az SSC-be, és közben megcsinálta ezt a vállalkozást is benne alkalmazottakkal. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy addig nem akart kilépni, meg ez egy biztonságot jelentett számára, ez a multinacionális munkahelyi környezet, de mégis már volt egy egyre sikeresebb vállalkozása a hamburgerező formájába. Te hogy látod, mit tud segíteni a karrier változtatásunk során?
1: Hát egyrészt kell az akaraterő, az, hogy mi akarjunk váltani, és tudjuk azt, hogy milyen területre szeretnénk tovább menni, milyen területen szeretnénk folytatni az életünket. Az is érdekes, hogy ugye megvan az, hogy mit szeretnék dolgozni, mi az én álmom, mi az én vágyam, viszont utána egy kicsit mögé is kell nézni, hogy oké, lehet, hogy azt fogom csinálni, amit én igazán nagyon szeretnék, de meg tudok-e belőle élni. Tehát vannak olyan szakmák manapság sajnos, és itt csak 2-3-at, ha példának mondanék, a tanári állás, vagy egy zenész, egy normál zenész állás, akkor azt mondom, hogy abból lehet, hogy fő állásban nem fogsz tudni megélni, mert nem fog működni, tehát az mellékállásnak teljesen jó. Sajnos azért a tanári bérek is elmaradnak az európai bérektől. Tehát azért mondom, hogy nagyon sokat tesz még hozzá az, hogy mit is szeretnénk csinálni, mi az, ami megéri. Tehát ezeket a két dolgot, ha letisztázzuk magunkban, akkor lehet, hogy már könnyebb lesz egy picit, és merjünk igazából váltani. Vannak, akik a változást nagyon nehezen viselik, és nagyon nehezen tudják magukban ezt lerendezni. Vannak pedig, akik úgymond ilyen változás éhesek, hogy folyamatosan legyen egy flow, és mindig ne egy helyen üljek évekig, hanem nem tudom, két évente más helyen szeretne lenni. Ugye manapság talán ez a jellemzőbb, hogy kevésbé vannak ilyen megrögződött munkahelyek és munkavállalók, de ezzel nincsen semmi gond, tehát ez úgy jó, csak ugye itt a csapat, ahogy változik, úgy változik a munka minősége is, mert ugye lehet, hogy egy olyan jön egy már gyakorlott szenior helyére, akit még be kell tanítani, és aki kevésbé fog tudni önállóan dolgozni, és akkor hát ez ugye több kapacitást igényel. Tehát összességében én azt mondanám, hogy vannak nagyon jó technikák, vannak nagyon jó programok erre, hogy hogyan is kell váltanunk, hogyan is érdemes váltanunk, úgy, hogy azt mi anyagilag ne érezzük meg, mert azért fontos tudni, hogy jelenleg ugye, ha a munkavállaló mond fel, akkor ugye nem járnak azok a juttatások, mint végkielégítés egyéb. Persze megállapodás kérdése ez is, de alapesetben nem jár, de hogy mégis van ennek egy ilyen buktatója, hogy azért nem mer váltani valaki, mert tart attól, hogy nem tudom, akár egy 10 éves munkaidő után járó végkielégítés elől ő akkor igazából lemarad. Szóval összességében viszont, ha a másik munkahelyemmel látja, hogy sokkal jobb a bér, akkor azt is érdemes mérlegelni, hogy megéri beáldozni azt a végkielégítés összegét azért a plusz x ezer forintos plusz többlet fizetéssel szembe, és akkor érdemes váltani. Tehát azért nagyon sokat végig kell itt gondolni. Szerintem pont a munkahelyváltás az, ami nem arról szól, hogy spontán és csapjunk bele a lecsóba, és akkor lesz, ami lesz alapon. Ott egy kicsit körültekintőbbnek kell lenni, és használjuk ezeket a programokat, ezeket a jó kis tanácsokat. Nem véletlenül alakultak coachok erre a területre, és ezért kell egy kicsit tudatos döntést hozni, és talán ez a legfontosabb kulcs szó, hogy a tudatos döntéshozatal az ebben a szempontban nagyon fontos. Hát ugye a korábbi beszélgetésünk folyamán is ugye egy párkapcsolat kiépítésében is kell tudatosság, tehát ugye azt mondtam, hogy spontán csak úgy nézzünk és menjen a flow, és nézzük meg, hogy hova jutunk el. Ettől azért egy picit erősebb a munka, mert azért a munka része szépen ugye jön az, hogy az anyagiak rendben legyenek, és ha az anyagi hátterem az megvan, akkor párkapcsolatot is sokkal könnyebben fogok tudni kiépíteni. Tehát valahol kell egy olyan háttérbiztonságot megalapozni, amire aztán az életemnek az összes többi részét tudom építeni. Tehát ezért fontos az, hogy egy munkahelyváltásnál így okosan gondolkodj.
0: Igen, kiegészítve nem még annyival, hogy nyilván, hogyha egy fiatal emberről van szó, ő még talán kockáztathat jobban, tehát egy frissen végzett, ő talán hozhat spontán döntéseket jobban, hiszen akkor még kevesebb felelősséggel.
1: Hát ez korfüggő, igen.
0: Igen. De nagy részt azért az emberek populációjának a többségére talán az, amit te javasoltál, az lehet a mérvadó, hogy jobb alaposan felkészülni erre a cselekedetre.
1: Igen, mindenképp.
0: Most zenével folytatjuk a pszichoaktív adásunkat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Független és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, ami után az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. És az első témánk arról fog szólni, hogy a boldog gyerekkor milyen kapcsolatban áll a dühhel, a negatív érzések, illetve a szomorúság vagy a harag gyermekkori megnyilvánulásaival. És itt van műsorvezető társam Erdős Robi is. Hogy vagy ezzel, Robi?
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Akinek van a közvetlen közelében gyerek rokona, vagy akár ismerőse, akkor az szerintem tudja, hogy miről beszélünk, és tudja azt is, hogy nagyon nehéz ez ellen tenni, de hát vannak nagyon jó praktikák és jó kis tanácsok, úgyhogy addig még mi is szemezgetünk egy párat, és próbálunk összegyűjteni nektek, úgyhogy érdemes lesz erről egy kicsit beszélgetni.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint, ha megszületik a baba, mindenki azt kérdezi a szülőktől, hogy jó baba-e, végig alussza-e az éjszakát, nem sírós-e. Itt kezdődik a szülők frusztrálása és frusztráltsága, hogyha az újszülött sír, éjszaka sokszor ébred, akkor ő nem jó baba. Minden ember meghatározott temperamentummal érkezik a világra, ugyanannak a szülőnek lehet csendes, békés, óvatos és túlpörgésre hajlamos, könnyen dühbe guruló gyereke. Minden kicsi másképp reagál az ingerekre, ennek semmi köze a boldogságukhoz. Veszekedésre hajlamosabb, határfeszegető gyerek is lehet ugyanolyan boldog, mint nyugodt társa. Boldog gyerek nem abból lesz, aki soha nem problémázik, aki soha semmi vizet nem zavar. Boldog gyerek abból lesz, akit a saját temperamentumával együtt fogadnak el és szeretnek. Akinek megengedik, hogy kifejezze az érzéseit, sírhat, amikor szomorú, kifejezheti a csalódottságát és haragudhat, amikor dühösnek érzi magát. A haragtól talán még a szomorúságnál is jobban félünk. Sok szülőnél látni, hogy a gyerek haragjától vagy megijed, vagy azonnal dühbe gurul és csúnya viselkedésnek titulálja a harag mindenféle megnyilvánulását. Pedig a haraggal az égvilágon semmi probléma nincsen, teljesen autentikus emberi érzés. Mégis hajlamosak vagyunk úgy gondolni rá, mintha csak a rossz emberek éreznének ilyet, mintha valami szégyenteljes érzés lenne, és épp emiatt sajnos ez a gyerekhez való hozzáállásban is érződik. Pedig a harag segít az önkifejezésben, segít jelezni, hogy mi jó a gyereknek és mi nem. A harag segítségével jelezheti a határait, az indulat, ha kezelni tudjuk, építő és erősítő jellegű is lehet. A gyereknevelésben véletlenül sem lenne szabad arra törekedni, hogy a harag érzését letiltsuk, sokkal inkább arra, hogy a helyes mederbe tereljük, hogy megtanítsuk kezelni az indulatokat. Az első és legfontosabb alapszabály, hogy a gyerek nem bánthat mást, nem üthet, rúghat, haraphat, nem okozhat fizikai fájdalmat. Bántani nem oké, de haragudni igen. Ha egy dühöngő gyereknek hagyjuk, hogy fájdalmat okozzon a dühe kifejezéséül, mert félünk a haragjától, akkor egyre több és változatosabb helyzetben fog előtörni az indulata. Viszont nem fogja úgy érezni, hogy értik és megértik a problémáját, mert azzal, hogy miért és kire haragszik, nem foglalkozik senki. A dühöngése pedig éppen arról szól, hogy dühös valakire vagy a világra, de ezeket nem tudja még szavakba önteni. Ha minden alkalommal büntetjük, vagy agresszióval reagálunk az agressziójára, végképp összezavarjuk, mert nem érti, mit várunk tőle. Ha agresszióval küzdünk az agresszió ellen, ha úgy akarjuk leszoktatni a helytelen viselkedésről, hogy mi magunk is helytelenül viselkedünk, attól nem fogja megtanulni sem a helyes viselkedést, sem az indulatai kezelését. Mivel el akarja kerülni a felnőtt agresszióját, megtanulja elfojtani a haragját. Ez viszont pszichés tüneteket, testi betegséget is okozhat. A túl sok éven keresztül elfojtott indulat pedig bármikor robbanhat. A leghatékonyabb módja a harag kezelésének ott kezdődik, hogy elfogadjuk a haragot, mint érzést, nem félünk tőle. A harag érzelem, az érzelem pedig önmagában nem árt senkinek. Ha egy gyerek haragszik, megtanítjuk arra, hogy szavakkal fejezze ki, illetve segítünk neki megismerkedni a saját érzéseivel. Az olyan érzést, amit ismerünk, lényegesen könnyebben szabályozunk, mint a tiltottat, amire gondolni sem szabad. Ezt egészen kiskortól el lehet kezdeni, amikor látjuk a gyereken, hogy mérges vagy rúgkapál, hogy nem tud mit kezdeni a feszültségével, akkor kihangosítjuk az érzéseit, hogy ő is értse, mi történik vele. Mondhatjuk például azt, hogy látom, dühös vagy. Vagy azt is mondhatjuk, hogy tudom, hogy haragszol. Ez már önmagában enyhíti a feszültségét, mert amikor egy gyereket elborítanak az érzelmei, ő nem érti, mi történik vele, ami iszonyúan ijesztő, és ettől még kevésbé tudja szabályozni a viselkedését. Ha megtapasztalja, hogy a szülei értik, visszanyeri a biztonságérzését. Ha a szülők a biztonságérzés mellett még azt az érzést is megadják neki, hogy a haragjával együtt elfogadják őt, megengedik, hogy azt érezze, amit érez, hatalmas ajándékot adnak a gyereknek. Egyrészt a feltétel nélküli szeretetet, másrészt az érzések megismerését és kifejezését. Ezen kívül pedig segítséget nyújtanak az érzelemszabályozás megtanulásához. Mert az a gyerek tudja megnyugtatni magát, akit megnyugtattak. Az a gyerek tanulja meg kezelni az indulatait, akinek a szülei is kezelni tudták azokat, a sajátjukat és a gyerekükét egyaránt. Vannak gyerekek, akiknek a frusztráció tűrésük alacsonyabb, akiknek az érzelmi szabályozás vagy a haragjuk kezelésének megtanulása több időt igényel. Nagy segítség, ha megtanítjuk őket a feszültségek levezetésére. Ha találunk olyan csatornákat, ahol a felgyülemlett feszültségtől megszabadulhatnak, anélkül, hogy bárkinek ártanának. Az ilyen gyerekeknek rengeteget segíthet a sok mozgás, az indulat kiélő játékok, a boxsák és a küzdősportok. A harag és az indulat helyes mederbe terelésének számtalan módja van, amiket a gyerek temperamentumához igazíthatunk. Erre próbáljunk törekedni, ne a harag elfojtására, mert az semmelyik temperamentumú gyerek helyzetét és életét nem könnyíti meg. Az érzelmek elfojtása nem teszi lehetővé a boldog gyerekkort, mert nem lehet csak a negatív érzelmeket elfojtani, a pozitívokat pedig megélni. Akinek a negatív érzéseit el kell folytania, a sajnos az örömét és a boldogságát sem tudja megélni. Azzal adjuk meg a legnagyobb esélyt a gyerekeink boldogságának, ha engedélyezzük, hogy az érzéseiket érezzék, hogy megtanulják kifejezni azokat úgy, hogy azzal sem másnak, sem saját maguknak nem ártanak. Szóval az jött, nekem az volt itt tanulság, Robi, hogy ugye segítenünk kell kifejezni ezeket az érzéseket, megfogalmazni verbálisan, de az agressziót azt tiltanunk kell, tehát azt nem szabad engednünk. Illetve fontos lehet az, hogyha mondjuk egy olyan aktív gyermekünk van, akinél ez tényleg nagyon erőteljesen nyilvánul meg, akkor azt átcsatornázni akár egy ilyen sportba, hogy ott élje ki, vagy ott tudja kifejezni ezeket az ösztönkésztetéseket. Te még mit látsz esetleg megoldásként, vagy te hogyan kezelnél egy ilyen gyereket?
1: Nagyon sok inget kaptak most már a gyerekek a mai világban. Egyre több felől érkeznek olyan megnyilvánulások, akár a médián, akár az iskolában, óvodában feléjük, amelyek hatással vannak arra, hogy hogyan élik az éppen adott kis gyerek életüket. Ezen felül azért átcsatornázódnak a szülők felől is ezek a negatív energiák, amelyekből a gyerek dühös lesz, és amelyekből származik az, hogy igen, szembe kell néznünk azzal, hogy a gyerekemnek is van rossz napja, vannak rossz napjai, csak ő éppen ezt lehet, hogy agresszióval fogja majd levezetni, illetve hát, hogy vannak olyan stresszfaktorok, azért most már a kisiskolásoknál is megvan ez, hogy stresszes az adott szituáció, az adott helyzet, és egy dolgozat, egy felelés, egy bármi, akkor előjöhet egyfajta ilyen düh és agresszió, akár csak az, hogy nem tudom, a másik osztálytársa miért lett jobb, mert itt csak 2 pont volt a különbség az enyémhez képest, vagy hogy ez a tanárnéni ez most milyen volt, tehát már haragszanak egyébként, már előjön ez akár az óvónénire, egy tanárnénire, egy bárkire, ez megvan, de hogy hogyan is kezeljük ezt, ez nagyon komoly kérdés szülőként, ugye mindenképpen megpróbáljuk a nyugalmat és a nyugalmi állapotot megtartani ilyenkor. Mondja el a gyerek, igen, mert hát ugye, ha mi dühösek vagyunk felnőttként, akkor nekünk is jó esik az, hogy elmondhatjuk, kimondhatjuk magunkból. Nem feltétlenül kell fizikálisan kárt tenni, akár magunkban, akár a környezetünkben, vagy a környezetünkben élőkben, hanem egyszerűen felnőttként is ki kell adnunk ezt magunkból. Ezt kell átadni a gyerekek számára is, hogy aztán a felnőtt korban ezt tudják hasznosítani. Tehát nem feltétlenül kell sarokba állítani, hogy na most akkor azért, mert te ezt mondtad, és ilyen dühösen szóltál, ezért most a sarokba állsz, és ilyet soha többet, mert akkor felnőttként nem fogja tudni az adott szituációt kezelni, akkor majd felnőttként azt fogja hinni, hogyha stressz helyzetben van és dühös, hogy ú, akkor én most ezt rosszul csinálom, dühös vagyok, sarokba kell állnom, idézőjelesen. Tehát elkezdi emészteni önmagát, hogy ő egy rosszat csinált azzal, hogy dühös. Holott ez, hogy dühös, ez, hogy elmondja azt, hogy ő vele milyen kárt tettek felnőttként, nem jelenti azt, hogy ez egy rossz dolog, sőt, mi ez minden emberi, emberrel előfordul, ez egy általános emberi tulajdonság, és ezt kell valahogy úgy átépítenünk, hogy nem egy statikus állapotként tekintjük azt, hogy a gyermekünk dühös, hanem egy folyamatként, egy folyamatos helyzetként, hogy most dühös, ezt így meg így kezelje, és ezt tovább kell vigye felnőttként a saját életébe, amikor már mi szülőként nem leszünk ott mögötte, akkor is tudja azt, hogy éppen hogyan érdemes ezeket a bizonyos stressz helyzeteket, szituációkat kezelni. És ami itt nagyon fontos, hogy semmiképpen sem fizikálisan, amennyiben ezt úgy látjuk a gyereknél, akkor természetesen akkor arra mehet a sarokba állítás, mert akkor fogja tudni felnőttként is, hogyha fizikálisan bármilyen tárgyban, környezetében kárt tesz, tudni fogja felnőttként, hogy ezt rosszul csinálta, és ez rossz dolog. Úgyhogy ezzel érdemes így a kezelést végezni.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy egy gyermek esetében hogyan lehet eredményesen kezelni a gyermeki dühkitöréseket, illetve a haragot, mi az, ami segíthet abban, hogy egy boldog, eredményes felnőtt életet éljen. Most viszont zenével folytatjuk a Pszichoaktívot, aztán pedig hozunk egy újabb témát itt a Balaton Rádióban.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
5: Éjjel-nappal legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívban. A következő pszichológiai témánk a párkapcsolatban elhelyezkedő szabadságnak a kérdése lesz. Vagyis, hogy hogyan egyeztethető össze a párkapcsolat intézménye és a szabadság. Minden ember egyedi módon gondolkodik és viselkedik egy párkapcsolatban. Nagy eltérés lehet abban is, ki hogyan éli meg a függőség-függetlenség fogalmát. Amikor az ember szerelmes, nem változásra és hektikus hullámzásra vágyik, hanem állandóságra. A boldog, beteljesült szerelem állapotában leledzve azt szeretnénk, ha minden ugyanígy maradna az idők végezetéig. Persze a racionális agyunkkal tudjuk, hogy ilyen állandóság nem létezik. Az élet lényegi vonása az előrehaladás és a változás. Minden esetre szeretnénk fenntartani az illúziót, tagadva a félelmeket a változástól. Aztán mégis mindahányan megéljük a változást, ahogy a kapcsolat halad előre. Az érzések változnak, a vágy lohad és újra feltámad. Gyengülés erősödik, a szerelem elmúlik, vagy legalábbis átalakul. Azaz működik a párkapcsolati dinamika. Sokan ettől a dinamikától riadnak meg, és hibáztatják a partnerüket, majd szakítanak. Vagy éppen zászlajukra tűzve a szabadság, függetlenség jelszavát harcolnak a világgal, a párjukkal és önmagukkal. A párkapcsolatok tehát folyamatosan változnak, alakulnak. A résztvevők a saját kiforrott személyiségükkel vannak jelen, és színezik át a viszonyulásukat egymáshoz. A hullámzás tehát nem feltétlenül rossz, sőt inkább hasznos és természetes, hiszen a változásokon keresztül képes két ember megismerni egymást, és ott rejlik a fejlődés lehetősége, valamint az elköteleződés mélyülése. De merünk-e nyíltan kommunikálni érzésekről, vágyakról, tudunk-e figyelni a másik ember szükségleteire, anélkül, hogy ne élnénk meg, hogy elnyomnak, kihasználnak. Szomorú vagy sem, ahogy fejlődt kapcsolat, úgy váltja fel a rózsaszín ködöt a kijózanodás időszaka. A pár tagjai kezdik reálisabban látni egymást, az egyéni különbségeket és egymás negatív, bosszantó tulajdonságait is felfedezik. Csalódást éreznek, hogy a másik mégsem olyan tökéletes, mint hitték, ugyanakkor úgy gondolják, még semmi sincs veszve. Meg tudjuk változtatni a másikat. Tehát kezdetét veszi a hatalmi harc, amely a másik megjavítására irányul. Az illúzióvesztés, a reálisabb észlelés csak az egyik oldala ennek a folyamatnak. A másik ugyanilyen lényeges vonása a differenciálódás. A pár tagjai, legalábbis az egyikük, biztosan szeretnének lazítani a kapcsolat szorosságán. Már nem elég a mi, hanem szeretne előtérbe kerülni az én. Ugyanakkor még mindig fontos a kapcsolódás, a másik által nyújtott érzelmi biztonság. Jobb esetben a differenciálódás csak annyit jelent, hogy a pár tagjai igényelni kezdik a nagyobb egyéni szabadságot, a külön programokat, ahonnan jó a közös fészekbe hazatérni, a konfliktusok pedig megállnak a viták, egyezkedések szintjén. Rosszabb esetben azonban érzelmi eltávolodás, elhidegülés is bekövetkezhet, ami hangos veszekedésekben vagy épp ellenkezőleg némaságban a kapcsolat kiüresedésében nyilvánul meg. Az érintettek általában nem egyforma ütemben és mértékben igénylik a távolodást, ez pedig tovább súlyosbítja a krízist. A legtöbb pár tehát ebben a szakaszban válik el. Sokan a függetlenség elvesztését félreértik és szabadságharcosként küzdenek azért, hogy megéljék azt a függetlenséget, szabadságot, amit a kapcsolat előtt megéltek. Ez a működésmód vezet a mindennapos veszekedésekhez. Pszichológiai értelemben a kapcsolat okozta kötöttségek nemhogy gyengítik, erősítik a kapcsolatot. A párkapcsolat funkciója a kölcsönös egymásra hangolódás segítségével az elköteleződés és biztonságérzet megszilárdulása. Azok az emberek, akik megélik, hogy elnyomják vagy elveszik a szabadságérzetüket, csak azért, mert kapcsolatban vannak, kevésbé állnak készen kapcsolatra. Ők torz módon fenntartják azt a hamis gondolatot, hogy a párkapcsolatból fakadó kötelezettségek őket igazságtalanul beszabályozzák, így a viszonyt börtönnek élik meg. Lényegében a kapcsolódás egy másik emberhez soha nem beszabályoz. Lehetek önmagam, de nem ösztönlény, aki önös céljait abba a köntösbe bújtatja, hogyha nem enged a másik fél, akkor már elveszi a függetlenségemet. A megoldás az új élethelyzethez alkalmazkodásban rejlik. Ha elfogadom az új szerepemet, akkor egyszerre tudom kielégíteni az én és a mi szükségleteket. Tehát kell és kötelező, hogy egy kapcsolatban legyenek olyan időtöltéseim, amelyek csak rólam szólnak, és amelyek az én igényeimet elégítik ki 100%-ban. Viszont mindezt úgy, hogy ne felejtsük el, a partnerünknek is vannak elvárásai, és egyben saját, egyéni szükségletei. Csodákra képes, ha nem verjük a mellünket, hogy az ez meg az jár nekünk, hanem megfogalmazzuk a vágyainkat, és azokat kommunikáljuk. Kérjünk tehát, és ne követeljünk, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod? Véleményed szerint hogyan egyeztethető össze a párkapcsolat intézménye és a szabadság?
6: Nagyon fontos az, hogy alapvetően, amikor a párunkkal már elindítjuk az együttélést, megvannak azok a pontok, amiket már kiépítettünk magunk köré, azokat szem előtt tartva próbáljunk meg egy kicsit a jövőbe nézni. Tehát, hogy számítsunk arra, hogy igen, tehát a nagy rózsaszín köd, amit kezdetben tapasztalunk, az egy idő után el fog szállni. Hát ez most a természetes útja az egésznek, tehát ezt senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez mindig is így lesz az egész kapcsolaton keresztül. Amit viszont mondanak, hogy elkezdődik a kapcsolat, és aztán utána a rózsaszín köd átalakul egy sokkal komolyabb, sokkal mélyebb, sokkal emberibb szituációvá, kapcsolati formává. És ugye ilyenkor előjöhet az, hogy az én, hogy nekem is több kell. De ez valahogy abban nyilvánul meg, hogy mennyire vonzódom a másik félhez, mennyire szeretek én vele programokat csinálni, mennyire fontos az, hogy mennyire vagyok önző egy kapcsolatban, hogy csak az, amit én szeretnék, csak az, amit én csinálok. Nagyon sok példát látunk arra, hogy férj és feleség több éve együtt vannak, és a férj elmegy szokásos tenisz estére, focizni, teniszezni egy-egy órára. Tehát van én program is, van külön program. És lehet, hogy ez nem a kapcsolat elejétől kezdődik, hanem mondjuk egy házasság 10. évétől. Ugye rájön a férje arra, hogy hát jó lenne akkor a haverokkal, vagy a barátokkal, akár egy órás focira elmenni, vagy teniszezni, bármi. És akkor ott is kialakul egyfajta közösség azok a férfiak, akik ugyanúgy a saját kis én idejüket élik. Tehát ebben nincsen semmi rossz, és akkor én azt mondanám, hogy hogyan lehet elkülöníteni. Hát vegyük észre, tehát hogyha aktívan élünk egy kapcsolatban, akkor észrevesszük a másikon, hogy valami hiányzik neki, valamire vágyik, és nem kapja meg, amit nem tudunk megadni, vagy nem beszéltük meg, hogy éppen hogy csináljuk. Nagyon fontos az, hogy a kompromisszum készség meglegyen mind a két fél részéről. Tehát ha onnan indulunk el, hogy eltelik 5 év mondjuk egy házasságban, és akkor a férj utána mondja, hogy hát én szeretnék elmenni focizni, meg szeretnék a barátokkal leülni egy sörre, akkor a feleség ne azt mondja, hogy na hát aztán te biztos, hogy nem mész innen sehová, vagy velem mész valahová, vagy sehogy se. Tehát kell, hogy legyen egy kompromisszum készség, és ez már a kapcsolat mienségéből adódik, tehát kezdetek kezdetén, hogy én mennyire szeretem a másikat, én mennyire bízom benne, és vannak ilyen kulcs szavak, a bizalom, a kompromisszum készség, és az, hogy az önzőség, és az, hogy engedjünk egy picit a saját önzőségünkből, tehát nem feltétlenül kell az, hogy minden egyes pillanatban csak a párunkkal töltsük az időt, legyenek én idők, legyen az egy terasz, aki ülök könyvet olvasni, legyen az zenélek egy fél órát, legyen az elmegyek, futok egyet, legyen az elmegyek és edzek egy másfél órát. Nem feltétlenül kell mindig közös programot csinálni, meg kell adni a másik számára is az én időt, amennyiben igényli. Mennyiben nem igényli, akkor természetesen akkor a pár az együtt tölti az életét a munkán kívül, és abban sincsen semmi rossz, hogyha minden egyes programot együtt csinálnak, együtt szerveznek. Hiszen olyan szinten összeformálódtak, vagy összegyúrták egymást ebbe a közös kapcsolatba, hogy egyszerűen nehezen tudják a másik nélkül megélni azokat a dolgokat, amik szórakozás és könnyítenek az életünkön. Tehát én úgy gondolom, hogy kétféle ember vagy kapcsolattípus van. Van az, akik nem vágynak erre, és mindent együtt végeznek, de akkor mind a két fél így gondolja. Tehát ott nincs eltérés a nézetekbe meg a vágyakba. És van a másik, amikor kiderül az, hogy hát azért csak jó lenne egy kis szabadság, meg olyan programok, amit csak külön csinálunk, viszont oda meg kell az, hogy megbízzak a másikban. Tehát el tudjam engedni úgy focizni, hogy ő tényleg focizni megy, és nem éppen a kapcsolatból akar kiszállni, és már keresi az újabb társat. Tehát ezért kell a bizalom, a kommunikáció, ja igen, a bizalom, a kommunikáció, a kompromisszumkészség, és az, hogy az önzőségből egy kicsit adjunk lejjebb, és próbáljuk meglátni azt, hogy másik számára mi a fontos. Így egyszerűen hangzik, megélve ezt egy kicsit bonyolultabb, de szerintem azért rá lehet jönni, hogyha így mindenki nyitott mindenre.
7: Párkapcsolat intézményéről és a szabadság összeegyeztethetőségéről beszéltünk az elmúlt percekben itt a Pszichoaktívban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. A következő téma, amiről beszélni fogunk, az a konfliktuskerülő magatartás, illetve az érzelmileg nyomásgyakorló magatartás a munkahelyen. Tehát a munkapszichológiai témákban az asszertivitásról lesz szó, illetve a passzív-agresszív és manipulatív viselkedésről. Az elmúlt évtizedekben az egészségpszichológia témájában végzett kutatások igazolták az asszertivitás, azaz az önérvényesítő kommunikáció lelki egészségvédő szerepét. Rámutattak arra is, hogy összefüggések fedezhetők fel a nem asszertív típusú viselkedés, ilyen a passzív, az agresszív vagy manipulatív kommunikációs stílus és bizonyos krónikus pszichoszomatikus betegségek előfordulása között. Például bizonyos kardiovaszkuláris megbetegedések, mint például a szív-koszorúér betegségek vagy a stroke, gyakoribbak azoknál a személyeknél, akikre jellemzőbbek a negatív érzelmek és kevésbé ügyesek társas kapcsolataikban. Vagyis nagyobb kockázatnak vannak kitéve ebből a szempontból azok, akik gyakran élnek át negatív érzéseket, mint amilyen a boldogtalanságérzés, a depresszió, a szorongás, az aggodalom, a pesszimizmus vagy az ingerlékenység, és akikre emellett az önbecsülés és az asszertivitás hiánya is jellemző. Továbbá ezekről a személyekről gyakrabban elmondható, hogy versengők, teljesítményorientáltak, versenyt futnak az idővel és nehezen tudnak lazítani. Ez sokszor abban nyilvánul meg, hogy türelmetlenek és dühösek, ha várakozniuk kell, vagy ingerültek, ha olyan személlyel találkoznak, akit hozzá nem értőnek tartanak. A kardiovaszkuláris megbetegedések mellett leírták a rákra hajlamos személyiségprofilt is, amire szintén az önbecsülés és az asszertivitás hiánya jellemző. Ők azonban tipikusan inkább passzív viselkedéssel kompenzálják ezeket a hiányosságokat, vagyis kifejezetten jó indulatúak és empatikusak a társas kapcsolataikban, és jellemzően kerülik az konfliktus helyzeteket, elsősorban azért, mert nem bíznak abban, hogy eredményesen tudnák kezelni őket. Ők is gyakran élnek át negatív érzéseket, például boldogtalanságérzést vagy szorongást, de ez inkább túlzó alkalmazkodó képességükből fakad, és abból, hogy extrém erőfeszítéseket képesek tenni azért, hogy mások elvárásainak megfeleljenek. Általában optimisták és fejlett az önkontroll technikájuk. A kudarcokat azonban rosszul viselik, és gyakran aggódnak a viselkedésük helyén valósága miatt. Az asszertivitás önérvényesítő kommunikációt jelent, amikor a konfliktusainkat nyílt beszéd útján oldjuk meg, miközben bátran vállaljuk érzéseinket, gondolatainkat, igényeinket és véleményünket. Az asszertív viselkedés során egyformán szem előtt tartjuk a saját és a másik ember értékeit. Az 1960-as években Joseph Wolpe, amerikai pszichiáter, a kognitív viselkedés terápiák egyik atya, és Andrew Salter, az asszertivitás tréningek népszerűsítője rájött, hogy az asszertivitás fejleszthető készség, vagyis megtanulható, hogy megfelelő kommunikáció során érvényesíteni tudjuk a saját jogainkat anélkül, hogy kétségbe vonnánk másokéit. Az asszertív magatartás több szempontból is kommunikáció során érvényesíteni tudjuk a saját jogainkat anélkül, hogy kétségbe vonnánk másokéit. Az asszertív magatartás több szempontból is javítja az emberi kapcsolatainkat.

0: viselkedés hátterében pedig az áll, hogy félünk véleményünk kinyilvánításától és a felelősségvállalástól. Ilyen lehet, amikor pesszimista módon gondolkodunk, halogatjuk a dolgainkat, vagy kapkodunk. Vagyis belekezdünk valamibe, majd rögtön utána elkezdünk valami mást is csinálni. De ide tartozik az utópista gondolkodás, amikor a valóságtól elrugaszkodott ötletekkel jövünk elő, vagy a konformista magatartás is, amikor hajlunk arra, hogy a reakcióinkat, válaszainkat másokéhoz igazítsuk. Bármelyikről legyen is szó, a passzív módon viselkedők eredménytelenek saját személyes határaik megvédésében, és hogy elkerüljék a konfliktusokat, többnyire hagyják, hogy a másik fél domináljon. Szintén a saját érzések vállalásának nehézségeihez kötődik, amikor valaki agresszív módon viselkedik, csak ilyenkor nem a konfliktusok elkerülése a cél, hanem a hatalom kimutatása. A manipulatív magatartás az agresszív viselkedés egyik válfaja, amelynek a hátterében súlyos önértékelési deficit áll. Vagyis az illető azért alkalmazza az érzelmi zsarolás különféle eszközeit, mert nem bízik abban, hogy nyíltan is képes lenne kifejezni a gondolatait és az érzéseit. Mind a passzív, mind az agresszív, mind pedig a manipulatív magatartás tanult viselkedési forma, vagyis ezeket a szociális tanulás során sajátítjuk el, majd a családban modellként hatva átadhatjuk a következő generációnak. Közös bennük, hogy felfoghatók önvédelmi törekvésként, amire azért van szükségünk, mert nem bízunk saját magunk értékességében. Énünk erősödésével azonban, amint bízni kezdünk abban, hogy képesek vagyunk nyíltan is kifejezni a gondolatainkat és érzéseinket, rájövünk arra, hogy a konfliktusok megoldása során úgy is eredményesek tudunk lenni, ha közben sem a saját, sem a másik ember érdekeit nem nyomjuk el. Robi, te hogy látod, hogyan lehet valaki a munkahelyén asszertív, tehát olyan módon kommunikációt folytató egyén, aki tudja a saját érdekeit érvényesíteni, de közben mások véleményének tiszteletben tartása mellett?
1: Ez nem könnyű, főleg manapság nem könnyű, amikor olyan helyzetekben találjuk magunkat, akár a munkahelyen is, ami meglepő módon valahogyan reagálnunk kell rá, de mégis azért próbáljuk visszafogni magunkat, mert nagyon sok-sok olyan ok van, ami azért hátráltat abban, hogy ezt így szó szerint kimondjuk, amit gondolunk. Ami a szívemen, a számon az működhet, de lehet, hogy annak olyan következményei, munkajog következményei lesznek, amelyeket nem biztos, hogy teljes mértékben fogadunk majd el a jövőben. Tehát éppen ezért van a két típus egyébként, itt is valamiért most ez jön elő belőlem mindig a két típus, hogy az egyik típus az, aki igazából teljesen mindegy, hogy ki mit mond, ő elmondja és érvényesíti a saját igazát, és azt mondja, hogy igen, szerintem ez nem jó, és akkor a hang nem egyéb, az már ugye egyénfüggő, és vállalja a következményeit, vagy nem érdekli, hogy mi történik, és van, aki pedig tiszteletben tartja a másikat, a másik szemét, és inkább nem szól szám, nem fáj a fejem kategória, és inkább elviseli, és duzzog otthon, és mondja inkább otthon a magáét. Tehát ez a két kategória van, és igazából nagyon nehéz. Ez egyénfüggő. Tehát az, hogy önmagunk mennyire próbálunk kiállni magunkért, ez nagyon, nagyon fontos manapság, mert hogy ki kell álljunk magunkért. Tehát egy bizonyos szituációban lehet, hogy meg kell mondani, még akkor is, ha nem nagyon szeretjük megmondani a véleményünket, lehet, hogy meg kell mondani, és akkor úgy kell megmondani, hogy azt kicsit finomabban. Tehát a két kategória közül az, aki lazább, kicsit vehemensebb, az, és megmondja a véleményét, na ott lehet az, hogy erősen mondja meg a véleményét, pont amiatt, mert számára nem fontosak a következményei. És van a másik kategória, aki ugyan lehet, hogy majd el fogja mondani, de pont ő lesz az, aki úgy fogja elmondani, olyan stílusban, olyan szervezet, tehát önmagában.

0: megszervezetten, hogy abban aztán semmi kifogásolni való nincs. Egyszerűen egy normál emberi beszélgetésnek foglalhatnánk fel. Tehát igazából azt mondom, hogy munkahelyen nem könnyű, de egyéni beállítottság kérdése, és rá kell döbbenjünk arra, hogyha mi abban a kategóriában tartozunk, aki inkább visszatartja és nem mondja, és néha mondani kellene, akkor ismerjük fel azt a szituációt, amikor igen, mondani kellene. Amikor azt érzed, hogy folyamatosan vagy a hátad mögött beszélnek ki, vagy azt érzed, hogy na most elhangzott egy-két olyan mondat, ami nem éppen tetszik neked, és így zavar a munkavégzés közben, hogy a kollegiális viszony az ilyen, akkor lehet, hogy fel kell ébredned, és azt kell mondanod, hogy igen, akkor most nekem ezt meg kell mondanom. Aztán van az a szituáció, amikor lehet, hogy végig kell gondolni még kétszer, hogy na most én erre szeretnék reagálni, vagy nem. Tehát ez bizonyos adott szituáció kérdése mindig, hogy mi hogyan reagálunk ezekre. Sok van azért ilyen a hétköznapokban. És azért teljesen más, hogy valaki középvezetőként, mert ugye most itt különböző szinteket is nézhetünk egyébként, tehát ott is nagy a változó, ott is találunk változásokat, a különbségeket a két szituáció között, mert ha ez középvezetőként, akinek magasabb a bére, tesszük meg, lehet, hogy könnyebben válunk véleménykimondóvá, pontosan amiatt, mert egy olyan anyagi háttérrel rendelkezünk, ami nem okoz, nem veszélyezteti a megélhetésünket, amennyiben esetleg a főnökömnek nem tetszik, amit én megmondok neki. Míg egy normál munkavállaló szinten, ez ehhez még plusz tényezőként hozzájárul, hogy nézi azt, hogy az ő anyagi helyzetét az ne veszélyeztesse, hogy ő elmondja a véleményét. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a bizonyos munkavállalói szinteket nézve fel kell tudni mérni azt, hogy mikor szólaljunk fel, és mikor nem. Ez sem egyszerű, de azért a hétköznapi élet az megmutatja, hogy hogyan kell reagálnunk ilyen esetekben.
1: Asszertivitásról volt szó ebben a megszólalásunkban, illetve a passzív-agresszív viselkedés formáról, de leginkább arról, hogy hogyan tudunk önérvényesítőbbek lenni a munkahelyünkön. Most zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Független és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MT-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
4: Időjárás.
5: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most
4: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást és kellemes kedd délelőttöt kívánok, Szabó Ferenc vagyok. Megkezdtük a maratoni balatoni zenefolyamunkat az aktuális balatoni slágerekkel, friss helyi és közlekedési információkkal. Hamarosan jönnek a helyi hírek, de addig még szóljanak a legnagyobb balatoni slágerek.

Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz, ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja.
A délén akár a Mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont. Mi pedig igazi 21. századi balatoni dalokkal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül, vagy carpe diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. Így érdemes határt húzni, és

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye? Már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Három termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya. Emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, ami után az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
2: Időjárás.
1: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pygmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pygmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellentmondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vizén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchei Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt. A II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légiközlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchei Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodás módúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják, olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tudhatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljes, és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jósjenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a török mezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány.
0: Időjárás.
1: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
2: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

napsütötte szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiúgyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Komoly korlátozásra készülnek a Balatonon, írja az infostart.hu. Jönnek a részletek. Az önkormányzatok ugyanis beleszólási lehetőséget kérnek, hogy mit lehet megépíteni a Balaton környékén. Indoklásuk szerint több a tómederben épített vízi létesítmény jelentősen torzítja a településképet, a látványvédelmet és a települések arculatát. A Balatoni Fejlesztési Tanács azt kéri a jogalkotóktól, hogy a Balatonparti települések önkormányzatainak lehessen beleszólása azoknak a létesítményeknek, épületeknek a megépítésébe vagy elhelyezésébe, melyeket a közigazgatási területük tómederbe eső részén terveznek. A Balatoni Fejlesztési Tanács térségi kezdeményezésre tűzte napirendre a témát, és legutóbbi ülésén felhatalmazta a tanács két elnökét, hogy kérésükkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal. A Balatoni Fejlesztési Tanács a jogszabályi feltételek kidolgozását kezdeményezi a cél érdekében. A jelenlegi joggyakorlat alapján az önkormányzatok az építésügyi engedélyezési eljárás előtt adhatnak településképi véleményt az építésügyi hatósági engedély kérelemhez, de ez a hatály nem terjed ki a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízi munkával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra. Ez azt jelenti, hogy a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra jelenleg nem terjeszthető ki az önkormányzatok településképi véleményezési hatásköre. A Balaton kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület, illetve része az Európai Unió által létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózatnak, a Natura 2000-nek. Így egyáltalán nem mindegy, milyen beruházásokat indítanak a közvetlen környezetében. A vízparttal rendelkező települések közigazgatási határai szárazföldön és a vízfelszínen is rögzítve vannak. A Balatoni Fejlesztési Tanács leginkább azért fordult a jogalkotókhoz, mert a Balatonparton vagy a tómederben épített vízi létesítmények nagy mértékben befolyásolják, torzítják a településképet, a partról nyíló látványvédelmet vagy a települési arculatot. Ezért a tanács szerint az önkormányzatokat is megilleti a véleményformálás, valamint az észrevétel tételek lehetősége. Most pedig egy újabb sláger következik itt a Balaton Rádióban.

Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az Éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Nek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat.

személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a feje lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jósjenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a török mezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
4: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a probléma viselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezett legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Ebben érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Bőséges az ingatlan kínálata a Balaton körül. A Magyar Nemzet azt írja, jelentősen 30-50% mértékben nőtt az eladásra kínált ingatlanok száma a Balatonnál, a jelenség mögött pedig a kínálati piac és szezonális hatások is kimutathatók. Főként az 50 és 120 millió forint közötti házak szaporodtak meg a kínálatban. Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlan piacán. Megélénkült ugyanis az ingatlan piac. A számok is beszédesek. Az év elején átlagosan 8%-kal emelkedett az ingatlan hirdetések száma, míg a Balaton környékén 54%-os növekedést regisztráltak. Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlan piacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. Alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, ársáv tekintetében viszont igen, főként a 60 és 120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. A Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A Balaton ingatlan piaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben. Így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A kereslet élénkülés előszerének tekinthető a kínálat bővülése. Mindehhez lendületet adott az évelején a Csók Plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is. A balatoni nyaraló különösen 2021, illetve 22-ig sokak számára lehetett jó befektetés. Voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek. Azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig aszerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet, vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Olyan is lehet, aki olcsóbban ismét egy Balaton környéki házat keres majd, de olyan is, aki majd külföldön vásárol nyaralót. Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméter árakra vetítve, ami a budapesti árszintnek felel meg, a közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található a több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek. Az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlan árképző tényező lehet. A következőkben zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk.

helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni, bármilyen hihetetlennek is tűnik. Sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség, ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Befogták a Börzsöny, mert az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Befogták a Börzsöny, mert az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jósjenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek. Vénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezető elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a török kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit 10 éves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel fogjuk folytatni adásunkat. Legendák övezte Pálus Kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus Kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos renddel és a Mindszent Kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet. Az elmúlt percekben a Balatonszemesen található Pálos Kolostor feltárási munkáiról adtunk egy kis ízelítőt, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattok, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes írét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissúlya született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóhat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ilyen napra a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió, benne pedig a Maratoni Balatoni Zenefolyam című műsorunkat hallhattátok az elmúlt 5 órában. Mindenkinek megköszönöm a kitartó figyelmet. Holnap is várlak benneteket. Szabó Ferenc voltam, most pedig jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
7: Időjárás.
6: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Viktor és közötted az irányítás az hogyan működik a színpadon? Például meg amúgy is.
2: Nagyon harmonikus testvéri kapcsolatban vagyunk, és ezt azért mondhatom el, mert Viktor és közöttem van egy olyan metakommunikáció, amit senki mással soha nem tudtam elérni, és nem is sikerült. Ez szerintem csak a testvérek tudják, akiknek egy azonos DNS az eredetük.
3: Rippel Ferenc, artista művész, testmanipulátor.
2: Éppen ezért az élet minden területén ezt jól tudjuk alkalmazni. Én egy irányító típus vagyok, pörgök, jövök, megyek, nagyon precízen mindent a legutolsó részletig ki tudok dolgozni. Ő viszont nagyon jó végre tudja hajtani az összes mindent, amit előre közösen megbeszéltünk, kitaláltunk. Az mint egy ezred másodpercre pontos időzített gép, ő ezt meg tudja csinálni. Éppen ezért így felosztottuk ezeket a lehetőségeket, és én menedzselem a csapatot, én viszem ezeket az úgymond ügyintézéseknek ezeket a részeit, a Viktor pedig a technikai oldalát oldja meg minden téren. Tehát amikor én mondjuk egy világrekordot összeállítok, és összerakunk ennek az egész hátterét, és összerakjuk az egész csapatot, a vonatot, leszervezzük a helikoptert, meg mindenfélét, akkor tudom, hogy az technikailag a Viktor meg fogja oldani, és olyan helyzeteket tud teremteni, amitől a biztonságunk és a siker az eleve adott. Élni és élni hagyni a mottónk, imádjuk egymást, de mégsem megyünk egymás agyára. Az út kijelölése az közös, mert felvetül egy téma, hogy kellene csinálnunk egy új koreográfiát, egy új show-t, egy új irányt szabjunk. De nagyon szeretünk úgymond trendeket szabni, és akkor kitaláljuk, hogy oké, valamit kreáljunk, valami újat, ebben mind a ketten egyezünk, de hogy az, hogy mi legyen az irány, az még homályos, és akkor ebben vannak ötleteim, és ezeket behozom, és ha az tetszik a Viktornak, akkor viszont azonnal ráugrunk, és azt az irányt követjük. Uh-huh. Tehát ilyenfajta irányítás, az mindenféleképp kell, hiszen ha mind a ketten irányító típusok lennénk, akkor azt külön irányítanánk, akkor nem tudnánk egy idősíkban mozogni, hiszen most jelen pillanatban ebben a létsíkban nekünk a Viktorral most már 50 éve ugyanaz az irányunk.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Már egész fiatal gyerekkorom óta mindig azt éreztem, hogy én sportolni akarok. Tehát, hogy valami nagyon erős késztetést éreztem.
2: Géczi Erika, világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó, énekes, gitáros, előadó művész.
1: Szerintem ezek a például, meg a másik a, ugye a zenélés. Tehát ez a két dolog, ez már nagyon fiatal korom óta benne van az életemben. Szerintem ezeket így én a génjeimben hoztam. És én azt gondolom, hogy minden embernek vannak ilyen erős késztetései, csak van, aki nem figyel rá, vagy nem figyel fel rá. Amikor én elkezdtem kajakozni 15 éves koromban, én nem gondoltam azt, hogy én abból fogok megélni. És igazából szerintem senki egy fityinget nem adott volna azért, hogy én abból fogok megélni, és hogy abból éltem meg fiatalabb koromban is, meg hogy most is, mert hogy ugye most kapjuk ezt az olimpiai életjáradékot, na hát ezt meg álmomban sem mertem volna gondolni, hogy én öreg koromban is abból fogok profitálni, hogy én fiatal koromban kajakoztam. Tehát ezek ilyen vicces dolgok, de amikor az intuíciómra hagyatkozva döntöttem, azok mindig jó döntések voltak.
3: Intuíció, és ha mellé tesszük azt, hogy okos döntés?
1: Hát inkább én úgy fogalmaznám, hogy helyes döntés, ami minden érintettnek jó, aki benne van a történetben, mert hát lényegében az etikának ez a lényege, hogy helyes döntéseket hozzunk adott szituációkban, ami minden érintettnek jó.
4: A jó érzés alapján haladok. Szerintem az a rossz döntés, hogyha nem jó szívvel mész bele valamibe, és azt érzed.
2: Wolf Kati énekesnő.
3: Nem csináltál soha olyat?
4: Nem.
3: De ez milyen jó, mert egyébként szerintem nagyon sokan csináltunk már olyat, hogy belementünk valamibe.
4: Nem tudok.
3: Na jó.
4: Nem tudok belemenni, és akkor nem is vagyok kibékül magammal, meg akkor nincs harmónia, meg nincs egyensúly. És nyilván van olyan, amikor nem is tudsz tök jó érzéssel dönteni, mert mind a két verzió, vagy mind az öt verzió, ami alapján tovább mész, az mondjuk rossz. Vagy van benne rossz érzés is, de hogy mindig az alapján megyek tovább, hogy úgy érzem, hogy ez jó.
3: Most csak a sakkjáték jutott eszembe, hogy néha olyan érdekes maga a sakkjáték, hogy már nem mintha annyira tudnék sakkozni, de ott néha az a helyzet, hogy te már örülsz, hogy most Szabolcsnak mindjárt mattot adok, és akkor tudok egy olyat lépni, hogy hirtelen fordul a kocka, és teljesen megfordult minden.
4: Hát igen, de hát ezt előre nem tudod.
3: De te se.
4: Nem, ezen fölösleges előre szerintem gondolkodni. Pont ezért nem is érdemes olyan nagyon, az ember átrágja, meg végigondolni, meg mi lehet, ha úgyse tudod, hogy mi lesz.
3: Akkor
4: nem
3: kell.
4: Mi lesz egy perc múlva.
3: A döntés előtt kell végiggondolni, ezt úgy érted.
4: Na de ha végiggondolod, akkor se tudod, mi lesz.
3: Ja, hát azért, jó, hogy te nem ésszel, azt mondtad az elején, hogy nem ésszel,
4: igen,
3: hanem szívtál. Bele se gondolsz, nem? Hogy logikailag
4: hát,
3: kívül.
4: Nem annyi. De persze, de nem vagyok egy ilyen.
3: Tervező.
4: Na most akkor, ha leírjuk, hogy ez mi történhet, és végtervezzük.
3: Hát fejben végig gondoljuk, hogy ha leülünk egy picit, végig gondoljuk, hogy ha így döntök, akkor így lesz.
4: Igen.
3: Végig gondolod?
4: Kicsit. Abszolút a szívem alapján haladok.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Abszolút a szívem alapján haladok.
2: Wolf Kati énekesnő.
3: Szív alapján.
1: Igen.
3: De a szív az érzés, a legjobb érzés, igen, a belső, a gyermeki éned, a legigazibb éned, szeretett éned.
1: Igen, mindenképpen szeretett énem. Szerintem az nagyon fontos, hogy...
3: Nem tudom, van-e ilyen szó, csak így most találtam, igen, ki. A szeretet én.
1: Igen, én azt gondolom, hogy tökre tudunk szeretni mindenki, és mindenkiben van egy ilyen én, csak annyi frusztráció, meg rossz élmény jön rá, hogy nem merjük használni. Pedig az működik, és a néha tényleg elég egyenesen meg is mutatja, hogy merre dönts, vagy mit tegyél.
4: Alapvetően gyerekkoromban is ilyen elmélázgató, elábrándozó gyerek voltam.
2: Géczi Erika világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó, énekes, gitáros, előadó művész.
4: Sokszor volt, hogy túlmentem, ahol le kellett volna szállnom a busszal, és a végállomáson kötöttem ki, tehát testileg is mindig ilyen meditatív állapotban voltam.
3: És milyen jó tényleg egy záróján, csak hogy akkor is közben mi vezetett téged mondjuk a boldogság, nem? Hogy gyönyörködtél, gondolkoztál, és közben mi vezetett téged akkor ott a buszon? Hát, hogy a busz.
4: Amikor az ember benne van ebbe az energia áramlatba, tehát amikor nem annyira ragaszkodunk a saját akaratunkhoz, hanem csak úgy hagyjuk, hogy történjenek a dolgok, akkor van egy ilyen áramlat, amivel te úgy mész, és akkor van egy ilyen, igen, ahogy te mondod, egy ilyen belső boldogság érzet, ez a flow, ez a nagyon, nagyon jól érzem magam.

0: Nem akarok kimondottan semmit, de igazából akarok dolgot, de nem a mindenáron. Tehát amikor az ember hagyja, hogy ez a, hogyha nem én akarok mindenáron, hogy én irányítsam a történéseket, akkor azt gondolom, hogy minden a legjobban alakul.
1: A buszon is. Nagyon végállomás, igen.
0: Biztos valamiért el kellett.
1: Könnyen lehet, hogy a végállomáson összetalálkozol valakivel, aki egyébként azt mondja, pontosan, hogy Erika, de jó, hogy látlak. Pont az jutott eszembe, hogy téged kellene. Persze ez egy szép álommese, mondhatják most a nézők, de megtörténik sokszor egyébként.
0: Velem volt, persze.
1: Hát azért mondom.
0: Én ebben nagyon hiszek, hogy kell egyfajta nyitottság. Tehát én úgy szoktam ezt magamban elfogadni manapság már, hogy kell az, hogy én tudjam, hogy mit akarok, mert odaföntről akkor tudnak csak segíteni, hogyha én tudom, mit akarok.
1: Meg ha hagyod.
0: Meg ha hagyom, de a hagyomat azt úgy szoktam, hogy akkor azt mondom, hogy oké, ezt akarom, ezt szeretném, hogy legyen, és akkor így kinyitom magam, és akkor így várom a lehetőségeket, várom a... Mert azt gondolom, hogy ha az ember így kinyit, te tudja, hogy tudom, hogy mi a cél, megadtam az útirányt, és akkor ha kinyitom magam, akkor jönnek a lehetőségek, és a lehetőségekből én választhatok, ami nekem szimpatikus.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
2: Időjárás.
3: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett. Záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti-keleti felén, illetve kis eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon kísérhetik erős, másút élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között várható.
4: Disco X.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erős határozott irányt képviselek és követek. Éppen ezért, mivel ettől nem nagyon térek el, ezért ezt már több mint 10 éve tudom ezt a jó állapotot nemhogy fenntartani, hanem növelni.
2: Rippel Ferenc, artista művész, testmanipulátor.
1: Ez az úgynevezett reverse aging, ez a kor visszafordítása, a telomérek hosszának a növelése, ez nálam mindennapos. Én minden nap érzem, hogy úristen, ma még több lettem, ma még hozzátettem, ez hova növelhető? Most már akkorát ugrok, akkorát szaltozok, olyan gyorsan futok, és nem tudom, hogy már én magam meglepődök, hogy ez hova növelhető. De aztán ezt a fajta meglepődést, ezt átalakítottam magamban, és ez az elfogadás lett az, hogy ez lehet így is.
3: És lehet, hogyha az évtizedek telnek, és mondjuk már 79 éves vagy, és egyszer csak azt mondod, hogy nagyobbat akartál, de már nem tudsz nagyobbat, sőt, kicsit kisebbet tudtál, lehet, hogy azt is elfogadod.
1: Igen, ebben ez is bent van, viszont ebben a játékban, ebben a jelenlegi létsík játékában, amit ha játéknak és kedvességnek fogunk fel, akkor nagyon könnyedé válik az élet. Az van benne, hogy 79 évesen bizony még nem nyerhetné meg a világbajnokságot, mert jelen pillanatban egy 89 éves olasz futó a leggyorsabb, úgyhogy a mostani állapotommal alig futok olyan sebességgel, mint ő.
3: De jó.
1: Tehát lehet 79 évesen is egy olyan fejlődési rész elé nézni, egy olyan jövőképet festeni, amiben ott van, hogy én 89 évesen le fogom győzni az olaszt.
3: Köszönöm, hogy emlékeztetsz engem is rá, hogy a régi gondolatokat felül lehet írni, hogy egy 80 éves ember.
1: Olyan dolgokat lehet elővenni, ami a kor nem szabhat határt. A kor csak egy szám.
3: Mi az a legfőbb erő, ami vezet téged az egész életutadon?
4: Hát a jó Isten.
2: Lár András, előadó művész.
4: Nem tudok jobbat fogalmazni ennél. Lehet komplikáltabban, de én a Jóistennel látom elkezdődni az egészet. Bele vagyunk dobva így a világi forgatagba, és mindegyik kis pici mag szemnek, egy ilyen kis búza szemnek lehet elképzelni, azok vagyunk mi, így bele van dobva így a világba, és akkor mindegyikre rá van bízva, hogy abból majd mi kell, hogy kinőjön. És akkor kinő belőle, és akkor az is hoz termést, akkor abból is kinő valami, és akkor így végig, tehát ilyen, ahogy ezt a növényvilágban is tapasztaljuk, a generációk újabb, egy kicsit nem ugyanaz, mint az előző, kicsit másról szól.
3: Akarat vagy ráhagyatkozás?
4: Egyensúlyos bennem ez.
3: Mind a kettő.
4: Tehát én szeretek dolgozni, ahhoz akarat kell. De nem szeretek nyomulni. Tehát én nem megyek karrier érdekébe ide-oda valahova, hogy adjanak ezt, meg azt, meg amazt. Tehát úgy, abban az értelemben nincs bennem akarat, hogy már kiharcoljak úgymond magamnak valamit. Én nem akarok kiharcolni semmit. Hanem viszont, hogyha kapok feladatot, azt akarom megcsinálni. Tehát kitalálok csomó mindent, az az én dolgom, amit kitalálok, az az én dolgom, és amúgy meg nincs bennem akarat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyrészt abszolút a szívem alapján döntök, de közben meg ilyen nagyon koncentrált ember vagyok.
2: Wolf Kati énekesnő.
1: Tehát azt gondolom, hogy a idegi meg agyi koncentrációval nagyon sok dolgot el lehet érni, vagy meg lehet oldani. És miközben abszolút a jó érzésem szerint döntök, de mondjuk például a szakmámban, a zenélésben, az éneklésben rengeteget, meg a napi dolgaimban is rengeteget használom fókuszáltan a fejemet. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy azzal irányítom a dolgokat, meg a színpadon is, nem is agyi, inkább ilyen idegrendszeri összeszedettség az, amivel szerintem a színpadon az ember van. De mondjuk a gyerekekkel kapcsolatos döntésekben, egy csomó napi döntésben meg abszolút a szívemre hagyatkozom. A megvalósításban viszont már nagyon koncentrált vagyok. Uh-huh. Igen, tehát az, hogy előtte van egy ilyen jó érzés, úgy döntök, ahogy jónak érzem, és utána már a megvalósítás, az meg már agyi idegi. Én nagyon jó beosztott vagyok, és egyébként tök sok civil munkahelyem volt anno, és nagyon szerettem is. Nekem mondják meg, mit kell csinálni, és azt megcsinálom. Egyedül a színpadon, ott jönnek utánam a többiek. Sehol máshol nem vagyok vezető, nem is lennék jó vezető típus szerintem. Nem tudok elég üzé lenni, nem tudom kirúgni az embereket. Sose voltam, és nem is akarok vezető típus lenni. Egyáltalán. Szerintem ez egy marha nehéz feladat. De mondjuk a családon belül is mindig minden döntés megbeszélés után történt. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki mondja el, és ez nagyon-nagyon fontos, akármilyen összetételű. Még a gyerekeket is meghallgattuk egy csomószor, ha olyan dolog volt, amiben fontos volt, hogy ők is benne legyenek, akkor ők is elmondták a véleményüket. Akkor is, amikor ekkorák voltak. Nyilván a felnőtt dönt, meg a felnőtt szabja meg a határokat, de mondjuk határokon belül kell legyen a gyereknek is döntési joga. És aztán, ha mindenki jó érzése szerint tudja csinálni a saját feladatát, akkor működik az a kisebb-nagyobb közösség.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: Tehát, hogy az én kisfiam folyamatos figyelemre szorul, a cukor szintjét mindig figyelni kell, olyan a problémája.
1: Lár András, előadó művész.
0: A feleségem az viszont ezzel abszolút együtt mozog, tehát ő neki a gyerek felügyelet az az elsődleges feladata. Tehát ez egy, mondom, speciális a helyzet, tehát nem egy hétköznapi szintű figyelemről van szó, hanem egy magasabb szintű. Én nekem meg éjszaka kell ugyanezt a figyelmet gyakorolni. És ezt a részt, ezt a családi, meg hogy egyáltalán az élethez mi kell, hogy milyen kaják, hogy legyen beszerezve, meg a számlákat, hogy kell beszerezni, ezeket főleg a feleségem intézi. Ő neki ilyen félállású munkája van, és közben én vagyok az, aki a család fenntartó. Tehát az anyagiakat én teremtem meg. Nekem el kell menni fellépni, és az azt jelenti, hogy délután 2-kor elmegyek, és éjfélkor jövök haza. Tehát én nem tudok annyira figyelni a háztartásra, de viszont azért én is főzök például. Én minden este főzök. A gyereknek másnapra én főzök általában.
2: Jól főzöm?
0: Jól főzök. Szeretek is.
2: És érdekes tényleg, ahogy mondtad, hogy én kérdeztem, hogy mi alapján van a család vezetése, és akkor mondtad ezt a cukor dolgot, hogy ezt figyelni kell. És ez olyan, mint egy ilyen folyamatos, koncentrált figyelem. Erről nekem ez azt juttatta eszembe, hogy például a mentősök, ők, meg a tűzoltók is, meg még egy csomó szakmában ugyanígy vannak mindig, hogy folyamatos éberségben. Erről frissen tart téged egyébként. Lehet, hogy ez kell ahhoz, hogy utána 120 évig élj majd, hogy végig egy ilyen koncentrált, éber állapotban kell lenni mindig. Igen, és mindannyiótoknak.
0: És látod, tehát ezt tulajdonképpen lehetne úgy mondani, hogy ez a Jóisten részéről ez egy handicap, hogy nekünk úgymond az a idézőjelben szabadság, ahol mi elereszthetjük magunkat, és akkor nem kell semmire se figyelni, csak röfögünk.
2: Tunyulás.
0: Ez nincs megadva.
2: Az a tunyulás.
0: Tunyulás.
2: Az nincs, meg.
0: Az nincs megadva. Uh-huh. De figyelj, nem is lehet megadni, mert ott tehát emberről van szó, tehát figyelni kell. Okay. Na, és innentől kezd meg viszont teljesen világos, tiszta kép, hogy a feleségem az, aki úgymond ebből a szempontból a családfő. Uh-huh. Tehát ő az, aki annyira éberen és koncentráltan és korrektül ráadásul és felelősségteljesen rajta van ezen az egészen, hogy ő arra gondol, hogy egyrészt a gyereknek milyen kaja kell, hogy hogy kell őt kezelni, hogy akkor mikor kell mit adni, meg ilyesmi, de plusz figyel arra, hogy nekünk is legyen otthon saját ételünk, meg be legyenek fizetve a csekkek, meg minden. Szóval gyakorlatilag ő úgymond a családnak az átfogó tudata. És én jövök, érted, aki fenntartom anyagilag, meg hát mellesleg végzem a küldetésemet.
2: És közben, hogy mi vezet, az elején azt mondtad,
0: a jó Isten. Így van.
3: A jó érzés alapján haladok.
4: Ha mind a ketten irányító típusok lennénk, akkor azt külön irányítanánk, akkor nem tudnánk egy idősíkban mozogni.
0: Van bennem akarat, dolgozom, és kreálok, kitalálok csomó mindent, és amúgy meg nincs bennem akarat.
3: Igazából akarok, de nem minden áron. Hogyha nem én akarok minden áron, hogy én irányítsam a történéseket, akkor azt gondolom, hogy minden a legjobban alakul.
5: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Buongiorno.

0: amo uvicete, ciao. Buonanotte.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Független és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakítja át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, ami után az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehér Ház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
4: Időjárás.
5: Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.

0: Jó szórakozást! Jó szórakozást!
1: Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket! A szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Sikerült megmérni a hangsebességet a Marson. Kiszámolták az elektronika abszolút kvantumsebességi határát. Rovarszárnyak ihlette, baktériumtaszító bevonatot készítettek szakemberek. Magyar fejlesztésű új eszköz mondja meg fotó alapján, hogy mi lehet a baja a bőrünknek. Megtalálták a gombát, amely 2 hét alatt megeszi a plasztikot. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy sikerült megmérni a hangsebességet a Marson. Detektálták a Mars felszínén a hang terjedési sebességét, és igen furcsa adatok születtek. Bár nem tűnik nagy feladatnak a hangsebesség mérése, ám a Marson az alsó légréteg különös viselkedése ebbe a feladatba jócskán beleszólt. E sűrű légréteg napszaktól és évszaktól függően változik. Míg nappal erős turbulens áramlatai alakulnak ki, addig éjjel nyugodtá és rétegzetté válik. A korábbi marsjárók mérései alapján megállapították, hogy az alsó 2 méteres légréteg sűrűségében akkora változások tapasztalhatóak, hogy a hangsebességben ez már 10%-os eltérést okozhat. A 2021. februárjában landolt Perseverance rovert 2 mikrofonnal látták el, az egyik 2,1 méteres magasságban lévő kameráján található. A mikrofon azért került a roverre, hogy a marsi sziklák spektroszkópos vizsgálatához azok szétzúzását végző lézer hangját rögzítse. Az így készült hangfelvételek elemzése alapján a marsi hangsebesség 0,5%-nyi hibahatárral 240 méter per másodperc. Itthon 20 Celsius fokos levegőben, tengerszinten 343 méter per szekundum. Azonban az emberi fül számára hallható tartományon belül ez 20 Hz és 20 kHz közötti, nem minden frekvencián azonos. A 240 Hz feletti hangmagasságnál mintegy 10 méter per másodperccel megnő a hangsebesség, ez pedig azt jelenti, hogy például a beszéd, vagy inkább a zene egyes részei eltérő időben érkeznének meg a hallgatóhoz. A magasabb hangok előbb odaérnek, mint a mélyek. Ez a különleges viselkedés a marsi széndioxid légkörnek, e-gáz részecskéinek egymással ütközéséhez köthető. Az ütköző részecskék relaxációja a 240 Hz frekvenciatartomány felett ugyanis nem valósulhat meg. Sikerült megmérni a hangsebességet a Marson. Most azonban egy több mint 3600 évvel ezelőtti ősi település körvonalairól szólunk, melyet az Egyesült Államok ügynöksége fedezett fel a közelmúltban, miközben felszín alatti vízforrásokat kerestek az Arab-félsziget keleti részén. A lakosság kifinomult ismeretekkel rendelkezett a talajvíz használatával kapcsolatban. A szakemberek egy szimmetrikus, 2x3 kilométeres parkosított területet, illetve egy település körvonalait azonosították a fejlett technikának köszönhetően radarműhold felvételek segítségével Katar azon területén, ahol korábban még nem igazán fették fel ősi civilizációk bizonyítékait. A kutatók úgy vélik, hogy ez lehet a térség egyik legnagyobb potenciális települése. Az új tanulmány cáfolja azt a narratívát, miszerint ezen a félszigeten több ezer évvel ezelőtt teljesen nomád életmódot folytattak volna a korabeli társadalom tagjai. Az űrből feltérképezett bizonyítékok ráadásul azt mutatják, hogy a lakosság kifinomult ismeretekkel rendelkezett a talajvíz használatával kapcsolatban. A területet egy rádiolokátor segítségével fedezték fel, amit főleg térképezésre használnak. Felbontását úgy növelik meg, hogy egy nagyobb területen elhelyezett több kis rádiolokátort használnak, vagy a megfigyelt terület felett a radart mozgatják. A települést nem látták az űrből sem a normál műholdképes eszközökkel, sem a felszíni megfigyeléssel a Földön. Az új megállapítások szerint a nagy föld alatti téglalap alakú parcellát ember alkotta. Erre a következtetésre alakja textúrája és talaj összetétele miatt jutottak a szakemberek annak ellenére, hogy ez a feltételezés éles kontrasztban volt a környező geológiai jellemzőkkel. A település jelenléte most lehetővé teszi a kutatóknak azt is, hogy összeállítsák a legutóbbi paleoklimatikus változások történetét, amelyek az Arab-félsziget keleti részén történtek. Egy több mint 3600 évvel ezelőtti ősi település körvonalait fedezte fel az Egyesült Államok ügynöksége, miközben felszín alatti vízforrásokat kerestek az Arab-félsziget keleti részén. Erről hallhattak az elmúlt percekben, hamarosan folytatjuk a tudomány mai állását. Elmerülve kicsit a kvantumfizikában, kiszámolták az elektronika abszolút kvantumsebességi határát. Ezzel jövünk hamarosan.
0: Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbak.

0: mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Kiszámolták az elektronika abszolút kvantumsebességi határát. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Habár sokszor úgy tűnhet, hogy az elektronika a végtelenségig fejlődhet, és az eszközök korlátlanul gyorsulhatnak, egy ponton azonban a fizika törvényei közbelépnek és véget vetnek a folyamatoknak. Tudósok kiszámították, hol lehet ez a végső sebesség határ. Félvezető anyagokkal és lézerekkel végeztek kísérleteket. A félvezetőt ultrarövid lézerimpulzussal bombázták, ami az anyagban lévő elektronokat magasabb energiaállapotba helyezte. Így azok szabadon mozoghattak. Ezután egy második, valamivel hosszabb lézerimpulzussal elküldték őket egy előre meghatározott irányba, ezáltal elektromos áramot generáltak. Ezt a technikát, valamint bonyolult számítógépes szimulációkat alkalmazva a csapat egyre rövidebb és rövidebb lézerimpulzusokkal ingerelte a félvezetőket, még egy bizonyos ponton a folyamat elkezdett ellentmondásokat mutatni a Heisenberg-féle bizonytalansági elvvel szemben, amely szerint minél pontosabban mérjük egy részecske egyik tulajdonságát, annál kevésbé lehetünk biztosak egy másikban. Ebben az esetben a rövidebb lézerimpulzusok használata azt jelenti, hogy a megfigyelők pontosan meg tudják mondani, hogy az elektronok mikor vesznek fel energiát, ám ennek az az ára, hogy az általuk nyert energia mennyiségében kevésbé biztosak. Mindez komoly problémát jelent az elektronikus eszközök számára, mivel ha nem ismerjük pontosan az elektronok energiáját, az azt jelenti, hogy nem lehet őket precízen szabályozni. Tudósok mindezek alapján kiszámították az optoelektronikai rendszerek maximálisan elérhető gyorsaságának felső határát, ami 1 petahertz lett, vagyis 1 millió gigahertz. Ez bizonyult annak az áthidalhatatlan limitnek, amelyet nem lehet megkerülni, mivel a korlát a kvantumfizika törvényeibe van beépítve. Kiszámolták kutatók az elektronika abszolút kvantumsebességi határát. Erről hallhattak a tudomány mai állásában, és maradunk még mindig a kvantum világában. Kozmikus sugarak jelentik ugyanis a kvantum számítógépek végét. Átírják a kubiteket és ellehetetlenítik a hibajavító algoritmust. Az ötvös Lorentz kutatási hálózat által fejlesztett detektorrendszer központi szerepet kap a hold körül keringő űrállomás sugárvédelmében. Amikor a Google kvantum számítógépén dolgozó kutatók találkoztak azzal a különös jelenséggel, hogy a kvantumprocesszor hibajavító algoritmusa időnként teljesen csődöt mond, a problémát a háttérsugárzásból, a kozmikus sugarakból, vagy egy kósza radioaktív izotóp természetes bomlásából származó energikus részecske művének tudták be. A kutatók nagyon komolyan vették a problémát, és arra jutottak, lehetséges, hogy tényleg csak a sugárdetektornak lesz jó a drága kvantumszámítógép. A rádióaktivitás és kozmikus sugarak a hagyományos számítógépeknek is problémát okoznak. Ezek működése ugyanis elektromos töltések mozgásán alapul, a kozmikus részecskék pedig töltést generálnak ott, ahová becsapódnak. A sugarak folyamatosan érkeznek, és ha megfelelő ponton érik a hardvert, a bit nullából egyes lesz, vagy fordítva, és már is kész a baj. A Google szakemberei egyszerű próbát tettek. A gépük 26 legstabilabb kubitjét egyforma kvantumállapotra állították, aztán vártak egy kicsit és megnézték, mennyi maradt ugyanabban az állapotban. Nos, 100 mikromásodperc alatt 26-ból átlagosan 4 kubit került hibás állapotba. Kozmikus sugarak jelenthetik tehát a kvantum számítógépek végét. Erről hallhattak az elmúlt percekben. Hamarosan a tudomány mai állását egy a madárvilágból vett hírrel folytatjuk. Kiemelt szerepe van Magyarországnak a kerecsen sólyon fennmaradásában. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Nemzetközi Kerecsen Sólyom Védelmi Konferencia házigazdája volt hazánk a közelmúltban. Az online eseményen 4 kontinens 25 országából több mint 100-an vettek részt. A rendezvény célja az európai Kerecsen Sólyom állomány természetvédelmi helyzetének felmérése volt. Az eurázsiai elterjedésű Kerecsen Sólyom a világ második legnagyobb sólyomfaja az északi sólyom után. Ázsiában a sztyeppék, Európában a helyükön kialakított mezőgazdasági területek jellemző faja. Gyorsasága, ereje és szépsége miatt legendák, mondák madara. Elterjedésének legnyugatabbra fekvő mag területe Magyarországon van, így hazánknak kiemelt szerepe van a faj megőrzésében. A beszámolók alapján a közép-európai állomány 350-400 párra tehető 2021-ben, ami emelkedő trendet mutat. Bulgáriában az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően ismét fészkel a 90-es évek végén az országból eltűnt Kerecsen sólyom. A tőlünk keletebbre, észak-keletebbre élő állományokról sajnos nincsen pontos információ. 200 pár körülire tippelik a madarak számát. A közép-európai állomány számának növekedése azonban örvendetes. A szakemberek szerint a növekedés jelentős mértékben köszönhető a kihelyezett fészkelő ládáknak, a veszélyes oszlopok leszigetelésének, illetve a fészkeket és az élőhelyeket érintő védelemnek. A nyugati állományra a legnagyobb veszélyt a középfeszültségű oszlopokon ért áramütés, a mérgezés, illetve a vadászat jelentik. Kiemelt szerep jut tehát Magyarországnak a Kerecsen sólyom fennmaradásában. Erről hallhattak a tudomány mai állásában, amelyet most egy technikai újdonság bemutatásával folytatunk. Rovarszárnyak ihlette, baktérium taszító bevonatot készítettek szakemberek, amellyel meghosszabbítható például az élelmiszerek eltarthatósága, s így csökkenthető az élelmiszer hulladék, ám más célokra is alkalmas lehet. Ugyanis a megtermelt élelmiszer közel harmadát ki kell dobni, és sokszor egész rakományokat semmisítenek meg, ha baktériumfertőzést észlelnek. Az új Ausztrál-Japán koprodukcióban készült bevonat ezen a helyzeten javíthat, és különösen a nagy távolságokba szállítandó élelmiszereknél legfőképp a hús vagy a tejtermékek esetén javíthatja jelentősen az élelmiszerek eltarthatóságát. A rovarszárnyak felszíne alapján kifejlesztett szerkezet a baktériumok 70%-át elpusztítja. A szitakötők vagy a kabócák szárnyán rengeteg nanoméretű, a baktériumok méretének megfelelő nagyságú tüske található, amelyek a hozzájuk érő baktériumok sejtmembránját fizikailag szétszaggatják, mindenféle kémiai anyag nélkül elpusztítva a baktériumokat. Olyan, mint egy gumikesztyű, amelyet nyújtunk egy darabig, és nyúlik is, ám a leggyengébb pontja mentén egyszer csak elszakad, magyarázta a kutatás vezetője. Mivel nincs kémiai hatóanyag, így a baktérium nem képes rezisztenciát kialakítani a felülettel szemben. Mint egy 10 éve fedezték fel ezt a baktérium ölő mintázatot a rovarokon, és azóta rengeteg kísérletezéssel végre sikerült is ezt a felületet leutánozni, így a közelmúlt technológiai fejlesztéseinek köszönhetően műanyagra nyomtatni. Az erre alkalmas eljárás az úgynevezett nanobélyeg litográfia, amely egy erőteljesen fejlődő módszer. A következő feladat az lesz, hogy a bevonatot ipari mértékben is elő lehessen állítani. Rovarszárnyak ihlették tehát azt a baktériumtaszító bevonatot, amelyet szakemberek készítettek és amellyel meghosszabbítható például az élelmiszerek eltarthatósága. Erről szóltunk az elmúlt percekben. Hamarosan 3 rövid hírrel folytatjuk a tudomány mai állását. Köztük szólunk arról, hogy tudományos kutatás céljából rakétákat lő a sarki fénybe a NASA. Emberi mozdulatokat utánozva tanult meg banánt hámozni egy japán robot. És erdészek genetikai másolatot akarnak készíteni Lengyelország egyik legöregebb, mint egy 700 éves tölgyfájáról. Tartsanak velünk!
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A

0: technológia.
1: Hírek a tudomány világából.
0: A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódnak a Tudomány mai állása című műsorba, melyet most három rövid hírrel folytatunk. Tudományos kutatás céljából rakétákat lő a sarki fénybe a NASA. Az indítási ablak első időszaka már megtörtént. A következő ezekben a napokban van, azaz április 3-a és 7-e közöttre esik, mert csak ezen periódusokban lehet a rakétákat biztonságosan célba juttatni. A kutatóeszközökön érzékeny műszerek foglalnak helyet. Többek között mérni fogják a szelek sebességét, a hőmérsékletet, valamint a plazma sűrűséget a sarki fény belsejében. Az első rakéta 299 kilométeres magasságig emelkedik, és színes anyagok kibocsátásával teszi majd lehetővé a szél sebességének mérését. A második rakéta 201 kilométeres magasságot fog elérni, a hőmérsékletet és a plazma sűrűséget tervezi vizsgálni. A rakéták a küldetés befejezése után visszahullanak a Földre. A sarki fény a légkörbe behatoló töltött részecskék által keltett időleges fényjelenség. A kutatók elsősorban arra kíváncsiak, milyen hatással van a jelenség az atmoszférára. Emberi mozdulatokat utánozva tanult meg banánt hámozni egy japán robot. A gépi tanulásnak köszönhetően képes a három japán kutató által épített robot olyan finom mozgások elsajátítására, ami egy banán meghámozásához kell, számolt be róla egy tudományos folyóirat. A tanulási folyamathoz az adatot egy emberi gépkezelő szolgáltatta, aki összesen 811 percet irányította a robotot és hámozta meg egymás után a banánokat. A robot az adatkészletnek köszönhetően már 57%-ban sikeresen hámozott, ezzel pedig egy újabb bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy a robotok már egyre finomabb mozdulatokra is képesek. És erdészek genetikai másolatot akarnak készíteni Lengyelország egyik legöregebb, mintegy 700 éves tölgyfájáról. A Kielce közeli erdőben álló famatuzsálem, Bartek, 30 méter magas, törzsének kerülete 11 méter. Erdészek hajtásokat gyűjtenek az öreg fáról, hogy facsemetéket neveljenek belőlük, amelyek pontos genetikai másai lesznek az öreg tölgynek. A kutatók februárban 301 éves hajtást gyűjtöttek be, amelyek segítségével ivartalan úton oltással akarják szaporítani a 7 évszázados tölgyfát. A tudósok és az erdészek nagyon bíznak abban, hogy sikerül reprodukálni a tölgy matuzsálemet. A Bartek nevű fa 1952 óta védett természeti emléknek számít. Öregkora ellenére él és virul, termi a makkot. Lengyelország legöregebb, 750 éves tölgyfája, egyben az ország egyik legöregebb fája 2020 májusában pusztult el, egy 6 évvel korábbi gyújtogatás következményeként. Egy meglepő kutatási eredmény szerint több száz felfedezetlen emlős faj rejtőzhet a vadonban. Ezzel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása.

0: állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Kutatók megállapították, hogy több száz felfedezetlen emlősfaj rejtőzhet a vadonban. Bár az emlősök a legtöbbet kutatott állatok közé tartoznak a Földön, mégis potenciálisan több száz leíratlan faj rejtőzhet még mindig belőlük. Úgy tűnik, ezen eddig ismeretlen lények többsége kistestű, például denevérek, rágcsálók és cickányok. Méretük valószínűleg megnehezítette a szakértők számára a morfológiai különbségek azonosítását, ami azt jelenti, hogy a tudósok ezeket a rejtett fajokat a biológiai sokféleség helyettesítő karaktereinek nevezik. Azzal érvelnek, hogy miután nem tudjuk, hogy léteznek, ezért ezeket a lényeket nem vehetik figyelembe az evolúció elméletben, a táplálékláncban vagy a természetvédelmi munkák során. Az apró, finom külsőre vonatkozó különbségeket nehezebb észrevenni, ha egy 10 g-os apró állatot nézünk, mintha egy emberméretűt szemlélnénk, magyarázta a biológus. Nem lehet tudni, hogy különböző fajokról van szó, ha csak nem végeznek rajtuk genetikai elemzést. A legújabb prediktív modellek szerint az emlősök több mint 80%-a valószínűleg már megkapta a hivatalos osztályozást. Mivel több mint 6400 emlős fajt írtak le, ez a szakemberek szerint azt jelenti, hogy még mindig több mint 1000 ismeretlen faj szorul hivatalos osztályozásra. Kiderült, hogy az előrejelzések szerint Dél-Kelet-Ázsia például az azonosítatlan emlős fajok központja lehet. Tehát több száz felfedezetlen emlősfaj rejtőzhet a vadonban, erről szóltunk az elmúlt percekben, és folytatjuk egy technikai újdonsággal, feltették egy csipre az emberi immunrendszert. Az emberi immunrendszer roppant bonyolult, és valójában még most sem ismert teljesen. A Harvard Egyetem kutatói egyetlen csipen próbálták meg modellezni védekező rendszerünket. Az immunrendszer valóságos csoda, megvédi a szervezetet számos fertőzés súlyos következményeitől. Mindenkinél másképp működik. Bár ma már sokat tudunk erről a csodálatos rendszerről, valójában még mindig nem eleget, és a tudomány sem érti még teljes egészében a kifinomult védekezési mechanizmust. A kutatók igencsak egyedi módszerrel modellezték az immunrendszert. A szervezet védekezésében oroszlán részt vállaló emberi B és T sejteket tenyésztettek egy mikrofluidikus csipen, majd funkcionális limfoid tüszőkké alakították ezeket. Olyan struktúrákat kell elképzelni, amelyek elsősorban a nyirokcsomókban találhatók, és az immunválaszokat közvetítik. Ezek különböző kamrákból állnak, amelyekben naív B és T sejtek találhatóak. Ezek együttesen indítják el azokat az eseményeket, amelyek immunválaszhoz vezetnek, amikor egy antigénnel érintkeznek, magyarázták a tanulmány szerzői. Ezek a limfoid tüszők vagy LF csipek arra is használhatók, hogy jelezzék a különböző oltásokra adott immunválaszt, és segítsenek kiválasztani a legjobbakat. Az új vakcinák kifejlesztése után először állatokon vizsgálják a hatékonyságát, azonban az immunrendszerük jelentősen eltér az emberétől, így a fajspecifikusság miatt nem lehet pontosan megmondani a valós hatást. A most kifejlesztett LF chip viszont lehetőséget kínál a vakcinákra adott immunválasz teljes körű modellezésére, ami jelentősen felgyorsíthatná az oltások engedélyt. LF chip viszont lehetőséget kínál a vakcinákra adott immunválasz teljes körű modellezésére, ami jelentősen felgyorsíthatná az oltások engedélyezésének menetét.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudomány mai állása szerint létezik az az újfajta eszköz, amely fotó alapján megmondja, mi lehet a baja a bőrünknek. Ráadásul a Semmelweis Egyetemen fejlesztették. Ez az eszköz 700 különböző bőrbetegséget képes diagnosztizálni a páciens által beküldött fotó alapján. Már január óta tesztelik az eszközt, méghozzá a klinika archív fotóállományának segítségével. A közlemény szerint a berendezés most már ingyenesen igénybe vehető, és nem csak a bőrdaganatok különböző típusait, de például a fertőzések és autoimmun betegségek miatt kialakuló bőrelváltozásokat is felismeri. A mesterséges intelligencia által felállított diagnózist ugyanakkor minden esetben bőrgyógyász szakorvos hagyja jóvá. A szoftver ahhoz viszont így is hasznos, hogy priorizálja a bejövő eseteket, és kiszűri, melyek a legsürgősebbek, továbbá elkészíti a diagnózis alapját, vagyis sok munkát megspórol a szakembereknek. Miután a szakorvos jóvá hagyja a diagnózist, többféle kimenetel lehetséges. Lehet, hogy az applikáción keresztül a beteg azt az információt kapja, hogy nincs teendője az elváltozás miatt. Más esetben viszont a szakvélemény mellett receptet is kap elektronikusan, esetleg javaslatot kap vény nélküli gyógyszer kiváltására, vagy személyes konzultációra is átirányíthatják a területileg illetékes szakrendelésre. Az alkalmazás mögött álló adatbázis több mint 2 millió felvételt tartalmaz különböző bőrelváltozásokról. Ezek közül 300 ezer kép esetében minden részletes adat, életkor, nem, az elváltozás testen való elhelyezkedése ismert. A mesterséges intelligencia ezek alapján ismeri fel, hogy mit lát a beküldött képen. Tesztelik tehát azt az eszközt, amely fotó alapján megmondja nekünk, hogy mi lehet a baja a bőrünknek. Erről szóltunk az elmúlt percekben. Most pedig egy olyan gombáról hallhatnak, amely 2 hét alatt megeszi a plasztikot. Nagy hatásfokkal bontja le a polietilént és más műanyagokat a megismert tengeri gombafaj, amelyet kínai óceánkutató tudósok azonosítottak. Egyes műanyagféléket 2 hét alatt darabokra bont. A csapat 2016 óta több mint 1000 féle műanyag hulladékot gyűjtött össze a tengerekből, és e minták egyikén találták a plasztikfalú tengeri gombát. A gomba hatására a műanyag mintegy 4 hónap alatt összezsugorodik, megváltoztatja a színét, és apró töredékekre hullik. Bizonyítást nyert tehát, hogy a gomba akár 95%-os hatásfokkal is lebontja a műanyagot, és ártalmatlan a környezetre. A csapat laboratóriumi körülmények között felgyorsította a gomba szaporodását, és elérte azt, hogy 2 héten belül apró darabokra bontsa le a poliésztert, a poliuretánt és a biológiailag lebomló műanyagokat. A kutatócsapat kezdeményezte kutatási eredményeik szabadalmaztatását. Becslések szerint évente 8 millió tonna műanyag hulladék kerül a világtengerekbe, és mikroműanyaggá lebomolva a globális táplálékláncba, komoly veszélyt jelentve a tengeri ökoszisztémára. A tengeri gombák megoldást kínálhatnak a problémára. És ennyi fért mai műsorunkba. Most összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei műsorunkban. Sikerült megmérni a hangsebességet a Marson. Kiszámolták az elektronika abszolút kvantumsebességi határát. Rovarszárnyak ihlette baktériumtaszító bevonatot készítettek szakemberek. Magyar fejlesztésű új eszköz mondja meg fotó alapján, hogy mi lehet a baja a bőrünknek. Megtalálták a gombát, amely 2 hét alatt megeszi a plasztikot. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
0: Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Független és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya. Emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtószabadság védelmében.
1: Időjárás.
2: Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a Hunren vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítást szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését, és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekély vízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
1: Időjárás.
2: Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, A hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

turista. 800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagy testű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

0: erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: olyan szépek.
1: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvízelvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél még.

0: egy kaland voltam.
1: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
2: Időjárás.
3: Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balatonkerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balaton boltbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket. Balaton Rádió.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamat Felvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatást.

Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállást pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt

több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Független és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
1: Időjárás.
2: Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Mennyi az annyi? Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor online szeretnénk jegyet vásárolni, hogy mire végigcsináljuk a felületen a vásárlás összes fázisát, már nem annyiba kerül az adott jegy, mint amennyiért hirdették. Nyilván az ok az, hogy nem túl tisztességesen tüntette fel a portál a költségeket, legalábbis én ezt gondolom. Hogyan tudjuk ezt elkerülni? Néhány alapvető trükköt hallhatnak ma, amivel talán mégis elkerülhető a becsapottság érzése. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Fogadjunk, nem sokan tudják, hogy a fáradt olaj bizony pénzt is érhet, pedig de... hogy hol, hogyan és mennyit fizetnek azért, hogyha visszavisszük, mindjárt ezt is elmondjuk. Következő témánk, milyen fogyasztói jogaink vannak használt cikk vásárlása esetén. Elhiggyük-e az egyik legnagyobb használt ruhás üzletlánc boltjaiban feltűnő helyen hatalmas táblákon kifeggesztett szöveget, aminek az a lényege, hogy a megvásárolt terméket nem cseréli. Aztán, és némileg azért még ehhez köthető egy következő téma is, egyre több a kicsit sérült, nagy háztartási cikkeket kínáló üzlet. A tapasztalat szerint a blokkon csak azt szerepeltetik, hogy mondjuk vettem egy ilyen és ilyen típusú hűtőt. Hogy miért fontos ez? Illetve, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha reklamálni szeretnénk? Ennek a megválaszolására is sort kerítünk a mai adásba. És sajnos még mindig beszélnünk kell róla, kifogyhatatlan trükkök, lehúzások, sőt, pszichológiai hazviselés. És ez nem más, mint a termékbemutatók. És végül, soha véget nem érő végkiárusítás, hogyan lehetséges ez, és egyáltalán szabályos, hogy egy bolt mondjuk 3 évig azt hirdet, hogy végkiárusít, sose lesz vége. Ezekkel a témákkal várom Önöket, és a szakértőkkel már is kezdünk. Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke már itt is van velem a stúdióban. Köszönöm, hogy megint eljöttél.
5: Szervusz, és én is megint köszöntöm a kedves
4: hallgatókat. És maradj itt egészen az adás végéig, mert ugye azt gondolom, hogy sok olyan téma lesz, amiben részint te is hasznos információkkal tudsz majd szolgálni. Szóval, azzal kezdtem a műsort, hogy online jegyvásárlás, ki is próbáltam én is, persze arra kattintottam rá, mert én is csak egy ilyen ember vagyok, ami a legolcsóbb, és amikor nem fizettem ki, de mire végigmentem, már majdnem a duplája lett. Hogyan lehetséges ez, és hogyan kerüljük el?
5: Hát elkerülni úgy tudjuk legegyszerűbben, hogyha nagyon tudatosak és nyugodtak vagyunk, de ettől függetlenül a termék vagy szolgáltatás ára az a kezdeti hirdetésben megjelölt alacsony árhoz képest nőhet. Ugye az a nagyon fontos, és ez minden fogyasztói jognál nagyon fontos, hogy a fogyasztó mindig tudja előre, hogy mit fizet, mennyit fizet, miért fizet. Tehát annak egyébként jogszabályilag nincsen akadálya, hogy akár repülőjegyről van szó, akár más szolgáltatásról, más jegyről, hogy van egy alapösszeg, amihez adódnak plusz mondjuk szolgáltatások.
4: Én pont mondjuk színházi egy vásárlásba kezdtem bele, és mit tudom, kiírta, most mondok valamit, 9990 forint, és mire már ott tartottunk, hogy benne volt a kosaramba és fizetni akartam, akkor még kényelmi díjat is számoltak. Én azt gondolom, nem ezzel van a baj, hanem azt gondolom, hogy azzal van a baj, hogy mikor én ettől a cégtől akarok venni, miért nem kötelezitek arra, hogy odaírja, hogy számíts rá, te szerencsétlen, hogy kényelmi díjat is kell fizetni.
5: Hát oda kellene, hogy írja, és ugye az a 9990, általában úgy szokták írni, hogy 9990-től, vagy akár ennyiért is kapható. És a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól jogszabályok megfelelő kezelése során is, mi is, és a gazdasági versenyhivatal is azt szokta vizsgálni, hogyha például van egy ilyen hirdetés, akkor valóban megkaphatod el te 9990-ért, amellett, hogy nyilván, ha plusz szolgáltatások rárakódnak, akkor annak további összege lehet. Mert ha ilyen nincs, akkor az egy megtévesztő kereskedelmi gyakorlat. Amit kérdeztél, a kényelmi vagy kezelési díj, vagy kényelmi költség, ez nagyon sokszor előfordul bármifajta szolgáltatásnak, és jogszabály egyébként ez sem tiltja, hogyha előzetesen és megfelelően tájékoztatják erről a fogyasztókat.
4: Hát egy parkolásnál se tájékoztatnak, csak már rutinból tudom, hogy mennyit számol az az applikáció, szóval nincs előre sehol föltüntet.
5: Ez nagyon nagy baj, mert akkor ezzel nem megfelelően kezelik a jogszabályokat, nem megfelelően érvényesítik azokat. Ilyenkor egyébként fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak, vagy gazdasági versenyhivatal eljárásának van helye. Úgyhogy ilyenkor akár te, akár a fogyasztók jöjjenek bejelentéssel nyugodtan.
4: Kormányhivatalhoz kell menni, ugye?
5: Vagy az NKFH-hoz is nyugodtan
4: lehet. Tehát közvetlen hozzátok is lehet panasszal fordulni. Aztán én átmentem egy másik honlapra, ugyanezzel a színházi egy ötletemmel, és ott meg más összeget kértek még hozzá. Szóval még egységesen nincs, ez se szabályozva, hogy mennyi kényelmi díjat kérhetnek? Annyit, amennyit akar?
5: Nincs, és hát szabad piac van, tehát a vállalkozás szabadon alakíthatja ki az árait, és attól függően is, hogy te hol vásárolsz. Egy nagyon jó másik példát mondok a színházi egy mellett, a repülőjegy. Igen. Pontosan. Tehát ha más az összeg, hogyha azt a repülőtárs, a légitársaság saját honlapján vásárolod, más, hogyha egy összehasonlító oldalon, ahol lehet vásárolni is, de ez szabadon meghatározható, tehát nincs olyan fajta kötelezettség, uh-huh. hogy neked a Budapest-Párizs járatodra ugyanannyit kell fizetned ezen az oldalon, meg azon az oldalon, csak neked tudnod kell valójában, hogy tényleg mennyit kell, hogy fizess.
4: Erről már egyszer korábban szó volt is, én azóta például megtanultam, hogy ne az elsőre kattintsak a repülőjegyet akarok, hanem keressem meg a légitársaságnak a honlapját, mert lehet, hogy egy kicsit drágább, de nagyobb biztonságban vagyok. De nem hát, is drágább.
5: Meg egyébként. Nem is feltétlenül drágább egyébként, sőt, egyébként inkább olcsóbb szokott lenni, nekem az a tapasztalatom, mert pont az egyéb oldalak, amik, ahol többfajta légitársasághoz is foglalhatsz, pont azt számítják fel, hogy egy nagyobb kínálatot nyújt számodra azzal, hogy az összes fapados és hagyományos aha. légitársaság lehetőségét felkínálja. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ami a legfontosabb minden esetben a tudatosság. Tehát főleg azért repülőjegy most már nem két fillér, hát még hogyha nem. vannak olcsóbb légi járatok is, meg utazási
4: destinációk is. Az se olcsóbb már, mert egy fapadosra, amire megveszed ugyanazt a szolgáltatást, amit egy normál légi társaságnál, akkor már lehet, hogy többe kerül.
5: Elképzelhető, de az a lényeg, hogy mindenképpen hasonlítsuk össze ezeket uh-huh. a lehetőségeket. Különböző oldalakat is nézhetünk, de különböző légitársaságokat is. Tehát attól, hogy felugrik egy bármilyen fapados légitársaságnak egy reklámja, hogy milyen olcsó Párizsba, Berlinbe, tök mindegy hova, az egyetlen biztos, hogy az a legolcsóbb lehetőség oda eljutni.
4: De egyébként azok már rutinosan, meg hihetetlen pici betűkkel oda van bigyeztve, vagy toll. És akkor már innentől kezdve tiszták, nem? Tehát...
5: Hát tiszták lehetnek, azért mindig az adott hatósági eljárásban kell eldönteni, hogy az mennyire aha. tisztességes, tisztességtel mennyire követi az árfeltüntetés és egyéb szabályokat.
4: Egyébként pont a repülőjegyek kapcsán az összehasonlító oldalakon az az érdekes, hogyha mondjuk ott maradsz, és közben elmész egy kávét főzni, mert visszajössz, már más árak vannak. Tehát, hogy ez normális, hogy ott állandóan változik, mert folyamatosan generálják ezt, vagy
5: hát
4: hogy van?
5: Így van, és egyébként ez most külön műsort is megérne, ez a dinamikusan változó árak idézőesen problematikája, mert ami nem feltétlenül probléma ez, és ebben egyébként jó lenne egy vállalkozói képviseletet, vagy egy légitársaság képviseletet is meghallgatni, hogy hogyan működnek ilyen szempontból, de pontosan ez a lényeg, hogy lehet, hogy neked kínálnak valamit adott pillanatban, de lehet, hogy a szomszéd szobában a barátodnak pedig mást kínál. Ugyanazon a célért, közben más összeget.
4: De egyébként ez a fapadosokon belül is igaz, mert én már megfigyeltem, hogyha fölmegyek, és most kimondom a Wizz Air honlapjára, mert el akarok utazni mondjuk Bristolba, akkor ad egy árat, de hát én nyilván csak tájékozódom, mert nem hamarkodom el. Két nap van, megint fölmegyek, már sokkal drágább árat mond, de mondjuk megkérlek téged, hogy te menjél föl a saját IP címeddel, akkor az már egy harmadik ár, sőt lehet, hogy még ennél is olcsóbb, vagyis, hogy ezek arra szolgálnak, hogy nem szabad tétlenkedni, vagy megveszed, vagy mindenkit összeszedhetsz azért, hogy olcsóban vásárolj.
5: Hát részben talán igaz, de azért itt is abban, ráadásul sokan néznek egy desztinációt, nem biztos, hogy azért, mert tényleg megtévesztik, hanem oda sokan el akarnak utazni, akkor lehet, hogy emelkedik az ár, hiszen tehát nagyobb a kereslet.
4: Itt nagyon gyorsan reagál a kereslet-kínálat változására.
5: Ez a dinamikusan változó.
4: Megérkezett Csiklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is a stúdióba, és pont végszóra, mert neki is van ez hozzáfűzni valója. Szia!
6: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást. Én egy nagyon mániákus, dinamikus árrendszer kísérletező ember vagyok, tehát kifejezetten szeretek kockáztatni azzal, pedig nem vagyok egy nagyon kockát vállaló ember, hogy inkább később drágábban veszem meg, de ismerjem meg a rendszert. És az a tapasztalatom, hogy egyébként tényleg van nekik egy nagyszerűen beállított, és ez bizonyos jegyekre ugyanúgy igaz, autóbérlésre ugyanúgy igaz, tehát egy nagyon, nagyon széles már azoknak a helyeknek a tere, ahol dinamikus árképzés van. Tehát mindig a kínálat és a kereslet függvényében, illetve az általuk előre beállított grafikon alapján kezdik el emelgetni, meg süllyeszteni az árakat. Én abszolút azt látom, hogy nem kell ahhoz új account, a saját accountommal is tudok csökkenést elérni, sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy ahogy a Norbi is mondta, hogy rosszabb, ha ráeresztem az egész szomszédságot, meg az összes gyerekemet, mert akkor úgy érezheti, hogy nagy a kereslet a jegy iránt, és föltolja. Viszont ha én szépen lassan visszanézegetek, akkor amennyiben egyébként nem lett akkora foglalási mennyiség, mint ők szerették volna, akkor bizony szépen fog lefelé menni az ár.
4: Egyébként az is egy metodika, nem? Hogyha én holnap után el akarok utazni, akkor ma megnézem, mert ha nem sokan vannak a járaton, akkor ez is a kockázat, akkor jó olcsón megkapom. Lehetséges ez?
5: Persze, természetesen.
4: És Zentai András is befutott a hovege.hu főszerkesztője, és szerintem aki itt mindenkinek van valami véleménye erről az online jegyvásárlásról, te is hallottad az utolsó mondatokat, mit szólsz hozzá, szia egyébként.
7: Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, illetve én még olyat is szoktam egyébként tapasztalni, ugye ezek külön, amennyire már nagyon fejlettek a remarketinges eszközök, ugye, hogy ezeket tudják, ez a dinamikus árazási eszközök, stb. Ugye pontosan tudja, hogy én már mondjuk többször felkerestem a weboldalát, akkor valószínűleg vacilálok azon, hogy megvásároljam. Simán elképzelhető, például ilyenkor triggerelek egy hírlevél küldést. Ilyen velem például gyakran előfordul, kapok e-mailben.
4: Fordítsuk le magyarra.
7: Igen, tehát, hogy azzal, hogy én többször meglátogattam és keresgélem azokat a lehetőségeket, amit meg akarok vásárolni, de vacilálok rajta, akkor lehet, hogy küld egy hírlevelet, hogy most azért, mert látja, hogy én már többször megnéztem, vagy másként fogalmaz, akkor mondjuk ad erre egy 2%-os kedvezményt, ami csak nekem, csak most, esetleg még vissza is számol, hogy hány percen keresztül. Ilyen már többfajta áruházban is történt velem.
4: Ez szabályos, hogy visszaszámol ettől. Én olyan ideges leszek, mindent be szoktam zárni, mert mindig úgy érzem, hogy nyomasztanak engem, ne nyomasszon senki.
5: Hát és nagyon jól mondod, ez a nyomasztás, ez a pszichikai, agresszív kereskedelmi gyakorlat, ez tiltott. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, és ebben például a gazdasági versenyhivatalnak hatalmas tapasztalata van, és erről az is tudok, én is beszéltem el a versenyjogi szakjogász képzésemben, erről írtam a szakdolgozatomat. Tehát tipikusan az nem repülő társaság, hanem a szálláshely szolgáltatóval kapcsolatos volt. Tehát ennek nagyon széles az irodalma, és nagyon kemény a hatósági fellépés, mert ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak, ez pszichikai nyomásnak minősül. És amnélkül, hogy elárulnék nagyon nagy titkokat, mivel már nyilvános és mai napon államtitkár úr is bejelentette, nagyon dolgozunk egy csaló webáruház kereső oldalon, ami egy informatikai rendszer segítségével fog működni, amelynek a lényege, ha beírunk majd egy internetes keresés, pontosan egy konkrét webáruház címet, akkor bizonyos nagyon sok szempont, fogyasztóvédelmi és egyéb biztonsági szempontok alapján végig fog futni, és kiad majd egy, hát kvázi egy ajánlást, hogy a piros jellel innen menekülj, mert ez nem megbízható, már holtátverés, vagy olyan szabályokat tartalmaz, amit nem kellene, vagy hiányoznak zöld, hogyha jó, stb. És ami a téma szempontjából, hogy visszaugorjak, ha visszaszámláló óra lesz, az kifejezetten az nagyon red flag.
4: Az a vörös posztó. Ezt mesterséges intelligenciával lehet nyilván csak részben megoldani.
5: Igen.
4: Részben. Lassan nem is kellünk ehhez az egészhez.
6: Valakinek azért meg kell adni a szempontokat. Hogyha kell a szakember, szerintem én hiszek.
4: Legyünk pozitívak, igen. Oké, köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk.
1: Facsipesz.
4: Milyen fogyasztói jogaink lehetnek használt cuccok vásárlásakor? Ez lesz a következő kedvenc témám egyébként, mert én csak az egyszerű paraszti eszemmel azt gondolom, hogy felháborító, hogy kérják, hogyha én veszek egy használt ruhát, én például nagyon szeretem az ilyen boltokat, akkor azt én már nem cserélhetem, mert ami ragad, az tapadna. Most azt gondolom, hogy tehát, hogy nem vagyunk skizoidok a rendszerünkben, nem tudunk kétféleképpen lenni, hogy egyszer fogyasztó vagyok, és vannak jogaim, de ha én környezettudatos vagyok, mert én meglehetősen zöld vagyok, és én azért vásárolok ott ruhát, mert nem akarom, hogy a földet nem akarom ezzel terhelni, akkor miért nincs olyan jogom, hogyha olyan hibája van, akkor én azt visszavigyem. Máté.
6: Nekem ez azért a kedvenc témám, mert van. Egyébként
4: van?
6: Ilyen jogom, hogy visszavigyem, és a másik pedig azért a kedvenc témám, mert ahogy járok kelek a városban, kiemelném a használt telefonboltokat, a használt laptop és tabletboltokat, a használt ruhaboltokat, és még egy csomó másik használt boltot, ahol úgy csinálnak, úgy tesznek, mintha nem lenne egy év kellékszavatos helyi kötelezettség fogyasztói szerződés esetében. Tehát,
4: már pedig fogyasztói szerződés, fordítsuk már le magyarra. Fogyasztói levél. Szerződés, ha én veszek egy pulóvert a Gipszia kap használt ruhástól.
6: Így van.
4: Akkor mi kötöttünk egy fogyasztói szerződést, és akkor szavatosság van, amikor viszont nekem kell bizonyítani.
6: Nem.
4: Hát a szavatosságnál nem nekem.
6: Nem. Eredetileg ez tényleg így lenne, de az Európai Unió egyre tágítja azt az időszakot, amíg azt mondja ki, hogy azt kell vélelmezni a vásárlást követő, először ugye fél év volt, most már egy éven belül, és ez erre is érvényes, hogy az a hiba már benne volt a termékben, amit a fogyasztó megtalált. Tehát lényegében egy olyan felirat, ami azt mondja, hogy nem hozhatod vissza a ruhát, mert ez egy használt ruha volt, és hát vegyük már tudomásul, hogy ezek tönkre mennek.
4: Mocskaságot vettél, még erre is figyelmeztet, vagy legalábbis azt gondolom, hogy másodrangú állampolgárnak néznek ezért engem.
6: Másodrangú használt ruhavásárló, igen. De a másik tényleg nagyon kiemelném az elektronikai cikkeket a használt boltokban, ahol akár egész nagy boltokban látjuk kiírva, hogy 2 hónap gari, 3 hónap gari. Ez lényegében olyan szinten ellent mond ugye a szabályozásnak, ahol lényegében jótállási erővel felhatalmazott kegszavatossági jogunk van egy egész évig, hogy azt hát nyilván nem tűzik a hatóságok.
4: Ezt nem értem.
6: Hát lényegében ugye ezzel a vélelemmel a kellékszavatossági jótállássá válik, tehát a teljes időben az eladónak kell bizonyítania, most nagyon leegyszerűsítve, hogy ne durvuljunk túl. Tehát az a lényeg, hogy használt termék vásárlása esetén egy egész évig olyan jogunk van, hogyha visszavisszük a terméket, akkor mindaddig javítani, cserélni és pénzt visszafizetni kell, amíg be nem bizonyítják, hogy ez a hiba már.
4: Függetne attól, hogy egy 500 forintos pulóvert vettem, vagy egy 200 000 forintos
6: tabletet.
4: Mobilt?
6: Igen. Így van.
4: Tehát egy év ez vonatkozik értékfüggetlen.
6: De ha 500-ért találsz nekem egy pulóvert, azt én is kérem.
4: Majd keresek neked, mert szoktam találni. Te is bele szerettél volna szólni, mert én veled akarok majd kötekedni.
5: Nyitott vagyok bármire. Igen, ez egy olyan nagy piac, és a lejjebb révén tudom, hogy működnek itt a használt ruha adás.
4: Na, ugye a te felesi megnyugodtan.
5: Ő is nagy felhasználó egyébként. Viccen kívül egyébként amellett, hogy Mátéval teljes mértékben egyetértek, ugye ezeket a jogokat is a fogyasztóvédelmi hatóság is kötelezettségeket folyamatosan figyeli, és már múlt héten is itt nagy történelmi bejelentéseket tettem, úgyhogy most ezen a héten is úgy látszik ez a történelmi bejelentések napja. A Csaló webáruház mellett azt elmondhatom, hogy a kifejezetten használt ruha kereskedőket az idejében fogja vizsgálni a kormányhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság országosan.
4: Hát lesz dolguk. De éppen azt akartam kérdezni, hogy ne haragudj, de én 10 éve járok abba a láncba, ami az ország legnagyobb lánca, mindenki tudja, miről van szó, és 10 éve pofátlanul ki van írva. Én nem hiszem el, hogy egy fogyasztóvédő, vagy egy gazdasági versenyhivatalos illetékes nem tévedt még be, vagy a felesége, vagy ő maga, és nem tűnt föl neki. Miért lehet ez? Tehát miért nem kötelezik őket nagy nyilvánosság előtt, hogy vegyék le ezeket a táblákat, mert én már tudom, és ha nekem bármi problémám lesz, én ott fogok okoskodni és rikácsolni, de sok ember nem tudja.
5: Akkor vissza szeretné kérdezni, hogy a 10 év alatt hányszor jelentetted be ezt a fogyasztóvédelmi hatóságnak, vagy a gazdasági versenyhivatalnak? Itt nagyon fontos azért, és tényleg nem bántásból mondom, a fogyasztói tudatosság. Tehát anélkül nyilván hivatalból is ő észlelheti a fogyasztói hatóság bármely munkatársa. Nem tudom azt megmondani, hogy hány fogyasztóvédelmi kormányhivatali munkatárs szokott járni használt ruha kereskedésbe, vagy a családtagjuk.
4: Nem merik bevallani.
5: De hogyha nincs ilyen bejelentés, akkor nehéz eljárni. És azért mondom még egyszer, hogy az idejében vizsgáljuk. Tehát valamiért mégiscsak a fogyasztói hatóság
4: szemben. Erre az a válaszom, hogy valóban soha nem, de én legalább több mint 15 éve fogyasztóvédelmi műsort csinálok, mindig bennülnek az illetékes emberek, és azt gondolom, hogy én megteszem a magamét azzal, hogy elmondom, fölvettem a témát, tehát nem gondolom, hogy nekem el kéne menni és bejelentést tenni, tehát ezek ilyen indikátorok, és ebből most én szépen kijöttem, azt gondolom.
6: Át is veszem a szót. Arra akartam még felhívni a figyelmet, hogy ezek a táblák, amik itt megjelennek, ezek az esetek jelentős többségében egyébként arról szólnak, hogy nem érinti a szavatossági jogot, de azt, ami nagyon sok ruhaboltban jellemző, hogy jaj, a zöldet hoztam el, pedig a narancssárgát szerettem volna, ezt használt ruhaboltok nem teszik lehetővé. Ez ugye úgy lenne jogszerű ez a felirat, hogyha azt mondaná, hogy hibátlan termék cseréjét nem vállaljuk, ellenben a kellékszavatossági jogaidat gond nélkül gyakoroltad. Ezt nyilván mindenki igyekszik úgy leírni, hogy egy A4-es méretű táblán értelmezhetően gyorsan egyszerűen olvasható legyen, úgyhogy különböző megfogalmazások vannak, de ki kell mondani, hogy tisztességtelen, ha csak annyit ír ki, hogy nem cserélünk terméket.
4: És András? Szentély András?
7: Én most megvédem egy picit itt azt hiszem a boltot, mert én szerintem ebbe az a logika, hogy valaki bemegy, berak a táskájába nem tudom 5 kiló ruhát, hazamegy, csak otthon próbálja ki, és ami nem kell, azt visszaviszi. És ezzel ugye aránytalan
4: terhet. Látszik, hogy nem jársz ilyen
7: boltokba. De járok,
4: mert ott olyan sor áll mindig a próbafülkénél,
7: hogy... Ez nem mindenhol van így, de én nekem csak pozitív tapasztalataim vannak egyébként a turikról. Én nekem akkor is kicserélték a mutkát, nem volt időm ott felpróbálni, elvittem, rájöttem, hogy nagy az ing, visszavittem, mondták, hogy semmi probléma, válaszok érte egy másikat.
4: Én mindig felpróbálom, de ismeretségi körömben van olyan, akinek van túria, és ő is mindig, hogyha oda viszik, és azt mondják, hogy nem jön a méret valami, akkor azt mondja, hogy tessék szíves lenni, akkor ideadni. Igaz, azt mondja, hogy tessék keresni egy másikat, tehát nem nagyon szereti visszaadni a pénzt, de ha már a táblákról van szó, szerintem egy egész műsort végig tudnánk beszélni ezekkel a táblákkal, például, hogy pénztártóvaló távozás után reklamációt nem veszünk figyelembe. Hát ez úgy hazugsága, hogy van most valaki azt...
6: Egy szó hiányzik belőle a visszajáró kapcsán, mert az teljesen valid, hogy a visszajárót azt ott kell megszámolnom, nem pedig 2 hónap múlva, de önmagában az, hogy a reklamáció kivizsgálását bármilyen mértékben korlátoz, az megint csak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy szerződési feltétel, attól függ, hol van.
4: Tehát a pénztártóvaló távozás az egyébként már a legtöbb helyen kamera van, mert van olyan, hogy valakinek 20 000-esből 10 000-esbe adnak vissza, és akkor lehet kérni azt, hogy tessék szívesen a kamerát vissza, vagy micsoda felvételt visszatekerni?
6: Hát már csak annál is inkább, mert hogy ugye a saját arcképünk az a személyes jogunk van hozzá, hogy visszakérjük, hiszen adatnak minősül, mégpedig személyes adatnak, úgyhogy nem is tagadhatja meg, sőt ingyenesen kell kiadni a felvételt legalább egy alkalommal, vagy biztosítania kell a betekintést.
4: Mert pont néhány héttel ezelőtt egy benzinkúton voltam annak szem- és fültanúja, hogy ott elkezdtek vitatkozni, 10 000-est adott, és 5 000-esből kapott vissza, és majdnem ökölharc lett belőle. Én akkor nem tudtam, én kivételesen csöndben maradtam, én nem tudtam, hogy joga van visszanézni a kamera felvételt, mert mondjuk egy ilyen helyen biztos, hogy de legtöbb pénztárnál van.
5: Persze, ez egyértelmű.
6: Tehát nagyon fontos, hogy van minden hasonló helyen hangunkat, rólunk készült képet, mind-mind személyes adatot kikérhetjük, törlésüket is kérhetjük, elérhetetlenné tételét is kérhetjük. Tehát adott esetben nyilván itt praktikusan tényleg a visszanézés az, ami előny lehet. Én egyébként nagyon sok olyan esetben vettem részt, amikor visszanéztek ilyet. Most már jók a kamerák. Egy 3-4-5 évvel ezelőtt azt megállapítani, hogy 5 000-es vagy 10 000-es volt, kifejten lehetetlen volt.
4: Mondják, harca volt.
6: Így van. Most jó kamerák vannak, és azt gondolom, ez egyre inkább lehetséges, úgyhogy ha szükséges, akkor kérjék ki. De finoman szóval is azt kell, hogy mondjam, hogy messze nem mindig a fogyasztónak van igaza ezekben az ügyekben.
4: Jó, hát ezt nem tudom, de azt igen, hogy a fogyasztók legalább tudják, hogy milyen jogaik vannak, és ez a műsor is erről szól. Nem vagyok kereskedő ellenes, csak én most éppen azt gondolom, hogy ha mi tudjuk, hogy mik a jogaink, akkor kevesebb konfliktusunk lesz a kereskedőkkel, és így mindenki jól jár.
1: Facsipesz.
4: Soha a véget nem érő végkiárusításokról is ígértem, hogy fogunk beszélni. Annak kapcsán jutott eszembe, hogy mostanában a tömegközlekedést használom, és sokat járkálok a Margit körúton, de már mikor autóval mentem, mondhatnám 43-ban nagy tévíz idején, persze ez túlzás, de jó 10-15 évvel ezelőtt is, van a sarkon egy vasedény, és ott állandósult a végkiárusítás, és mindig marha nagy táblák kint vannak, egyszer bementem. Hát az úgy végkiárusítás, mint hogy én most a Holdból beszélek. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy van-e erre jogszabály, mert azt gondolom, de lehet, hogy én a tudatlanságom, hogy ez egy becsalogató reklám, és ez tisztességtelen, mert én is azért mentem be, hogy mit adnak olcsón. Ki válaszol? Norbi vagy?
6: Én adom a Norbinak, csak még bővíteném a kört készletkisöpréssel.
4: Ja, igen, az is.
6: És más hasonló kifejezések, egyébként nagyon jó szakmai gyakorlat van mögötte.
4: Na, hála Isten.
5: Egyébként egyik kedvenc témám ez, amikor kezdő fogyasztóvédő voltam. Még nem, de amikor nem múlik. Viszont gyűjtöttem egy időben azokat a papírokat, amiket a kezünkben nyomtak az Asztóriánál, aha, meg különböző helyeken, hogy végkiárusítás, csődeljárás, azonnal 80% minden, és aztán két óra múlva visszamentem, és akkor még ugyanazt a papírt a kezembe nyomták. Ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül jogilag, ráadásul idézőjelben fekete listás tényállás. Tehát ez minden, magyarul, ez azt jelenti, hogy elég bonyolult a jogszabálynak, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra szóló törvénynek a felépítése, szabályrendszere. Különböző szinteket határoz meg. És ha valami benne van a fekete listában, akkor nem kell semmit sem vizsgálni, hogy most az, aha, hatott a fogyasztóra, nem hatott. Az tisztességtelen minősül, ez egy 32 most folyamatosan bővülő listát, aha, ez egy uniós szabály alapján került egyébként átültetésre, és ez kifejezetten benne van. Tehát amikor ilyet hirdetnek, hogy csődeljárás, végelszámolás, végkiárusítás, stb., és ez nem fel meg a valóságnak, ez fekete listás tényállás. Tehát ha ez nem fel meg a valóságnak, akkor az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
4: Tudom, minősül. Most jön az, hogy menjek és jelentsem be ezt a vasedényt. Nem fogom, nem, azt gondolom, fölhívtam rá a figyelmet, hogyha erről van szó, akkor megteszitek a szükséget.
5: Ezt köszönjük szépen, és erre nagyon érdekes példa, egy pár évvel ezelőtt egy kollégám, aki velem dolgozott a fogyasztóvédelemben, nem mint fogyasztóvédő, hanem ilyen gazdasági szakember, aha, volt, ő is látott egy ugyanilyet a Nyugati Pályaudvar környékén, elhozta a papírt, ezt mi eljutattuk a kormányhivatalhoz, aki eljárt, kiszállt, stb. Levetették vele, attól naptól kezdve az a cég nem hirdeti így magát. Aha. Még hajoltan bírságot is kapott egyébként. Tehát ez konkrétan megvan ez az eset, tehát ha te megadod a vasedény voltak a nevét és a konkrét elérhetőségét, akkor mi ezt megnézzük.
6: Azért azt mondjuk ki, hogy itt a végkiárusítás és a készletkisöprés azok eléggé objektív kifejezések, hiszen a készlet, ugye hatóságok már elég jó keretbe foglalták, hogy mind a kettő azt jelenti, hogy valaminek vége van, igen, végérvényesen vége van. Tehát a végkiárusítás az tarthat 1-2-3 hétig, utána bezár a cég, és pont. Évekig nem tarthat, pláne nem változatlan készletmennyiség mellett. De a készletkisöprés ugyanez a kategória adott készlet, ez autókereskedőknél volt korábban egyébként nagyon nagy játék, hogy gyere hozzánk, mert készletkisöprés van. Lényegében éveken keresztül hirdették ugyanazt a járművet készletkisöprés alatt ugyanannak a listáról. De egyébként, tehát ezek ahogy használtuk, ugye ezek vörös zászlós hadműveletek, aha, tehát itt tényleg nincsen kérdés. De bár nincs nagyon sok határozat, de a gazdasági versenyhivatalnak még az indokolatlanul hosszú akcióra is van gyakorlata, ami egyébként körülbelül úgy néz ki, hogy két alapelvet fogalmaztak meg. Az egyik, hogy szezonon túli akció az lehet tisztességtelen. A szezon meghatározása nyilván kérdőjeles, mert ez tarthat egy hónapig, három hónapig egyéb, de a másik az ennél pontosabb, az akciós időszak, folyamatos akciós időszak nem haladhatja meg az előtte fix áron vagy eredeti áron való értékesítésnek a hosszát. Tehát ezzel körülbelül be tudjuk lőni, hogy minden olyan folyamatos hirdetett kedvezményes ár és hirdetett kedvezményes árról beszélünk, tehát hogyha utána ugyanazon az árszinten árulja, természetesen
4: de
6: az a semmi bajunk.
4: Nem az, nem hirdetett kedvezményes.
6: Szerintem ezt csak ezen felül mondom, mert ugye a kérdést föltette te is, hogy mennyi ideig tarthat valaki akciót. Nem végkiárusítás címkével sem lehet, mondjuk úgy körülbelül 3 hónapnál hosszabb, aha, ideig akciós kínálatban tartani egy terméket.
4: Én bementem, szerintem, Andris, te bemennél egy ilyen boltba? Most csak, hogy megtesz.
7: A végkiárusításból, vagy pont ebben a nevezetben. Minden nap ezelőtt a bolt előtt járok el, és amikor nem jöttem rá, hogy ezek folyamatosan végkiárusítanak, tehát megsajnáltam őket. Milyen szimpatikus régi márka, és jaj, már ez is bezár, biztos ennek a helyén is valami távol-keleti gagyi bolt lesz. Hát ezek szerint, hogy is mondjam, szóval most egy picit ilyen furcsán érzem magam.
4: Te voltál már benne ilyen végkiárusításban? Én Ausztriában szeretek be, mert ott valóban végkiárusítanak.
6: Nálunk őszintén szólva, ugye nekem azért a munkám során rettenetesen sok bolttal volt kapcsolatom, és az a tapasztalatom, hogy a végkiárusítás szó az, ha csak nem zárják be tényleg, mert azért történt ilyen sajnos az elmúlt években, akkor az inkább az elődöző mondat, mint a becsalogató számomra.
4: Azért a Norbit is megkérdezem, de ő nagyon tudatos fogyasztó, hogy bemész egy ilyenbe, ami kéri egy végkiárusítást, mondjuk nem ebbe, ami évek óta végkiárusít.
5: Hát egyébként elképzelhető. A nejem erről többet tudna mesélni, szerintem, mert nálunk ő a nagy fogyasztó, és ő ezeket így betéve tudja. De egyébként a becsomagoló reklámot is említetted, ami a másik fajta, az is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amikor tipikusan ezek korábban nagyobb áruházláncok ezzel éltek gyakran, amikor meghirdettek egy terméket, aztán te bementél, és kb. Kettő darab volt belőle, és mivel te oda jutottál, már elfogyott, de mivel már oda mentél, adott esetben a városon kívül, akkor ha ott volt, akkor nagy bevásároltál. Ez is ugyanúgy tisztességtelen.
4: Elmondanám, hogy mielőtt elkezdtük a műsort, a barátnőm telefonált, mert tudja, hogy ugye ezzel foglalkozunk, és komolyan fejhangon mondta, annyira fölháborodott, hogy mit, ami az anyukája imádja ezeket a chipseket. Jó egészségtelen, és ő elment, el is mondom, a Pennybe, mert hogy nagyon kedvező ára volt. Bement a Pennybe, és mielőtt levette volna a polcról, akkor látta, hogy 60 grammost hirdettek az applikációba, és hogy ez a nagyon kedvező áru rohadrága, mert 30 grammost árulnak. És mondtam neki, hogy akkor menjél vissza, és kérdezd meg, hogy nem tévedése, még mielőtt én itt a nagy nyilvánossággal előtt elmondom, vagy kiírták-e, hogy rosszul jelent meg. Ugye ez a két lehetőség van, hogyha kiírja, vagy valami más terméket kitesz helyett, akár egy drágábbat, de ez szintén becsalogató reklám, de szerencsére ő hallgatja a mi műsorunkat, és ő jó dübegurult, és nem vett semmit.
5: Ez egy jó megoldás egyébként, ettől függetlenül még a vásárlókönyvét is elkérhette volna egyébként, vagy akár egy hatósági bejelentést.
4: És azt kérdezte tőlem, hogy a GVH-hoz kell-e bejelenteni, annyira felmérgette magát az idős anyukájának, nem tudott chipset vinni, szóval ez is egy tipikus becsalogató reklám, ugye?
5: Abszolút, teljesen.
4: De mondom, ebből így lehet kijönni, mert én láttam ennek ellenpéldáját is, hogy egy drogériába kiírták, hogy a saját márkás, ha jól emlékszem, mosogatógép illatosító, az nagyon olcsó lesz, és aztán ott kitettek egy táblát, hogy miután nem jött meg, ezért a drága neves márkájut adták ugyanannyiért. Ez normális. Ezzel így ki tudta kerülni a becsalogatást, mert boldogan elhoztam a sokkal drágábbat, egyébként olcsóban. Ez így rendben van, nem?
5: Hát most így az elmondásod alapján úgy tűnik, igen.
4: Oké, köszönöm szépen.
3: Facsipes.
4: Olajozzuk egy kicsit a mai műsort, bár eddig is olajozottan működött, de nem poénkodok. Én is tátott szájjal hallgattam, amikor a műsor előtt beszélgettem Zentai Andrással, hogy milyen témát fog hozni, és föltette nekem a telefonba a kérdés, hogy tudod-e, hogy a fáradt olaj pénzt ér. És akkor elkezdtem neki darálni, persze a molnál szoktam leadni, ott egy ilyen nagy izébe be lehet önteni, és mondta, hogy ő nem erről beszélt. Szóval miről beszéltél?
7: Igen, tehát ez a háztartásban elhasznált sütőolaj,
4: igen,
7: amiről én beszélek.
4: És a fáradt olajnak éve.
7: Ez is egyfajta fáradt olaj. Ez is egyfajta fáradt olaj, csak ugye nem az ipari fáradt olaj, ami
4: nem
7: mondjuk az autómból lecsapolt motorolaj, hanem ez, amit otthon szépen megsütöm benne a krumplit, meg a húsit, és akkor utána betöltöm egy palackba, és mit csinálok vele. Ugye sajnos régebben az volt a jellemző, hogy az emberek ezt beöntötték a mosogatóba,
4: Jézus,
7: kidobták a kukába, a kertben öntötték ki, esetleg rosszabb esetben az utcán. Ugye ezek mind elképesztően környezetszennyező dolgok. Én ettől mindenkit óva intenék, ilyeneket ne csináljunk. Hogyha nincs kedvünk megkeresni azt az adott helyet, ahol ez pénzt ér, akkor szinte minden nagyobb bolt mellett lehet már találni szelektív olajgyűjtőt, illetve benzinkutaknál is van, igen. Nem beönteni kell egyébként, hanem műanyag palackba kell tölteni, mindegy, hogy milyen műanyag palackba, és azt lehet beledobni, ezek a szelektív gyűjtőkre hasonlító műanyaggyűjtők, amiben be kell dobni, és akkor ugye ezeket ártalmatlanítják, vagy pedig felhasználják fűtőolajgyártásban, üzemanyag, stb. Szóval sok mindent lehet még becsinálni. De van egy ennél még jobb megoldás, akinek a közelében van Coop áruház, most ezt kimondom ezt a márkát, mert ez egy egyedi dolog, ők literenként 100 forintot fizetnek a háztartási használt sütőolajért. Egy alkalommal 5 litert adhat le egy magánszemély. Itt fontos követelmény, hogy 1 literes lezárt palackban kell bevinni, aha, az olajat, tehát praktikusan az olajnak a saját palackjába érdemes visszatölteni. És ebben az esetben 100 forintos utalványt, nem készpénzt, utalványt, amit abban a boltban, de nem feltétlenül azonnal, hanem 6 hónapon keresztül le lehet vásárolni.
4: Akkor itt meg is állunk egy pillanat, és megkérdezem a fogyasztóvédelmi szakértőket, hogy amikor ilyen van, szabályos-e, hogy utalványt adnak, amivel engem arra kényszerítenek, hogy egy olyan boltba költsem el mondjuk azt a 500 forintot, vagy 100 forintot, amivel egyébként nem jár. Szabályos-e ez, vagy pedig ki kéne, hogy adják a pénzt?
6: Mivel egy önkéntes lehetőséget biztosít a vállalkozás, tehát semmilyen jogszabály nem kötelezi arra, hogy A, vegye vissza, B, de a visszavétel egyébként kötelezi, bocsánat, gyorsan beszéltem, de hogy pénzért vegye vissza, arra nem kötelezi semmi, úgyhogy így ő szabadon motiválhatja az embereket. Nyilván ez a 100 forint, ami ugye max. 500, plusz még az üvegek, meg a szállítás, ezzel lényegében arról beszélünk, hogy szeretne egy olyan fogyasztói réteget elérni, akinek ez fontos. Egyébként jellemzően, bár ennek nem örülök, de sokszor ezek fiatalabbak, környezettudatosságról beszélek, de egy olyan réteget elérni,
4: de akinek... De miért nem örülsz, hogy fiatalok? Én örülök.
6: Én örülnék neki, hogyha mindenki ugyanolyan arányban lenne környezettudatos. Így van, tök jó, hogy legalább ott. De hogy a lényeg az az, hogy ő el szeretne érni egy ilyen réteget, és ezzel az max. 500 forintos vásárlási utalvánnyal szeretne nyilván ennek adni egy lökést, hogy ezek a fogyasztók visszajönnek, hozzájönnek, nála vásároljanak.
4: Egyébként korábban, mikor még nem volt ez a kötelező üveg visszaviteli mizéria, akkor például voltak olyan hipermarket láncok, akkor oda vittem, és nem volt kötelező pénzt adni, és ők pénzt adtak, ugye, Andris, emlékszel?
7: Igen, igen, igen, igen, volt.
4: Tehát,
7: igen.
4: Elkezdték ezt. De ugorjunk vissza a fáradt olajra, a Coop láncot mondtad, akkor speciál a budapestiek meglehetősen ki vannak szorítva, mert nem sok Coop van Budapesten, nekem ez jutott.
7: Én egyről tudok egyébként, a 9. kerületben egyről tudok, de hát a lényeg az, hogy van ilyen lehetőség. Én egyébként azt gondolom, hogy ezzel pont az idősebb korosztályt próbálja megcélozni, aki árérzékenyebb, mint a fiatal, és egyébként környezettudatos. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nyilván nem sok, de egyébként össze lehet gyűjteni. Tehát egyszerre 5 litert vihetek el, de nyugodtan összegyűjthetek, amennyi kupont akarok, beváltatok többet is egy vásárlásnál, és 6 hónapos időablak van, hát ez nem rossz. Ja, és nem muszáj, hogy betétdíjas üvegbe tegyem. Tehát, hogy az olaj az klasszikusan nem betétdíjas palackban van, hanem sima palackban.
4: Igen, mert már sem mindegy, mibe töltjük vissza, mert 50 forintot annak
7: az... Hát nyilván az nem feltétlenül éri meg, de mondom, az olajnak a palacki az nem.
4: Ez teljesen jó kezdeményezés, és remélem, hogy nagyon sok cégnél el fog ez terjedni, mert elemi érdekünk, én is nagyon környezettudatos vagyok, hogy mindent visszavigyünk. Ez olyan egyébként, mint az elem, hogy nem túl sok helyre lehet visszavinni az elemet, és én azt is gyűjtöm otthon, és már ha van egy csomó, akkor nekiállok és visszaviszem. Szóval, hogy egyre több mindent visszaviszünk, és ez teljesen jó. Ezek szerint, aki fáradt, én csak fáradt olajnak, használt olaj, háztartási fáradt olajnak mondanám, tehát aki ezt összegyűjti, és olyan üvegbe visszaviszi valamelyik kópba, ahol... A bármelyik kóba jobban mondva, akkor kap 100 forintot literenként.
7: Nem bármelyik.
4: Hát?
7: Nem bármelyik
4: kijelölt kópáruházakba visszaviszi. Mondjuk vidéken a kollégám nem a földet fogják, hogy te mondtad, locsobálni vele.
7: Hát igen, ez borzasztó.
4: Hát ezt én még nem is hallottam ilyet, de mit remél, hogy ki kell ott valami? Nem értem. Ki kell a napra fordulni?
7: Nem, hát csak ugye ezt annak a helyet csinálja, hogy a mosogatóba önteni. Ugye a mosogatóba önti, annak nagyon hamar van egy negatív hatása, mert
4: eldugol minden.
7: Nagy probléma lesz, igen, a lefolyóban.
4: Aha, szóval ezt, na jó, találékonyak az emberek, csak azt akartam mondani, tehát akkor a kijelölt kópáruházakba lehet
7: így van,
4: vissza.
7: Olajpontnak hívják egyébként.
4: Olajpont.
7: A helyeket erre rákeresve, aki pontosan látni fogja, hogy hol van ilyen olajpont.
4: Máté nagyon jól szórakozik, pedig ez halálos.
6: Igen, mert nemrégiben olvastam egy fantasztikus tippet, bocsánat, csak azért talán még éppen befér a focsipesz kategóriába, hogy ha valaki valaha is szenvedett azzal, hogy leszedjen magáról egy zsebtapaszt, mert hogy az igen macerás, akkor azt fölülről nagyon piszi olajjal bedörzsöli, és 15 másodperc múlva leesik a tapasz. Úgyhogy erre is félre lehet rakni, nem kell kijönteni.
4: Jó van, belefér, persze, hogy belefér, hangosan is nevethettek, nem kell visszafolytani. Oké, köszönöm szépen, tehát akkor még egyszer olaj.hu.
7: Olaj.nak hívják, igen.
4: Olaj.hu, ugye? Azon lehet tájékozódni, hogy hol van, főleg vidéken vannak, Budapesten egy helyen van, mint hallottuk, a 9. kerületben, és maximum 5 litert lehet egyszerre vinni, de az egész család elvisz, akkor abból már be tudnak vásárolni. Köszönöm szépen!
3: Facsipesz.
4: Használt cikk vásárlásról már beszéltünk, de arról nem, hogy az is nagyon nagy divat lett egy jó, mint ami 10 éve Magyarországon. Annyi szállítási sérült cucc szerintem a földön nincs, amit Magyarországon itt megpróbálnak eladni, de hogy vannak ilyen boltok, és árusítanak tipikusan ilyen nagyobb háztartási cikkeket, egy kicsit oldalba nyomott mosógépet, mit tudom én, tehát nem, inkább azt mondják, hogy szépséghibásak, vagy olyanok, amiket visszavittek 72 órán belül, és megtuningolták, és megint eladják. A kérdésem az, hogy ezekre milyen fogyasztói jog vonatkozik, ugyanis a műsor elején is mondtam, hogy kapsz egy számlát, hogy te vettél egy mosógépet, de nem írják oda, hogy oldalba van egy kicsit nyomódva, csak az, hogy vettél egy ilyen és ilyen típusú mosógépet. Mi van ilyenkor? Máté.
6: Ez rettentesen sok kérdést vett fel, úgyhogy a műsor végére fel fogunk dobódni vele, vagy második felére. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy a termék az új vagy használt. Hogy ez új vagy használt-e, azt pedig a kereskedő jogosult eldönteni, hogy ő ezt újként értékesíti, vagy használtként értékesíti. Ettől nem kell félnünk, hogy ezt ő minősítheti, mert ha én úgy látom, hogy ez egy használt termék, és ő újként értékesített, akkor visszaviszem, és hibás teljesítésre hivatkozva visszavetetem vele, és kicseréltetem egy másik. Tehát, hogy ettől nem kell tartani. Aha. A kereskedők egyébként ezzel viszonylag úgymond a nagy többségük, vagy a nagyobb a korrektül élnek. Láthatjuk rengeteg webshopban egyébként, hogy a 14 napos elállása, vagy mások miatt visszakerült termékeket újraértékesítik, és jellemzően 3 kategóriát szoktak egyébként meghatározni, a klasszikus új termék, a kibontott csomagolású, de lényegében érintetlen és használatlan termék, és még ezt is újként adják el, és változatlan új termékekre jellemző szavatossági jótási feltételekkel, és a harmadik kategória, amire azért letelepítettek egy szoftvert, amit azért használatba vettek, amin azért látszódnak nyomok, esetleg egy ütés oldal vagy bármi más, és ezeket már nem új termékként értékesítik. Ahogy egyszer korábban beszéltük, ugye a használt termékekre is vonatkozik 1 év kellékszavatosság, tehát ezt is azért úgy...
4: Nincs fél órája, hogy ezt megbeszéltük.
6: Mehetünk önbizalommal vissza ezekkel a termékekkel is, ugyanakkor minden másra, amit új termékként értékesít, arra viszont az árától függő 2 vagy 3 éves jótállás, illetve a mindig 2 éves kellékszavatosság érvényesíthető. Mi van a hibával? És ugye ez itt a nagyon baromi nagy kérdés, mert oké, azt mondja, hogy a mosógép az oldalba lett billentve, és egy kicsit behorpadt az oldala.
4: De ez nem jelzi a számlámot.
6: Na hát ez én azt szoktam mondani, hogy ez megint az a kategória, mi nem aggódjunk, ha már egyszer döntöttük, hogy beruházunk kockázatvállalás mellett egy ilyen termékbe, hanem akkor mondjuk azt, hogy ő nem jelölt hibát a terméken, hiszen nem tudja igazolni, hogy ő azt hibásként adta el. A tapasztalatom szerint 2 kereskedő van a piacon. Az egyik, aki ezt tudja is, és amikor visszavisszük, hogy oké, hogy az oldala be volt repedve, de itt a dob nem működik ennél a terméknél, akkor azt fogja mondani, hogy jó, persze, visszaveszem, válasz egy másikat, vagy visszafizetjük a vételárat. A másik típusú kereskedő viszont, és ezzel vannak a fogyasztói gondok, az azt fogja mondani, hát én jeleztem, hogy sérült, hát akkor most mit akarsz itt, hát sérült terméket
4: de
6: visszahozni, hát hogy képzeled?
4: Ez a válaszunk?
6: Így van, csak hát nyilván egy nehéz húzavona, és végén megint csak a korábbi műsorban megbeszélt, és jól végigelemzett békéltető testleteknél fogunk kikötni, mert ha ő nem hajlandó visszafizetni a vételárat, vagy kicserélni a terméket, ugye egy használt, repet, stb. Termék esetében a csere ráadásul véleményes is, hiszen pont ugyanarra nem fogja tudni kicserélni, de hát ott van a vételár visszafizetés, úgyhogy nagy gondunk nem lehet, akkor az békéltető testület előtt fogjuk tudni lezárni ezt a vitát.
4: De ha szállítási sérültnek titulálja, akkor is kötelező, vagy a saját érdekében oda kéne írni, hogy milyen sérüléssel vettem meg azt az adott mosópet, ugye?
6: Így van. Nekem egyébként volt egy bútorboltban egy ilyen ügyem, volt egy asztal, egy irodai asztal, ami nagyon szép volt, tudtam, hogy jó, és láttam, hogy hol sérült. Azt mondtam, ez nekem tökéletes lesz. Viszont nagy betűkkel rá volt írva, hogy sérült, és ők a nyugtára is annyit írtak rá, hogy sérült
4: termék. De hogy hol azt nem
6: írta? És akkor mondtam, hogy legyünk szívesek már leírni, hogy ez hol sérült, aha, mert hogyha egyéb baja van, akkor én bizony vissza szeretném hozni ezt a terméket, viszont akár fényképeket is készíthetünk, ezzel a problémával nyilván nem fogom visszahozni. Hát ez egy elég nagy és nagyon fogyasztóbarát bútoráruház, de nem nagyon voltak nyitottak a megoldásra, úgyhogy azzal tudattal mentem, hogy rendben van. Én lefotóztam, úgyhogy én innentől fogva tudom bizonyítani, hogy mi volt az a sérülés, amivel a terméket megvettem.
4: Egy hallgató küldött nekünk egy e-mailt, egy szerintem érdekes is, nekem elgondolkodtató e-mailt, a facsipesz2025@gmail.com-ra. Egy hölgy vásárolt egy táskát, egy márkás drága táskát, aminek leszakadt a füle, és visszavitte, hogy hát az minőségi hiba, legalábbis az én paraszti eszemből kiindulva, és azzal hajtották el, hogy túl sok súlyt tett bele. Szerintem ez olyan, mint a luftballon, amit fölfújnak, ez a válasz. Mi az, hogy túl sok súlyt tett bele? A kérdésem az, hogy ha veszek egy táskát, de egy 100 000-es táskáról beszélünk egyébként, akkor tájékoztatni kell-e, hogy mi a normál használat, mint hogy a cipőnél odaírják, azt imádom, amikor a csizmára odaírják, hogy nem vízálló, ez a lakásba szambázza vele, hogy lássa a férjed milyen csinos, mert egy csizma alapható hangon arra való, hogy télen napba jár. Imádom, amikor a csizmára odaírják, hogy nem vízálló, ez a lakásba szambázza vele, hogy lássa a férjed milyen csinos, mert egy csizma alapható hangon arra való, hogy télen napba járkáljak. Na mindegy. Szóval, hogy egy

0: ugye, ha el szeretne utasítani, akkor neki kell bebizonyítania, hogy én köveket hordtam benne, nem is keveset, vagy a Sztálin összest. De amennyiben nem írja bele, hogy ez egy legfeljebb 5 kiló súlycipelésére alkalmas táska, akkor minden olyan lehetőségét elveszti, hogy engem kizárjon belőle. Aha. Hozzáteszem, és hogyha ráírja, hogy 5 kiló, akkor hogyan fogja bebizonyítani, hogy én tényleg a Sztálin összest hazavittem az egyik kizérleértékelésből. Vagy
1: Budapest utca névjegyzéke az 30 kiló, igen.
0: Igen, igen. Tehát, hogy azért itt legyen önbizalmunk, hogy ez a szavatossági meg jótási szabályozás, ez jó, és ez fogyasztóbarát, és ez erős. És tényleg amennyiben ilyen problémánk van, és ilyen elutasításaink vannak, mert ez egyébként ilyen van, hozzáteszem, tényleg van túlsúlycipe, ahogy mondtad, és minden nő mindig túlsúlycipel a táskájában.
1: Nem is igaz. De úgy kezdődik, amikor átpakolunk, nagyon könnyű, de aztán az idővel mindig belerakódik valami.
0: Én csak azt veszem észre, hogy a házasságunk 20-valahány éve alatt a felségem eleinte még ilyen A4-es méretű táskákat vett, most már lassan kiránduló hátizsákokkal járkál. Tehát, hogy van ott tapasztalt növekedés, de a lényeg, amit tényleg össze kell foglalni ebből a témából. Tehát a hallgatónak
1: válaszoljunk.
0: Így van. Az, hogy bármilyen indokkal elutasítja a kereskedő az ő fülleszakadását, vagy fogó leszakadását, azt neki bizonyítania is kell, és ha nem bizonyítja, akkor megint csak mehetünk a békéltető testületekhez, és igényelhetjük a termék hátjavítását, valószínűleg kevésbé, de cserét és pénz visszafizetést.
1: Mondom, 100 000-es nagyon márkás táskáról van szó, tehát akkor az a válasz, hogy van remény, menjen megint vissza, ezt ne fogadja el, jegyzőkönyvet is vettessen föl, ugye ezt nem mondtuk el, hogy az első, hogy vettessen föl jegyzőkönyvet, és majd meglátjuk, mit válaszolnak akkor neki írásba, azt pont ne higgy el, és menjen tovább a békéltető testület. Ez Andis, a te feleséged is sokat cipel.
2: Nem, nekem egyébként a gyerekem van az, hogy a gyerek iskolatáskájából keletkeznek egyre újabb dolgok, de most nem erről akartam beszélni, hanem hogy az nagyon fontos a jegyzőkönyv, igen, mi is írtunk erről több cikket is, hogy ez nem ugyanaz, mint a vásárlók könyvébe való beírás.
1: Nem,
2: ugye ezt sokan nem tudják, tehát a jegyzőkönyv az egy egészen más dolog, és ilyen esetekben jegyzőkönyvet kell felvetetni, nem a vásárlók könyvébe beírni, hogy nekem nem szimpatikus
1: az,
2: hanem ezt.
1: Mert hogy annak, igen, Norm.
3: És már fogyasztóvédő vagyok, de most a vállalkozások oldaláról is hadd beszéljek, tehát amit Andris mondott elsőségben egyetértve, ugye a vásárlókönyve az nem csak negatív bejegyzésre alkalmas, hanem pozitív is, mert azt nem panaszkönyvnek hívják, ez csak a köznapi értem.
1: Mert igen, az volt.
3: És igenis jól esik szerintem a tisztességes jogkövető vállalkozásoknak, hogyha elismerünk valamit, akkor nyugodtan írjunk bele, hogy szeretünk.
1: Szerintem ez ma Magyarországon eléggé atipikus, de ha már nálad van a szó.
2: De az internet nem egyébként. Tehát nem, amikor küldik a megbízható bolttal az e-mailt, én például mindig megadom, hogyha jó tapasztalatom volt egy webáruházzal kapcsolatban.
0: Múltkor új tapasztalatom volt, és kaptam akciós kedvezményt, ha adtam 5 csillagot egy helyen, úgyhogy már ilyen is van, de egyébként kivételesen elégedett voltam, úgyhogy megtettem, nyilván egy leszakadt helyen nem annyira tettem volna meg.
1: De ez az internetes világra jellemző. Nagyon elszaladt az időnk, Egyman Norbi szerencsére nem szaladt el, és válaszolni fog, mert a következő téma az, hogy egy nagyon széleskörű hatósági együttműködést alakít ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, és ez egy múlt héten megkapott közlemény. Ezt én elolvastam, de tehát fejtsük ki.
3: Na hát azért vagyok itt, hogy kifejtsük meg, hogy megmutassuk, hogy valójában mit akar ez a megállapodás. Azt tudni kell, hogy a fogyasztóvédelmi hatáskörre rendelkező hatóságok, minisztériumok egyidig is együttműködtek. Tehát nem az van, hogy most így hirtelen megtalálták egymás telefonszámát, e-mail címet, és akkor most működjünk együtt.
1: Minden lehetséges.
3: Nem, ilyen nincsen. Tehát tényleg folyamatosan együttműködtek. De gyakorlati szempontból egy olyan belső ügyintézésű felület került kialakításra.
1: Ami közös,
3: és aminek a lényege, hogy ha mondjuk a gazdasági versenyhivatal elindít egy ellenőrzést egy bármely vállalkozással szemben, azt a fogyasztóvédelmi hatóság, tehát a kormányhivatalok is látják. Fordítva is ugyanez igaz, vagy a
1: népi. Miért van nekünk, mint fogyasztóknak gyorsabb az egész?
3: Vagy? Gyorsabb, és az egységes fellépés lehetővé teszi. Ugye múlt héten jelentettem be ezt a honlapblokkolás intézményét, ezt is sokkal egyszerűsébbé teszi, hiszen arra akkor van lehetőség, ha például a fogyasztók széles körét érinti. Mondjuk a kormányhivatal talál egy kisebb súlyú jogszabálysértés, amitől nem lehetne blokkolni, de ha mi látjuk például, hogy a népi élelmiszerbiztonsági szempontból már eljárást indított fel, vagy a gazdasági versenyhivatal, akkor már felmerülhet az, hogy fogyasztók széles körét érinti, és ezért akkor még akár a honlapblokkolás is lehetséges. Tehát az a lényeg, hogy koncentráltan fel tudnak lépni a hatóságok.
1: Gyorsabb,
3: egyszerű, és nem arról van szó, hogy a fogyvédhatóság is hoz egy kis határozatot, a versenyhatóság is hoz a saját hatáskörébe, a nébik is, stb. Tehát

0: Ennek ez az egésznek a fő lényege.
1: Mikor fogjuk mi fogyasztók látni ennek előnyét, ez már akár holnap, vagy most, tehát ez már működik?
0: Ez működik, január 1-től működik ez a belső ügyintézési
1: felület. És akkor azért vártatok több mint egy hónapot vele, mert nyilván be kellett járatódnia, meg
0: nyilván volt egy tesztüzemmód, de most már ez tényleg ezerrel működik, és a hatóságok e tekintetben is most már tényleg sokkal gyorsabban és egyszerűbben tudnak kommunikálni is egymással.
1: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Az, hogy a termékbemutatókkal mi van, az nem maradt a lány, azt majd a jövő héten fogjuk megbeszélni, mert hogy fontos téma, és azt gondolom, hogy nagyon sok időt fogunk nem elpazarolni, hanem elkölteni ahhoz, hogy jól tájékoztassuk az embereket, mert hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy a legvédtelenebb fogyasztói csoport az idősek és a gyerekek. Mi, akik középkorak vagyunk, vagy tudjuk, vagy nem, de hogy tényleg, és a termékbemutatóknál tipikusan az idősekre fókuszáltak az utóbbi időben, nagyon, hát hogy mondjam, elítélhető módon. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és végül, de nem utolsó sorban, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt ma az a három szakértő vendégem, aki igyekezett segíteni önöknek az eligazodásba. A műsort ma is Bicó Tamással készítettem, mint mindig. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot, viszonthallásra. Törtei Takács Krisztát hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Független és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
0: Időjárás.
1: Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 21 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Múltkor időhiányában nem sikerült a termékbemutatókról beszélnünk, pedig elrémisztő az, ami ezen a fronton régóta zajlik. Rengeteg becsapott ember vég nélkül tudná mesélni keserű élményeit. Mi ma inkább abban próbáljuk beavatni önöket, hogy hogyan tudják elkerülni ezt a leselkedő, mindenkire leselkedő bajt. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szigorított a Magyar Nemzeti Bank. Ha bajba kerülünk, vagyis ha mondjuk ellopják a bankkártyánkat, vagy csalás áldozatává válunk, a bankoknak 2 percen belül kell fogadniuk ezek után a visszaélés bejelentő ügyfél hívását. Ilyenkor Nagyon jól tudjuk, hogy a percek is számítanak, részletesen elmondjuk a erről tudnivalókat. Aztán utasbiztosítás. Javában zajlik a síszezon, ami azért azt gondolom nem egy baleset nélküli sport. Persze ne legyen senkinek semmi baja, de azért nem árt felkészülni arra, hogy mi van, ha. Biztosítási szakértőnket faggatom majd arról, hogy milyen a jó utasbiztosítás ilyenkor télen. És végül, de nem utolsó sorban, vajon tudják-e, hogy meddig kell megőriznünk a közüzemi számláinkat, mert én bizony nem tudtam pontosan egészen addig, míg nem készültem erre az adásra. Ma mindezek okán pontosan elmondjuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, mert fontos. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. És ahogy azt ígértem, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője már itt is van a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem fontos dologról fogunk beszélni. Szia!
4: Szerbusztok, sziasztok!
3: Szóval, én mondjuk meglepődtem, mert azt hittem, azzal kezdem, hogy még szerencsére soha nem kerültem ilyen bajba, hogy azonnal hívnom kellett volna a bankomat, és nem vették föl a telefont, hosszú percekig várhattam volna, de átérzem, hogy akinek van pénz a számláján, sok pénz, az nagyon ideges attól, hogy a bank nagyon ráérős. Más ügyekben már próbáltam a bankkal beszélni, hát ott sincsenek nagyon, hogy mondjam, slágfertik tapasztalataim. Gondolom ezért hoztátok ezt az új szabályt.
4: Nyilvánvalóan lépni kellett, hiszen a visszaéléssel kapcsolatos problémák nem szűnnek, bár vannak már jó hírek, tehát úgy tűnik, hogy nagyon sok banki csalásszűrő rendszer a Nemzeti Bank és a bankok által létrehozott központi visszaélésszűrő rendszer is nagyon jól működik, de azért a pénz ügyekkel kapcsolatban a visszaélések továbbra is ott vannak, nagyon sok ügyfélnek van ilyen esete, és hogyha már megtörtént a baj, vagy ha egyáltalán csak gyanakszunk, hogy lehet, hogy megtörtént a baj, akkor itt a percek, a másodpercek minden is számítanak. Igen. Ezért két nagyon fontos dolog történt most így az év elején. Egyrészt a pénzforgalmi törvény módosítása kimondta, hogy a bankoknak a hét minden napján 0-tól 24 óráig telefonon fogadniuk kell méghozzá élőhangos ügyintézővel.
3: Igen, mert most már minden, Vanda két, már minden játszik.
4: Így van, tehát azok nem AI-val, nem mesterséges intelligenciával, nem rögzített vonallal és utólagos visszahívással, nem ott kell lenni hajnali 2 órakor is a banki ügyintézőnek a hét minden napján. Ez az egyik nagyon fontos dolog, a másik pedig, hogy ehhez a Nemzeti Bank egy felügyeleti szabályozást is kiadott, hogy amellett, hogy ott vannak ezek az ügyintézők, 2 percen belül a hívás felépülésétől eljuthassunk ezekhez az ügyintézőkhöz, gyorsan elmondhassuk a problémát, hiszen...
3: Mi az a hívás felépülés, a kapcsolástól az magyarul?
4: Amikor kicsöng.
3: Jó, így azt én is értem.
4: Oké. És mivel itt tényleg a másodpercek számítanak, nagyon gyorsan kell, lehet, hogy zárolni a számlánkat, letiltani a kártyánkat, stb. Ezért ez történjék is meg. Na most itt ugye azért pár dolgot el kellett magyarázni a bankoknak, vagy egyeztetni velük. Az egyik az, hogy előfordul az, hogy bizony itt reklámokat hallunk, meg mindenféle akcióról számolnak be.
3: Igen.
4: Ez ne történjen meg. A legszükségesebb, ugye adatvédelmi tájékoztatót, azt meg kell hallgatni, azon már nem tudunk túl lenni, ez történik meg. A másik pedig, hogy vannak olyan időszakok, ilyen, ha úgy tetszik, nagyon fontos időszakok, amikor mindenki telefonál, akkor is legyen elég ügyintéző, tehát
3: de ezt hogy tudják megoldani?
4: Úgyhogy ők ezt pontosan mérik, vannak nekik belső szabályzataik, ezt a kiegészítését kértük ennek a szabályzatnak, és a túlzsúfolt órákban is legyen kellő ügyintéző, aki ezt fölveszi, ezt a kagylót, és azonnal tud intézkedni, méghozzá haladéktalanul.
3: Mert hogy akkor ezek ilyen forró drótszámok, tehát ezek megváltoznak, mert tudom, ha én is telefonálok egy, és fél órán keresztül mondja, hogy melyik gombot nyomja meg, utána melyik gombot, aztán majd kapcsolja az ügyintézőt, amikor 12 perc, mire rajcél
4: győzelmet arattunk. Igen. A nagyon fontos dolog az, hogy vannak olyan bankok, ahol van külön dedikált, kifejezetten a visszaverésekről, kártyaletiltásról szóló
3: szám. De csak van olyan, tehát nem mindegyik.
4: Nem mindegyik.
3: Hát ez a baj.
4: Nagyon fontos nekünk is az például, hogy mentsük el a telefonunkba ilyen helyzetekre ezeket a telefonszámokat. Van olyan, ahol van dedikált külön szám, van, ahol tényleg jön a menü. Na most itt is pontosan erre reagálva azt kértük a hitelintézetektől, hogy a menü legelső gombja legyen az, tehát hogyha mondjuk a nullás, akkor azt rögtön le tudjuk nyomni, és akkor az összes többit már nem kell meghallgatnunk, hogy milyen menüpontok meg almenüpontok vannak, azt nyomhassuk meg, és már azonnal kapcsolják az ügyintézőt, élőhangos ügyintézőt.
3: Ezt a Nemzeti Bank szakértői ki is fogják próbálni? Tehát van itt valami kontroll, mert itt tényleg nem kicsi a tét.
4: Az, hogy 24 órában ott kell lenni a hét minden napján, az törvény előírás, tehát értemszerűen pénzforgalmi törvény, tehát ezt a pénzforgalmis kollégák ellenőrizni fogják. A felügyelési szabályozó eszközök egy picit puhábbak, de fogalmazzunk úgy, hogy a Nemzeti Bank a saját akár helyszíni ellenőrzéseinél, vagy akár próbavásárlásainál, egyéb ügyintézésénél ezt kéri számon, mint legjobb gyakorlat. Tehát az összképhez, hogyha fogyasztóvédelmi vizsgálatunk van, bizony ez is hozzá tartozik, és azért itt nem akármiről van szó. Tehát, hogyha tényleg, ha 10 perc múlva kapcsolják, és itt millió forintokról van szó, és az adott esetben eltűnik, akkor ennek bizony hát nagyon súlyos következményei
3: vannak. Ezt akartam
4: pontosan
3: kérdezni, hogyha valaki nem jut 2 percen belül rajtszélgyőzelemhez, tehát nem éri el élő hangos, hogy ti mondjátok, tehát egy emberrel nem tud beszélni, igen, én ezt így magyarul így fogalmaznék, és elbukik mondjuk több milliót, de akár csak 1 milliót, vagy akár csak 500 000, akkor ilyenkor mi van? Akkor kifizeti a révészt?
4: Nagyon fontos. A Nemzeti Bank egy úgynevezett 5 csapást hirdetett meg tavaly, és erről egyeztetett is a bankokkal,
3: igen,
4: és ennek az egyik eleme az, hogy az első azt szeretnénk, ezt jogalkotást igényelne, és a jogalkotó ezen gondolkodik is, hogy az első veszteséget ilyen esetekben, még abban az esetben is, hogyha ügyfélként bizony én hibáztam, én voltam figyelmetlen, én nem gondolkodtam, és rányomtam azokat a gombokat, megadtam azokat az azonosítókat, az első veszteséget a bank állja. Talán egy kicsit meglepő, amit mondok, de a pénzügyi békéltető testületnél, ahova nagyon sokszor eljut ezeknek az ügyeknek a története, ahol kérik a banktól vissza a pénzt, akár méltányossági ügy keretében, tehát amikor az ügyfél elismeri, hogy hibázott, de azért még nagyon sok bank ilyenkor bizony visszafizeti az összeget, vagy az összegnek akár egy nagyon jelentős részét.
3: Tehát látunk
4: olyan, lehet, hogy nem is kell a pénzügyi békéltetőkhöz eljutni, lehet, hogy csak ír az ügyfél, és bizony nagyon sokszor ilyenkor visszafizetik. Ami nagyon fontos, hogy ez az első eset, tehát ha már másodszor hibázunk, bizony másodszor esünk ebbe a csapdába, akkor bizony itt lehet, hogy tényleg a mi hibánkról van szó.
3: Na, de ha nem, mert nem érik utol a...
4: Igen, de akkor is érjük akkor, utol a bankot. Általánosságban megkérdezted ezt az elején, hogy egyéb témákban sem érni a bankot. Például a panaszkezelésnél, egyéb témákban is ott van a szabály, hogy a banknak 5 percen belül mindent meg kell tennie, hogy elérje az élő ügyintézőt.
3: De abból az 5 percből 4,5 percig mondják, hogy milyen lehetőségeim vannak,
4: van,
3: hogy milyen számlát kösek, tehát ez kvázi nem teljesül.
4: Nagyon fontos, de el kell, hogy lehet, hogy ennél hamarabb is megtörténik. Én egy példát mondok, nekem a bankom az 5 percen belül mindig fölveszi.
3: Na majd megkérdezem adás után, hogy melyik banknál vagy.
4: Igen, de, és nem azért, mert én hívom, hanem bármelyik ügyfelének, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy történtek nagyon fontos lépések, és ennek az 5 csapásnak az is része, és ezért tudok jó hírekről beszámolni, hogy a saját visszaélő szűrő rendszereiket fejlesztették a bankok. Aha. Tehát most a statisztikai adatok ott tartunk, ahol 2022-23-ban, amikor a felfutás indult a visszaéléseknél, és most a másik irányba tartunk, reméljük, hogy ez a trend tartós lesz, tehát 2025 ősze végén, telének az elején, az látszik, hogy csökkennek a visszaélések, csökkennek a sikeres csalások.
3: Én 2 bankba vagyok érdekelt, és az egyik az nagyon komolyan ráment erre, és ott az ember biztonságban is érzi magát, de ha már itt tartunk, nem témánk, de azért én szeretném elmondani itt nyílt színen, hogy ugye mi beszéltük azt, hogy van olyan bank, amelyik nem volt hajlandó, nem mondom meg melyik bank, a befáradt valaki úgy elhajtották, hogy csak úgy recse, mondván, hogy kérjen időpontot, és én nagyon föl voltam háborodva, mert a hátrányos helyzetűek, az érzékeny fogyasztók, azt hiszem ezt szokták mondani, azok borzasztóan ki vannak szorítva. Én akkor tettem egy bejelentést a Magyar Nemzeti Bank panaszirodájába, úgy gondoltam, hogy sokra nem jutottunk, de mégis igen, mert pont valamelyik nap kellett bekóvályognom ebbe a bankba a gyerekem ügye miatt, és azt tapasztaltam, hogy valóban mindenki időpontra jön, de mindig van egy ügyintéző, mert én rögtön elkezdtem őket provokálni, hogy aki soron kívül, tehát hogyha bejön egy ilyen mondjuk egy hátrányosabb helyzet, azonnal fogadják. Tehát lehet, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem indított semmiféle eljárást a bank ellen, de azért annyira megijedt ez a bank, hogy megváltoztatta, tehát hogy mégiscsak van értelme ezekben a dolgokban nekünk bejelentést tenni. Nyilván akkor is ez a két perc, nem két perc.
4: Schlusspoint mondtad el, tehát abban az esetben, hogyha nem valósul meg egy felügyeleti szabályozás, egy jogszabály, de nekem adott esetben nincs veszteségem, úgymond, tehát nem anyagi elszámolási jogvitám van, hanem csak egy fogyasztóvédelmi hibát, rossz eljárási gyakorlatot kifogások a banknál, akkor is a Magyar Nemzeti Bank intézkedik, vagy ahogy mondtad, vagy fogyasztóvédelmi eljárást indít, vagy felügyeleti szabályozással, vagy gyakorlatilag egyéb iránymutatással, akár a bankokkal való folyamatos konzultációba ezt elmondjuk, és nagyon sok esetben valóban az ügyfelek javára megváltoztatják a gyakorlatot.
3: Ez azt gondolom, hogy jó is így, meg...
4: Ez a normális.
3: Ez lenne a normális, igen. Jó, minden esetre köszönöm szépen, és én is arra biztatok mindenkit, hogyha olyat tapasztal a bankjában, mert most ezek a bankok meg vannak őrülve, sorra zárják be a fiókokat, és mindenki átmegy a virtuális világba, ami nem baj, csak azért van egy generáció, egy idősebb generáció, meg vannak sérült emberek, és én azt gondolom, hogy a ló másik oldalára kezdenek átesni.
4: Igen, ezzel kapcsolatban a Nemzeti Banknak mindig az a iránymutatása és elvárása, hogy minden ügyfél, akár az idősebb, akár a fiatal, akár a készpénz szerető, akár a digitális eszközökkel jártas ismerettel rendelkező, kapja meg a lehetőséget.
3: Tehát
4: olyan ne legyen, hogy ki van szorítva bármelyik fogyasztó, erről szól akár a vidéki ATM telepítési programunk és egyéb programok is, tehát minden lehetőség legyen. Aki ismeri a digitálisat, már modern, használhassa azt, de bizony, aki szereti a saját ügyintézőjét, bemenni hozzá, úgy intézni a dolgokat, az kaphassa meg azt a lehetőséget.
2: Facsipesz.
3: Igen, azt fejeztük be Binder Istvánnal, hogy aki akarja, az kaphassa meg a lehetőséget. Ez volt az utolsó mondata, és elgondolkodtam egy 10 másodperc alatt azon, hogy az egész világ a virtuális háló fele megy, keveset beszélgetünk, keveset találkozunk, és lehet, hogy pont ez okozza a termék bemutatók újbóli virágzását, és akkor már föl is vezettem a következő témát. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ül már itt velünk. Szia!
5: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Nem lehet, hogy van ebbe egy kis igazság, hogy az emberek már annyira keresik azt, hogy tudjanak beszélgetni, mert annyira nem eltárgyasult, elvirtuálisodott a világ, hogy most kezdenek ezek a termékbemutatók, én úgy látom megint újra erőre kapni, sajnos.
5: Hát lehet ez is az egyik ok, a másik meg, hogy szeretünk hinni a csodákban. Tehát, hogy azonnal meggyógyítanak, azonnal olyan terméket kapunk, hogy megfiatalodunk, sportosak leszünk, szépek leszünk, stb. És hát a csodák ilyen tekintetben azt gondolom, hogy nincsenek. De ha megengeded, tennék egy ilyen 45 másodperces történeti visszatekintést, termékbemutatók kapcsán, egy 10-15 éve meg teljesen másfajta termékbemutatók igen. voltak, kis papírokkal becsábították általában az idős személyeket, elvitték őket busszal vidékre, megígértek, hogy kapnak ebédet, becsukták az ajtót, majd egy termékbemutatót tartottak, és aztán közölték, hogy aki itt nem vásárol, azt nem visszük haza, majd egyedül hazamegy, nem kap ebédet, vagy ki kell fizetnie, és ezek nem túlzó, ezek tényleg valid esetek, és megtörténtek. És emiatt 2014-ben nagyon szigorú jogszabályváltozás volt, többek között nem lehetett hitelszerződést kötni az adott helyszínen, mert ez is előfordult, ügyfélszolgálat, panaszkezés, 14 napos elállási jog is bejöttek a képbe, tehát egy nagyon szigorú változás volt, és a gyakorlatban is ezt láttuk. Viszont új technikák alakultak ki, új módszerek, ráadásul, ahogy te is említetted, ott volt az internet, és számtalan olyan termékbemutatót, amit már nem hívnak termékbemutatónak, szerveznek, mint például egészségügyi állapotfelméréssel egybekötött találkozó, mondjuk így, vagy beszélgetés, aminek aztán számtalan fogyasztóvédelmi problémája van.
3: Legfőképpen azért, én ebben nagyon beleástam magam, mert ez megint csak a védendő réteget, vagy hogy is szokták,
5: sérülékeny fogyasztói
3: réteget támadja. Itt most a fiatalok, a gyerekek kimaradnak, vagyis az idősebbek, mert szerintem nincs olyan ember, akinek 50 fölött azt is szokták mondani, nem fáj valamit, mikor fölébredsz, már nem is élsz. Szóval kis túlzással azért mindenkinek már van ebben a mai világban valamiféle problémája, de főleg azt gondolom, a 70 pluszosokat támadják ezzel a ragyogó ötlettel is, ami borzasztóan felháborító, hogy az egész csalás, és én nem értem, hogy miért vannak még. Én egyébként egyszer el akartam egy ilyenre menni, mert valaki mondta, hogy kapott erre meghívót, és mondtam, hogy adja oda, majd én elmegyek, elrejtem a mikrofonom, és fölveszem, hogy ott mit művelnek az emberekkel. Hát az ajtóig jutottam, pedig ti ismertek, elég leleményes vagyok, és nagy szám van, mert ugye egy férfi adta oda a meghívóját, és hát nem tűntem férfinek, szóval, hogy nagyon leellenőrzik, hogy kit engednek be, szerintem már ez is gyanús, úgyhogy én nem tudtam bejutni sajnos, de amit így láttam bentre, hát én biztos, hogy még a macskámat se engedném, hogy azzal vizsgáljanak.
5: Nekünk kollégáink jutottak be ilyen helyre, nem de is olyan régen. Nagyon ügyesen átszázták magukat. Egyébként az első mondat körülbelül az volt, hogy a kedves közönségünk, a fogyasztói hatóság munkatársai fáradjanak, kikérjük szépen.
3: Hoppá.
5: Tehát ennek is megvolt nyilván az oka. A kollégák továbbra is fedő státuszban maradtak, és végignézték a folyamatot egyébként. Ugye az alap probléma, vagy alap kiindulási pont, amiben szerintem az időseket és a betegséggel küzdőket el tudják érni, az, hogy nagyon gyorsan adnak időpontot, és azt mondják, hogy egy ingyenes állapotfelmérés van.
3: Igen.
5: Szerintem mindannyian tudjuk, hogy magánorvosi vizsgálat, hogyha még azonnal időpontot is biztosít, az mindjárt csak nem ingyenes, és semmiképpen sem 2-3 ezer forintos kupon, mert ilyenek is vannak segítségre vehető igénybe. Ráadásul ott a helyszínen, akik ezeket a kezeléseket végzik, azok semmifajta szakképzettséggel nem rendelkeznek. Tehát még olyan is volt egyébként, ez egy másik eset, amikor agyhullámmal segítségével mérték fel az állapotot, ahol a mi kollégáink voltak, ott tényleg voltak orvosi eszközök, vérnyomásmérő, hát nem tudom, egyéb eszközök.
3: Én már nem nevezném orvosi eszköznek, bemegyek az első pontosan boltba és veszek.
5: Pontosan meg olyan teszteket hajtottak végre, amihez adott esetben orvosi szaktudás vagy szakképzettség is kellett volna. Viszont ami a következmény, hogy minden egyes felmérésben negatív eredmény jött ki. Tehát olyan nem volt, hogy valaki egészséges lett volna, olyan is volt, akinek már közölték, hogy csak egy éve van hátra, és bizony súlyos problémája van, mások kisebb betegségekkel küzdöttek, viszont tudtak megoldást minden esetben, tehát nem mondták azt, hogy akkor menjen el, és akkor éljár ki az utolsó évét, hanem biztosítottak számára valamilyen terméket, kapszulát, eszközt, tehát valamit, amit ő megvásárolhatott. Amiről aztán utólag ugyanúgy kiderült, hogy fullgagyi, semmifajta gyógyhatása nincs, egyébként
3: még
5: megkapható.
3: Még az szerencse, ha nincs hatása, mert én meg olyat is hallottam, ilyen mágneses, nem tudom miről, amitől olyan beteg lett az ember, és több százezret húznak le az emberek.
5: Hát ez az egyik, és ugye tulajdonképpen három következménye van ezeknek, ami negatív. Egyrészt, hogy lehúzzák pénzzel, a másik, amit te is mondasz, hogy negatív következményekkel. A harmadik, hogyha adott esetben tényleg beteg valaki, és emiatt azt mondja, hogy ő nem megy el orvoshoz, hiszen ő kapott egy eszközt, és utána már tényleg menthetetlen lesz, akkor annak nagyon súlyos következményei vannak.
3: Ezekre a termékbemutatókra egyébként én azt olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével keresik a kuncsaftokat, de az mennyire igaz, hogy a Budapest meg a nagyobb városokból már kopnak ki, és inkább a kisebb vidéki városokat célozzák meg, mert ott még nem annyira vannak az emberek ezzel tisztában?
5: Hát szerintem nagyon vegyes. Azért Budapesten is ez elég gyakori, meg nagyobb városokban is, de valóban most már országszerte vannak. És ha már említetted a mesterséges intelligenciát, amit nagyon gyakran felhasználnak, hogy egy közismert személynek oda teszik, most már nem a fotóját, hanem egy videóját, akár egy Merkeli professzornak, aki azért egy köztiszteletben álló szakember.
3: A közösségi média?
5: Pontosan, közösségi média, TikTok, Facebook, Instagram, akárhol terjednek ezek, és aki elmondja, nyilván nem ő mondja, hanem az avatárja, vagy nem tudom, hogy kifejezéssel legyünk, hogy mennyire jó ez a termék, mennyire jó ez a kezelés egyáltalán, az állapotfelmérés, és aztán utána még segítenek neki is. És hát azért azt látjuk, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni most már ezt az AI típusra. Nekem pont a lányaim tegnap vagy tegnap előtt mutattak egy videót, és azt mondtam, hogy ez egy komoly dolog, és megmondták, hogy nem, ez mesterséges intelligencia, és tényleg az. Tehát szerintem főleg egy idősebb korosztály, aki annyira nincsen tisztában ezekkel a technikai dolgokkal, még kevésbé tudja ezeket megkülönböztetni.
3: Aztán ott jön a következő, hogy egyrészt bepalizzák, én azt hallottam, hogy mindenkinek azt mondják, hogy beteg. Tehát érdekes, mindenkinek egyforma betegsége lesz, ez is gyanús. Úgy próbálják elcsalni az embereket, hogy valami rissz-rossz ajándékot adnak, és az idősebbek nem csak az ajándék miatt, hanem azért is mennek el, mert akkor van közösség, tudnak beszélgetni. Minden esetre itt most álljunk meg egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy soha vissza nem fogják tudni szerezni a pénzüket, de ami fontosabb, hogy azt ígértem a hallgatóknak, hogy arról beszélünk, hogy hogy tudjuk lebeszélni az idősebbeket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha egyedül élő idős van a szomszédunkban, azzal, tehát beszélgetni kell velük. Mert ha elkezdi mondani, hogy hót őt meghívták, és holnap után megy a kultúrházba, akkor vagy le kéne beszélni, vagy azt el kéne neki mondani, hogy mi vár rá. Mert menjen el nyugodtan, csak ne ugorjon be.
5: Hát igen, bár én azt mondom, hogyha ilyen egészségügyi dolgokról van szó, akkor inkább lebeszéljük. Tehát én ilyen szempontból inkább sokkal orvospárti vagyok, és orvosokba bízunk, meg megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberekbe, akik mondjuk egy kórházba, vagy egy rendelőbe, vagy egy SZTK-ba rendelnek.
3: De hogy csak azért megy el, hogy beszélgessen. Tehát menjen, beszélgessen.
5: Jó, nyilván. Nagyon sok helyen lehet még beszélgetni, szerintem idősek otthona rengeteg van, művelődési ház, a kulturális események.
3: Közértbe tudom az ABC.
5: Akár, és nem biztos, hogy olyan következménye lesz, mint az ilyen helyeken.
3: De hogy legalább tudjunk róla, hogy ők mire készülnek. Ugye ez az egy, tehát megelőzni így lehet.
5: Így van, és ez nagyon fontos, és hogyha most hallgatnak az idősek itt minket, tényleg mondjuk el nekik, hogyha bármilyen van, akkor azt és el tudják mondani, mondják el a rokonoknak, a gyerekeknek, unokáknak, szomszédoknak, mert akkor ők esetleg tudják, hogy ez tényleg veszélyes, lehet őket róla beszélni. Volt olyan panaszosunk, aki bejött, és így elmesélte a sztorit, hogy megvette ott is a 3-400 000 forintos valami gagyit, nem tudom hány részletre, és amikor megkérdezte tőle a lánya, hogy de mama, miért vetted meg? Hát van ilyenünk, meg amúgy is látszik, hogy ez béna, és nem lesz sem, azt mondta, hát olyan kedves volt a hölgy, és olyan kedvesen beszélt, és rábeszélt arra, hogy vegyem meg.
3: Igen, idősebb korban hiszékenyebbek vagyunk, azt gondolom, hogy halad a korunk, egyre hiszékenyebbek vagyunk, ezért tudják, de akkor most beszéljünk arról, hogy én kimerem jelenteni, hogy 10-ből 10-szer nem kapják vissza a pénzüket. Tudom, hogy vannak szabályok erre vonatkozóan, hogy elvileg vissza lehet szerezni. Mondjuk el azért, hogy mik ezek.
5: Egyrészt itt is van egy 14 napos elállási lehetőség, mert ez egy üzleten kívül kötött szerződésnek minősül. És itt egyébként ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert nagyon sokszor azt az aljas módszert csinálják, hogy aláíratnak velük egy papírt, hogy ez nem az üzleten kívül történt. Tehát mintha az üzletben történt volna, ahol nincs ugye 14 napos elállási lehetőség.
3: Én már hallottam olyat is, hogy üzlethelyiséget béreltek, és akkor az üzletben történt.
5: Ez a másik pedig, hogy üzlethelyiséget bérelnek, beteszik a cégadatok közé, hogy telephe, fióktáp, nem tudom én mi, és akkor már nem minősül annak. Tehát ez is, és ez a másik napon, bármit aláírunk, nem kell ott azonnal nekünk döntenünk. Ha már muszáj és akarunk ilyet vásárolni, kérjük el azt a papírszerződést, tájékoztatást, vigyük haza, mutassuk meg a szomszédnak, a rokonoknak.
3: Jó, de hát elkezdik őket terrorizálni, de most, de rögtön, de azonnal, de meg fog halni, tehát...
5: Így van, de...
3: Jó, tehát 14 napos elállási, tehát 14 napig meggondolhatja magát, és akkor ugye a szabályok szerint ő visszaküldheti. De ilyenkor jön a de hova. Nem veszik fel a telefont, utolérhetetlenek. Tipikus, nem?
5: Abszolút, és ilyenkor két megoldási mód van, vagyis három mondjuk így. Az egyik a fogyasztóvédelmi hatóság, amit mindig elmondunk, tehát hozzánk is bejelentéssel tenni, mi ezeket vizsgáljuk. Tényleg a sérülékeny fogyasztói rétegvédelem az egy abszolút kiemelt prioritás, és folyamatosan nézzük ezeket a gyakorlatokat. A másik adott esetben a békeltető testület, ezt hogy róluk is sokszor beszéltünk már, és tényleg egy bírósági ítélettel felmenő döntést, vagy felérő döntést tudnak hozni.
3: De már... ezek nem változtatgatják 4 percenként a cégformáját.
5: Lehető, és hát ez sem könnyű. Ami még visszaugorva az NKFH-hoz, neki nagyon jó kapcsolatunk van viszont a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, tehát abszolút együtt mozgunk minden ellenőrzésekben.
3: És ilyenkor is azonnal hát, bevonjátok?
5: Hát természetesen, és ráadásul ezek sokszor nem bejelentett vállalkozásként nem adóznak, vagy nem a megfelelő adójogi kötelezettségeket nem teljesítik, tehát nyugodtan ilyen szempontból is be lehet élni. És hát a végső és a nem utolsó sorban, és erre is mindenkit ösztönzök, rendőrség. Tehát ez olyan szinten csalásnak, egyrészt csalásnak is minősülhet, másrészt meg kuruzslásnak is, ha esetleg olyan orvosi szakvéleményt adnak.
3: Orvos nélkül
5: és megfelelő végzettség nélkül, ami pedig ugyanúgy büntetőjogi kategória.
3: Aha, tehát akkor azért ne használjuk ezeket a kütyüket, először is próbáljuk megakadályozni az idősebb, a sérülékeny fogyasztó, ahogy itt elhangzott, elmenjen, egy vacak ajándékért nem éri meg elmenni, vagy egy ebédése. Kettő, hogy aláíratnak egy olyan papírt, hogy üzletbe történt, és akkor már nem lehet jogos az, hogy 14 napon belül visszaküldje, de ha még vissza is próbálná küldeni, nem igazán van hova, mert ezek, hát ezek elég csaló cégek, én kimerem ezt jelenteni, vállalom is, mert elvileg vissza lehetne adni, és vissza lehetne követelni a pénzt, ami viszont még valami nagyon fontos. Én olyan durvát is hallottam, hogy azt mondják néninek, hogy de hát nincs nálam pénz, nem baj, elkísérjük a bankhoz, és itt már Binder Istvánt is szeretném, hogyha ebbe belekapcsolódna, mert még nem engedtük el. Szóval, hogy a bankautomatához is képesek, ez mi? Ez bűncselekmény, nem? Tehát engem te nem vihetsz oda az én ijeszgetéssel az én bankautomatámhoz.
5: Hát ijeszgetéssel nem, de hogyha kedvesen kérjük és beleegyeznek, ja. És nem csak a bankautomatához van, úgyhogy haza is viszik, mert hogy otthon van az a pénz, és idegen embert beengedni a lakásba, megint csak számtalan kockázattal jár.
3: Hogyha ilyetén módon odaviszik a bank automatához, az jutott eszembe, hogy a chargebackkel élhet-e ilyenkor az ügyfél, vagyis azzal, hogy a bankjánál letiltatja ezt a kifizetést, és visszakapja a pénzt. Tehát lehet-e ez egy kiút, István?
4: Hát nem vagyok benne biztos, tehát itt igazából a bank azt hajtja végre, vagy a kártyatárság is azt hajtja végre, ami az ügyfelnek a szándéka.
3: Itt nem interneten történt.
4: Itt nem arról van szó, igazából csődbe ment volna az adott szolgáltató, vagy ne történt volna a teljesítés. Igazából ez szerintem egy elég hosszadalmas jogi utat jelentene ennek a bebizonyítása, és én sokkal hatékonyabb tartom inkább a fogyasztóvédelmi hatóságnak a fellépését, ami sokkal gyorsabb, és egy polgári peres, vagy nem tudom milyen eljárásnál hatékonyabb.
3: Aha. Igen, meg az jutott eszembe, hogy ugye a chargebacknek az egyik alapvető ismérve, hogy interneten keresztül, tehát virtuálisan.
4: Persze, vásár. igen, ezt elfejtettem mondani, igen.
3: Tehát, hogy ez nem megoldás, én csak próbálkozom, mert nagyon sajnálom ezeket az embereket. Milyen mennyiségben vannak jelen ezek a termékbemutatók, mert hogy ezek mindig újra termelődnek,
5: hát
3: nem?
5: Számot se tudunk mondani, ráadásul ugye ez nem bejelentésköteles tevékenység sem.
3: Ez kinek, kinek a hibája lenne, erre egy törvény, akkor már bejelentés kötelezett lenne, akkor meg lehetne ezzel szólni?
5: Hát elképzelhető, de itt azért vannak uniós szabályok is, így a szolgáltatások szabadsága tekintetében, meg ilyen egyéb rendelkezések, de az biztos, hogy nem tudunk számot mondani, és mi próbálunk nyilván mindenhol ott lenni, de azért a mi készleteink és erőforrásaink is végesek, ezért lenne nagyon fontos itt a fogyasztói tudatosság.
3: Aha, tehát akkor ezek sajnos vannak, és ezek szerint nem is várható az, hogy rövid távon ezek megváltoznának. De nagyjából már tudni, ki az a kör, nem? Akik megújuló...
5: Nagyjából lehet egyébként tudni, illetve pár éve voltak rendőrségi eljárások is, és ott ténylegesen volt olyan, hogy elvittek személyeket, és előzetesben voltak, és én gyanítom, hogy ő már nem végzi ezt a tevékenységet. Tehát ez is egy jó következmény, de azért ideig ne jussunk el, és sokkal fontosabb az, inkább ne írjunk alá semmit, ne vásároljunk butaságokat, és és inkább, ha bármi problémák van, vagy bármink fáj, hogy te is mondtad, 50 fölött, de néha alatt is, akkor inkább forduljunk az orvosunkhoz.
3: Értem. Jó, hát tulajdonképpen csak annyit tudunk tenni, hogy ismeretet terjesztünk minél szélesebb körben, nem? Tehát más megoldás nincs. Illetve aki a rendőrséghez fordul, akkor van arra szansz, hogy külön csípik őket?
5: Hát ez elképzelhető, persze, a rendőrségnek ugye nyomozó hatóságként el kell járnia, fel kell lépnie, úgyhogy ez is megvalósulhat. Én mindenképpen ilyenkor azt javaslom, tehát hogyha ne adj Isten már ilyen probléma felmerült, akkor több irányba induljunk el, és akkor lehet ez a fogyasztóvédelmi hatósági irány, a békeltető testület, amit említettem, és hát végül, de nem utolsó sorban a rendőrségnek, és a rendőrség sem baj, hogyha tud ezekről.
3: Aha, csak sokszor az idősek szégyellik, nem mondják el a rokonoknak, ismerősöknek, és mire elmondják, addigra meg már hát nem hiába mennének el a rendőrségre, ugye ez a történet vége. Szomorú, remélem azért egy pár ember meghallotta a figyelmeztetést, hogy nagyon érdemes lesz odafigyelni ezek után is az idősebbekre, a sérülékeny fogyasztókra, mert sajnos vannak, akik nagyon figyelnek rájuk, ezek a csalók, a termékbemutatósok.
2: Facsipesz.
3: Azzal kezdtem a mai műsort, illetve azt ajánlottam, hogy azt kérdeztem, persze ez egyetemes kérdés volt, hogy vajon tudják-e, hogy a közüzemi számláinkat meddig kell megőrizni. Nagyjából a fejünkben mindig mindenre az van, hogy 5 év, tehát hogy a 6. évbe kell selejteznünk. Azt gondolom, hogy addig, amíg papíralapon kaptunk meg mindent, ez nem is volt nagyobb probléma, legalábbis az én családomban az volt a szokás, hogy minden évben, januárban, februárban kiszedték azokat a hatalmas köteket, és kiválogatták a 6 évet, tehát a 6. évvel ezelőtti számlákat. De ma már nem így van, de először arról fogunk beszélgetni Zentai Andrással, a hovege.hu főszerkesztőjével, aki már itt is van, és köszönöm, hogy itt vagy, és megosztod velünk a tudásodat. Szia!
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
3: Arról fogunk tehát beszélgetni, hogy alaphelyzetben meddig kell megőrizni a közüzemi számlákat.
6: A válasz természetesen itt is az, mint a legtöbb esetben, attól függ. Az 5 év egyébként az nem egy rossz megközelítés, ugyanis a magyar jog szerint az általános elévülési idő az 5 év. Tehát ha mindent 5 évig megőrzünk, akkor nagy bajunk már nem lehet magánszemélyként. Én szerintem egyébként onnan érdemes ezt megközelíteni, hogy miért van szükség egyáltalán arra, hogy megőrizzem.
3: Ugye, tényleg,
6: Magyarországon ugye az emberek többsége azt gondolja, hogy a rezsi az magas, sokba kerül, kapom a gázszámlát, káromkodok, hogy már megint be kell fizetni, befizetem, na mérgembe összegyűröm, kidobom a kukába. Na ezt ugye nem érdemes tenni, hanem érdemes ezeket megőrizni. Miért? Hát például azért, mert utólagos elszámoló számlával például a szolgáltató korrigálhatja, hogy nekem mennyi a számlám.
3: Minden évben kapunk egy ilyet, és ugye?
6: Igen, de lehetnek különleges helyzetek is, amikor például kaphatunk egy ilyet, mit tudom én, csőtörés esetén, vagy valamilyen vitás dolgunk lehet a szolgáltatóval. Érdemes arról azért valamilyen elismervénnyel rendelkezni, hogy mennyit kellett nekünk fizetnünk, és azt valóban teljesítettük, azt a fizetést. Ugye? Jó egyébként az a megközelítés is, hogy könnyebb volt, amikor ezeket papíron kaptuk. Ugye nincs különbség, hogy papíron vagy elektronikusan kapjuk a számlát, és olyan módon kell megőrizni, ahogyan azt kapjuk.
3: Jó, hát itt kezdődnek a bajok, mert ezért kezdtem el azt mondani, hogy addig, amíg papíron kaptuk, ugyan fél szekrény tele volt de ki lehetett szortírozni. Én például imádtam, amikor kidobálhattam, föltépkedtettem és kidobálhattam, mert megszabadultam tőle.
6: Igen.
3: De a mai világban már leginkább elektronikusan kapunk mindent, és úgy elgondolkodtam azon, hogy biztos, hogy nincs meg 5 évvel ezelőtti villanyszámla.
6: Ugye az a helyzet, hogy mindegy, hogy milyen módon kapjuk meg a számlát, a mi felelősségünk, hogy megőrizzük azt, vagy nem.
3: Ez nem köztudomású.
6: Ez nem köztudomású, ez valóban így van, és például az sem magától értetődő, hogy az emberek sokszor azt hiszik, hogy megkapnak valamit elektronikusan, akkor az ott van. De ugye ez nincs így. Például az ügyfélkapun is kapok egy hivatalos értesítőt a NAV-tól, akkor az 30 nap múlva törölődni fog az ügyfélkapumból, amennyiben a tartóstáramban nem helyeztem át, és ez az én felelősségem, hogy áthelyezem a tartóstárba, vagy letöltöm-e és elküldöm a könyvelőmnek, aha, vagy egyéb módon őrzöm meg. Itt is ugyanez a helyzet. Be vagyok mondjuk regisztrálva valamelyik e-mail szolgáltatóhoz, és ott kapom e-mailben az elektronikus számlát.
3: Az tipikus.
6: Azt gondolom, ó, hát ez úgyis ott van a felhőben, a Google-nél, hát nem, én annál jobban nem tudom őrizni. Ez ugye nem igaz. Azért nem igaz, mert bármikor történhet például egy olyan, hogy az én előfizetett tárhelyem mondjuk lejár, nem fizetem be, és akkor elvesznek azok az adatok, amik ott vannak. És az az én hibám lesz. Nem a szolgáltatói, hanem az enyém.
3: Ez most jó megjegyeztettél.
6: Tehát ha felhőtárhelyen tárolom, akkor azt olyan felhőtárhelyen tároljam, amiben biztos vagyok.
3: Azért ijesztettél meg, mert nekem megbolondult a jó múltkorában a Gmail rendszer.
6: Ilyen is van, vagy elfelejtem a jelszót, kizárom magam egy életre.
3: 8000 üzenetem törlődött, és nyilvánvaló, hogy a villanyszámláim is. Ilyenkor mi van? Nem tudom pótolni?
6: Hát, ilyenkor bízhatunk a szerencsében, mondjuk ja, azt, hogy mondjuk az elévülési időn túl vannak ezek a dolgok, vagy nem lesz olyan vitánk, ami izé, vagy egyes szolgáltatók, azok ugye azért csinálják azt, hogy van egy saját elektronikus ügyintézési felületük, egy saját ügyfélkapjuk, ha úgy tetszik, ahol belépve még a régebbi számlákat aha. is láthatjuk, de hát ez ugye nem rajtunk múlik.
3: Ez a kutya vacsorája.
6: Én azt tanácsolom mindenkinek, hogyha közüzemi számlákat akarja biztonságosan megőrizni, biztosítson magának egy erre alkalmas helyet.
3: Vagy
6: egy pendrive-ot, amire ráteszi, aha. vagy egy olyan akár Google ingyenes tárhelyet, ami csak erre a célra szolgál, és nem eltűnve, meg leszek heverve, mint ahogyha az ember papíron akarja tárolni ezeket, akkor se ugye úgy csinálja, hogy az egyiket az íróasztalfiókba teszi, a másikat az ágy alá, a harmadikat meg a szűtőszekrénybe. Mert hogy ez így, ugye, ez így magától értetődő digitálisan is, hanem fog egy mappát és belerakja.
3: Igen.
6: Hát bánjunk így ezekkel a dolgokkal. És mondom, az 5 év az 5 év,
3: de
6: van egyébként, amit kevesebb ideig, ugye telekommunikációs szolgáltatások esetében csak 1 év például, ameddig meg kell őrizni, ahol ez különösebben így van, az a víz, a távhő, a szemét, és a közös költség, ezeknél mindig 5 év az elévülés, a villany és gáznál általában 2 év, és a telefonnál, internetnél csak 1 év.
3: Ez
6: viszont, igen. mondok még egy érdekes dolgot.
3: Igen,
6: kérdezhetsz is.
3: Azt mondod. Akartam csak mondani, hogy itt a tárhelyekről beszéltél, én oda visszaugranék, még egy megoldás lehetséges, ha valaki a hagyományos dolgokat szereti, kinyomtatja ezeket a számlákat, és elrakja papír alapon.
6: Hát,
3: lehet az is.
6: Ez olyan félig
3: nem?
6: jó megoldás.
3: Mert?
6: Tehát, hogy jó megoldás saját magamnak, ha saját magam igen. szeretném ezt nézegetni, de nem hiteles. Hoppa. Tehát, ha én elektronikus számlázásra vagyok beállítva, és én elektronikus úton kapom, akkor annak a nyomtatott verziója az ugyanúgy nem hiteles, mint egy random fénymásolat, vagy ha én ráírom a papírra, hogy mennyi
3: vagyis
6: volt.
3: Vagyis ezt nem javasoljuk.
6: Hát ezt nem javaslom annyira.
3: Aha.
6: Én azt javaslom, hogy mindent úgy tároljunk, ahogy azt megkapjuk,
3: aha.
6: És egyébként meg még egy fontos dolgot elmondanék. Aki mondjuk vállalkozó, és otthon dolgozik, és elszámol költségként a vállalkozásában közüzemi díjakat, akkor annál nem 5 év, hanem 8 év, mert akkor az már a számviteli törvény hatája alá esik, és ott 8 évig kell őrizni mindent. Ugye általában könyvelője van az embernek, és a könyvelők gondoskodnak ezeknek a megőrzéséről, de a felelősség az minden esetben az adott adóalanyt, az adott embert, aki ezért felelős,
3: és
6: fogja terhelni.
3: Aki a kis és középvállalkozásokról beszélünk, nyilvánvaló, nekem mondjuk van egy egyéni vállalkozásom, és a mobilomat én
6: igen.
3: erre, akkor a telekommunikációs számlám
6: ugyanolyan számla.
3: Jár le 1 év után, azt is 8 évig őrizni.
6: Ugyanolyan számla, a számviteli törvény vonatkozik erre. Így van.
3: Tehát nem, akkor minden,
6: igen.
3: minden.
6: És ahol még ez nagyon fontos, aki bérelt lakásban lakik, vagy bérel valamit,
3: igen.
6: akkor az ahhoz tartozó közüzemi számlákat mindig őrizze meg. Mert ott nem csak a szolgáltatóval, hanem esetleg mondjuk a tulajdonossal is kerülhet olyan aha. elszámolási vitába, ahol akár egy magasabb szintre kerül a dolog. Mert Hóvége ügyfélszolgáltán rengeteg ilyen típusú segítségkérő levelet kapunk, hogy albérletbe lakik, összevész a tulajdonossal, megromlik a kapcsolat, és akkor mindent kitalálnak, hogy a víz, hogy a villany, hogy a nem tudom mi, hogy beköttette, hogy kiköttette, hogy nem aha. fizette.
3: Na jó, hát erre azért
6: csak dokumentum az, ami meg tud minket védeni.
3: Van erre azért egy klasszikus megoldás, hogy mielőtt bérbe veszünk egy lakást, a bérbeadó elsétál velünk a közjegyzőhöz, és akkor minden, ami nevünkre kerül, az összes közüzemi számla, ezt már csak úgy közbevetően
6: mondom. Te egy nagyon tudatos fogyasztó vagy, Kriszta. és hogy is mondjam, nagyon, maga, nagyon gazdag vagy az információk terén.
3: Köszönöm.
6: De nem mindenki van így ezzel. Tehát nagyon
3: hát
6: sokan
3: azért is mondtam,
6: például hogy... nem feltétlenül vannak tisztában ezzel, hogy igen, valóban érdemes egy közjegyzőnél aláírni, hogy mennyi a víz, mennyi az, ugye a villany, az óráknak a számát beleírni a szerződést, a szerződés közjegyzőn hitelesíteni. Ezek olyan dolgok, amiket valóban érdemes megtenni. Aha. A korrekt bérbeadók egyébként ezt kötelezővé is teszik, tehát hogy saját magukat is védve, ma már ha kiveszek egy lakást, akkor jellemzően közjegyzőnél kell vállalnom nekem is dolgokat, és vállal a tulajdonos is dolgokat, de ettől még... Hát szóval ezt érdemes sokszor elmondani, én azt gondolom a fogyasztóknak.
3: Én meg azt gondolom, hogy megismétlem azokat a legfontosabb dolgokat, amiken én magam is jól meglepődtem, bevallom. Tehát, hogy nem 5 éve általánosságban a közüzemi számláknál az elévülési idő, sőt meg is kérem Andrást, hogy még egyszer szép lassan mondja el, hogy hol mennyi, azt megjegyeztem, hogy a telekommunikáció...
6: Igen, általánosságban 5 év. És ugye ez az 5 év a vízes csatornadi, a szemétszállítás, a távhő és a közös költség esetén így is van. Villany és gázszámlánál 2 év, és a telekommunikációs szolgáltatásoknál, internet, stb. Ott 1 év csupán. De, hogyha vállalkozásunk van, akkor pedig ugye a lekönyvelt számlákat
3: 8 év. És ami még nagyon fontos, hogyha elektronikusan kapjuk a számlát, mert hogy nagyon könnyen rávágjuk. Persze, most már elektronikusan kérjük, mert ugye a szolgáltató cégek is azt favorizálják, és persze, igen, csak azt elfelejtjük, én most lehet, hogy csak magamról beszélek, hogy ennek az az ára, hogy nekünk ezt meg kell őrizni, elektronikusan kell
6: így
3: megőrizni.
6: Van. És mert... lehet ugye például olyan is, hogy elektronikusan kapjuk a számlát, de e-mailben nem kapjuk meg magát a számlát, csak egy értesítőt kapunk, hogy elkészült a számlánk, és rá kell mondjuk kattintani ahhoz, hogy letölthessük.
3: Igen.
6: És mondjuk, ha ezt nem tesszük meg, csak simán befizetjük az összeget, ami odabban bele van írva az e-mailbe, akkor például nincs nálunk a számla, és elképzelhető, hogy utána nem fogjuk ezt tudni letölteni, mert mondjuk az egy olyan link, ami csak 2 hétig él, vagy 1 hónapig él, mert ez a mi felelősség, nem a szolgáltató felelőssége onnantól kezdve, hogy nekünk ezt eljuttatta.
3: Igen, ez is, meg az is, hogy olyan tárhelyre tegyük el, ahol meg tudjuk őrizni.
6: Ahol biztosan megvan, így van, és igen, abban a formában, ahogy azt kaptuk.
3: Hát akinek most esett le ez a tantusz velem együtt, az már most csak, ahogy mondtad, abban reménykedhet, hogy megúszza, hogy nem lesz problémája, de mostantól fogva nagyon érdemes ezekre a dolgokra tehát figyelni. Fontos információk hangzottak el, köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
3: Hát télből azért kaptunk idén bőven, hóból is, és van, akinek ez nagyon nagy öröm, azért is gondoltam, hogy mindenképpen beszélgettünk az aktuális biztosításról, baleset biztosításról, mégpedig a síbiztosításról fogunk. Ugye rengeteg a baleset, ezt azért tudjuk, nem egy veszélytelen sport ez. Azért kértem meg Németh Pétert, a CLB biztosítás közvetítő kommunikációs igazgatóját, hogy segítsen nekünk az eligazodásba, és ha minden igaz, a telefon túlsó végén már itt is van. Szia!
7: Igen, szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Szóval gondolom abban egyetértünk, hogy a síelés az meg a szánkózás is azért rejtveszélyeket. Jó, tudom, minden rejt az is, aki megyek az utcára, de most szerintem a legtöbben síelni indulnak, idén azért kegyes hozzánk a kaporszakálú, szóval hogy mik a legfontosabbak?
7: Hát igen, nagyon sok.
3: Utcára, de most szerintem a legtöbben síelni indulnak, idén azért kegyes hozzánk a kaporszakálú, szóval hogy mik a legfontosabbak?
7: Hát igen, nagyon sokan síelnek, és most valóban nagyon jó.

0: mert a hegy csúcson reketen, egyszerűen lehetséges, hogy két banális sípálya közötti szállítást már a beülős liften nem lehet megoldani, és akkor a sérült érdekében egyből közlek egy helikoptert, és már másfél-két millió forintos.
1: Igen, ezt akartam, ne röpködnek akkor itt a milliók, tehát most ez vicc nélkül, igen, mert azért egy síbaleset az nem olyan, mint amikor egy kicsit megcsúszok az úton.
0: Igen, bár általában a legtöbb esés hál' Istennek nem végződik balesettel, de ha baleset van és kórházba kell szállítani, akkor ott már egy egyszerű lábtörés is, ha lehet azt egyszerűen mondani, de mégiscsak az, ez sokba kerül. Egyébként a síelők tudatosabbak is ilyen szempontból, tehát azért aki kimegy síelni, az egyrészt sok pénzt költ, tehát nagyon drágák a síelések, nem akarok a síeléséről beszélni, de hát drága a síbérlet, drága a pályahasználat, drága a felszerelések, drága a szálloda is, tehát gyakorlatilag eltörpül az a néhány ezer forint per néhány napnyi költség, ami egy megfelelő síbiztosításra kiadandó, és nem szabad megspórolni rajta, mert tényleg nagyon-nagyon drága, ha hiányzik, hiába ez a legolcsóbb podgyászunk lesz kifelé menet, de ha baj van, akkor erre van a legnagyobb szükség. Szerencsére a síelők egyébként tudatosak, talán azért, mert aki síjel, az ő sportos, fél a lábtöréstől, tudja, látja ezeket a szállítási mentési módokat, ezért így mondhatom, hogy egyre kevesebb síelő van, aki úgy dönt, hogy enélkül megy ki síjel.
1: Van-e arról valamiféle statisztikátok, felmérésetek, hogy ez évek alatt növekszik-e a síbiztosítások száma? Tehát, hogy azt mondtad, hogy egyre tudatosabbak akik ennek a sportnak a szerelmesei, ez látható-e?
0: Látható, igen, gyakorlatilag minden utas és síbiztosítás szegmensben látjuk a növekedést, egyre többen kötnek. Most azt mondanám neked, hogy a nyári hónapokban utazók azok még mindig 50-60%, télen viszont már 70, akár néha 80%-ot is eléri az utazóknál az az arány, aki tudatosan oda megy, mondjuk egy jakuszpoltára kattint és köt magának egy megfelelő síbiztosítást. Úgyhogy még mindig nem 100% ez a dolog, és mindig van, hogy kimarad ez a biztosítás dolog az ember életéből, és akkor utána már annélkül meg síelni, de szerencsére a síelők esetében egyértelműen tudatosabb a biztonságról törekvő, és növekszik ez a szám.
1: Ahogy én körülnéztem a biztosítási pályán, hát borzasztó, olcsótól a hihetetlen drága biztosításig mindent lehet. Nagyon nehéz az eligazodás. Milyen szempontok szerint kössön a síbiztosítást, aki ezt fontosnak találja? Tehát mi az, amit mindenképpen vegyen figyelembe, mi az, ami már nem annyira fontos? Tudsz
0: Persze, ha megengeded először azzal egészíteni neki, hogy az olcsótól az egészen nem drágáig terjed. Ha lehet így mondani, tényleg, mert nem az, van nagyon olcsó, és van meglepő, hogy milyen sok van benne, mégsem drága. Tehát mondok egy példát, egy néhány száz forint per nap ért már egy 2-3 csillagos, mondjuk egy 1-5 csillagig osztályozom a síbiztosításokat, mint a hoteleket így neki érti, és egy 4-5 csillagos síbiztosítás, ami mondjuk lehet, hogy 1200-1500 forintos belekerül naponta, ebben viszont minimum 100 millió forintnak megfelelő ellátási limit van, de sokszor az van, hogy korlátlan ellátási limit, és ahhoz képest pedig tényleg akkor azt kell mondanunk, hogy nem drága, főleg, hogy egy nagyon drága utazásnak egy mellék kellék egy gyakorlatilag a síbiztosítás. Úgy kell választanunk, az a legjobb választási mód egyébként. Hát én megmondom, hogy mindig megkötöm magamnak az 5 csillagosat, meg a gyerekeknek is, mert ha már kimegyünk síelni, akkor és rátenjünk azt a pénzt, akkor ne árnyékolja be az egészet egy ilyen baleset és egy ebből eredő, később nagyon komoly súlyos anyagi probléma. De úgy kell megválasztani a megfelelő biztosítást, hogy ez az adott kockázatnak megfeleljen. Én láttam már olyat is, hogy Bécsbe utazó nyugdíjas csoportnak megkötötték a legvadabb síbiztosítást utazási irodában, pedig hát igényként nem nagyon látnak Bécsben hegyeket, tehát nyilván egy ilyen vagy egy szándékos, vagy egy véletlen túlárazás volt a dologban, de sokszor látok síelőket is, akik még a pályán kívülre is kimennek csúszkálni, meg a legvadabb helyeken síelni, és kiválasztják maguknak a legolcsóbb síbiztosítást, csak azért, hogy legyen valami. Hát a motorosoknak szokták mondani, tudod, hogy annyit költs a bukós is a kodra, amit szerinted ér a fejed. Most én is azt mondom a síelőknek, hogy annyit költsenek utasbiztosításra, amit ő szerintük ér az, hogyha bajba kerülnek, ha balesetbe kerülnek, akkor álljon mögöttük
1: ez
0: egy erős biztosító társaság is vezetett.
1: Ez jó. Igen. Azt mondtad, hogy a legdrágább, hogy itt is csillagokkal jelölik, ez teljesen jó, meg azt gondolom, hogy így az emberek is jobban el tudják dönteni, de ez meg is jelenik a biztosításoknál, vagy csak ti a szakmába nevezitek el, vagy minősítitek? Mert nekem mondjuk sokkal egyszerűbb lenne, mondjuk, ha síelnék, én nem síelek, hogy akkor azt mondanám, hogy kérek egy 5 csillagos biztosítást, vagy kérek egy 4 csillagost.
0: Igen. De most távolájon tudom, hogy

0: Számozom magunkat, nem is fogom, de annak nekünk elég nagy forgalma portálunk, és mi csillagokra jelölünk, de minden Alkusz egyébként igyekszik, sőt minden biztosító társaság igyekszik azért valamilyen módon súlyozni. Az egytől öt csillag ott van nálunk, de egyébként minden biztosító társaságnak a fantázia neve ezüst, arany, platina, gyémánt, tehát valahogy jelezik ezeket a fokozatokat és sorrendeket a biztosítók, és azt gondolom, ha valahol nem öt csillagot látsz, hanem azt látod, hogy platina, vagy azt látod, hogy gyémánt, hogy max, nem tudom, ezek mind fantázia nevek, de valóban léteznek, akkor azért úgy tudod azt, hogy ez az adott kategóriában közepesnek, erősnek, vagy a legerősebbnek felel meg.
1: Még egy,
0: könnyű tájékozódni.
1: Még egy kérdésem van, hogyha valaki elindul síelni, és hát elfelejtette, van ilyen, elfelejtett biztosítást kötni, hogyha útközben tud-e. Én egyszer próbáltam így biztosítást kötni, és nem sikerült, mondjuk nem síbiztosítás volt, de kitaláltam a tutit, hogy még ülök a kocsiba, addig nyomkodom a telefont, és a virtuális hálón majd, hogy megkötöm, sima utas biztosítást, nem tudtam. Elvileg lehet-e, és az attól a perctől érvényes-e a biztosítás, amikor én megkötöttem.
0: Biztosra mondom, hogy lehet, mert én nagyon sokszor az utolsó pillanatban kötöm meg magamnak az autóból egyébként, és volt már olyan is, hogy sajnos a sífelvonón ülve kötöttem meg, ami egyébként már nem is teszi szabályossá.
1: Ezt már meg se hallottam, igen.
0: Igen, erre is van egyébként mód, tehát természetesen, amikor országhatáron belül vagyunk, akkor lehetséges az, hogy
1: az országhatára szó.
0: Igen, ha országhatár túlléptük, akkor természetesen ez egy nem egy szabályos mód, de mégis azt kell ilyenkor csinálni, hogy meg kell kötni, hogy kimegyünk egy hétig, és nem kötöttünk biztosítást, akkor már most már nem mondjuk azt, hogy jó, akkor már jó Isten vigyázzon ránk, kössünk egy biztosítást, hívjuk fel, miután a biztosítás létrejött, hívjuk fel az operátort a biztosítónál, és jelentsük be azt, hogy kint vagyunk a helyszínen, egy megkezdett, vagy egy folytatott utazásunk van, hiszen arról is van, olyan is előfordul, hogy maradunk még 4-5 napot, és akkor viszont az lejár a eredetére megkötött biztosításunk, tehát a biztosítóval kommunikálva, egyeztetve, még arra vad dologra is lehet lehetőség, hogy valaki tényleg, és nem akarok erre senkit búzítani, de a sífelvonón megkötött, arra napra azért már nem lesz jó, de mondjuk a hátrébb napokra, ha egyeztet a biztosítóval, és azt a társaság befogadja, akkor, de csak így, automatikusan nem, de így érvényes lehet a biztosítás, tehát tényleg mindig jobb késve, de nem megkésve, mert ugye eső után köpenyeg már nem fog segíteni, de ha le van kommunikálva a biztosítótársaság felé, hogy kint vagyok, kint tartózkodom, meghosszabbítok egy utazást gyakorlatilag, és ezért kell a biztosítás, akkor vannak társaságok, amelyek befogadják, ha pedig kérnek egy ilyen alkuszi segítséget, akkor az alkuszi segítséget lehet érképezni.
1: Tehát akkor én azért gyorsan összegezem, senki ne induljon el síelni, bár szerintem mostanában is sokan mennek, márciusban és áprilisban is fognak még, síbiztosítás nélkül, akkor sincs nagyon nagy baj, ha nem kötöttem meg előre, mert országhatáron belül még simán meg lehet kötni, és mindenképpen érdemes nézni az elnevezését az adott biztosítási csomagnak, mert van, ahol csillagokkal jelzik, van, ahol meg szavakkal, tehát arany, ezüst, platina, és nyilván ezekből a szavakból mindenki ki tudja következtetni, hogy nagyjából milyen az a biztosítás, mennyire nagy összegre köti, de hogy hallhatták, nagyjából 1500 forintért már 100 millióra be vagyunk biztosítva. Németh Péter, a CLB biztosítás közvetítő cégének kommunikációs vezetője volt az elmúlt percekben a vendégünk, akiről azt hiszem nem állok el nagy titkot, hogy szerintem most is síelésbe jön, megy, azért nem tudott velünk lenni.
0: Így van. De majd mennék is, megjönnék is már este tovább, örülök, hogy befértem hozzátok, így ebben, és örülök, hogyha a következő körökben.
1: Igen, majd legközelebb megint azért számítunk majd a szaktudásodra, akkor vigyázz magadra, jó utat, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, szia!
2: Facsi Besz.
1: És ezzel a mai műsorunk végére is értünk, szerintem nagyon-nagyon sok nagyon hasznos információ hangzott el, nyilván bármikor vissza tudják ezeket hallgatni, és a műsor elején sajnos elfelejtettem mondani, hogy továbbra is várjuk e-mailbe panaszaikat, észrevételeiket. facsipesz2025@gmail.com az e-mail címünk, de ezt is megtalálják fent a honlapon. Tehát a mai műsor véget ért, Bicó Tamás itt ült, tehát vele készítettem a műsort, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra, Törtei Takács Krisztát hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Köszöntöm Önöket, a Média 1-et hallják, vendégem Tatár Csilla. Szia Csilla!
3: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogyan mutathatunk be, ugye? Hiszen műsorvezető, youtuber...
3: Hát nem tudom, én igazából ezekre régen, amikor elkezdtem a pályafutásomat, akkor nagyon figyeltem ezekre a címkékre, mert ugye nagyon fontos volt, hogy amikor még gyakornok voltam, akkor alig vártam, hogy próbaidős riporter legyek, aztán alig vártam, hogy riporter, aztán alig vártam, hogy szerkesztő riporter, aztán egy felelős szerkesztő, főszerkesztő, tehát nagyon vártam, mert ez a szakmai előmenetelemet jelképezte, de ma már, meg nyilván nagyon fiatal és ambíciózus is voltam. Most is ambíciózus vagyok, de nem figyelek már arra, hogy ki mit ír a nevem mellé. Hogy mit csinálok, producerként dolgozom, szerkesztőként dolgozom, riporterként dolgozom, kreatív szakemberként dolgozom, szóval nagyon sok területen ott vagyok, és nagyon sok területen ott hagyom a kezemnek, szellemiségemnek a nyomát, úgyhogy meg vagyok jelző nélkül is.
2: Szóval itt van velünk Tatár Csilla, és hát jó sok helyen megfordultál, tehát hogyha megnézzük a karrierutadat, és aztán volt egy pont, ahol valahogy eltávolodtál ettől a hagyományosabb mainstream médiától. Mi volt ez a pont, engem ez nagyon érdekelne, amikor azt mondtad, hogy akkor most elég volt a klasszikus tévézésből, és a youtuberkedés felé fordult el.
3: Ez egy nagyon lassú folyamat volt, és nekem sokáig megvolt a határozott elképzelésem a lépésről lépésre, honnan, hová tekintetben. És megvoltak azok a műsorok, amik ott voltak az álom csomagomban, hogy mik azok, amiket mindenképpen meg szeretnék valósítani. És ezeket kipipáltam, tehát nem volt hiányérzetem, viszont egy idő után azt éreztem, hogy az a lehetőség, vagy azok a lehetőségek, amiket a televízió kínál, azok engem már nem hoznak annyira lázba, vagy rutinszerűvé válik, vagy túlságosan kezdik megkötni a kezemet, nem tudok úgy dolgozni, úgy gondolkodni, ahogy én szeretnék, és ez szoros összefüggésben volt egyébként azzal, hogy megszületett az első gyerekem. És nem akarom ezt így nagyon elvinni ebbe az irányba, hogy hogyan meg miképpen változik meg egy nőnek az élete akkor, de az enyém tényleg fenekestől felfordult. És nem csak azért, mert hogy lett egy gyerekem, és anyuka lettem, és más lett az időbeosztásom, hanem én magam változtam meg nagyon. És onnantól kezdve számomra nem volt kérdés az, hogy én úgy szeretnék dolgozni, mert az nem volt kérdés, hogy szeretnék dolgozni, tehát nem azért tanultam meg, dolgoztam, hogy utána azt föltegyem a polcra, de hogy úgy szeretnék dolgozni, hogy ne legyen hiányérzetem a túloldalon, hogy én oszthassam be az időmet, hogy ne kelljen olyan kompromisszumokat megkötnöm, amitől frusztrált, elégedetlen és boldogtalan leszek hosszú távon, és ez volt az, ami oda vezetett, hogy én azt mondtam 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor a köztévétől eljöttem, igen, az akkor volt, hogy én nem szeretnék kötelékben dolgozni. Volt nagyon sok megkeresésem egyébként, reggeli műsorra, esti műsorra, hírműsorra, nagyon tényleg, tehát nem panaszkodhattam, rádióműsorra is, de mindegyiknél az volt rögtön az első kérdésem magam felé, hogy oké, de akkor ezt hogy tudom megoldani egy gyerekkel. Reggeli rádióműsor, akkor hajnalban, akkor nem vagyok ott az ébredésnél, kiviszi bölcsibe, milyen állapotban vagyok aztán, amikor érte megyek, esti műsoroknál szintén, aztán bejöttek az emberi tényezők, a szakmai tényezők, hogy mekkora kompromisszumot kell nekem megkötni ahhoz, hogy ezt csináljam. Én ebben a tekintetben nem tudok rugalmas lenni, tehát, hogy nekem van egy olyan erkölcsi és szellemi minimum, ami alá így egyszerűen nem szeretnék bemenni, mert tudom, hogy rosszul érezném magamat tőle. És akkor elindítottam a YouTube csatornámat, és utána meg csak így történtek a dolgok, tehát, hogy nyilván nem tőlem függetlenül, hanem ráéreztem ennek az ízére, az üzleti lehetőségeire, a perspektíváira is, és ma már itt tartunk, hogy gyakorlatilag minden platformon ott vagyunk, és több műsorral együtt.
2: És hogy vágtál bele, akkor építettél otthonra egy házi stúdiót, hogy a gyerek de mellett nem. Csak átmegy a másik szobába, vagy hogy kezdődött ez?
3: Nem, hát ez egy befektetés volt az elején, mert hogy én nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy én televíziós szakember vagyok, és egyszerűen nekem a szép képi világ, a szép snittek, a világítás az nagyon szoros összefüggésben volt azzal, hogy mi az, amit én látni akarok, tehát nem akartam vlogot forgatni, nem akartam a családomat mutogatni, a magánéletemnek különböző aspektusait a nagy világ elé tárni, és volt egy csapat, akikkel együtt elkezdtem dolgozni, operatőr, vágó, világosító, stb., akikkel elkezdtük a műsort csinálni, és mindig szereztem egy helyszínt. Tehát nem akartam stúdióba menni, mert volt egy vizuális látásvilágom, vagy volt egy képem arról, hogy mit szeretnék látni, milyen környezetbe akarom tenni az interjú alanyaimat, és akkor mindig megbeszéltem a különböző helyszínekkel. Nyilván ennek is volt egy üzleti betülete, hogy ki mit kap cserébe a láthatóságért, és ott kezdtük el forgatni ezeket a műsorokat, és minek után nagyon az elején voltunk, tehát amikor én ezt elkezdtem, akkor csak a DTK-nak volt az Elviszlek magammal című műsora, és azon kívül nem voltak broadcast tartalmok a YouTube-on, brutális számokat hozott, szóval, hogy azok nagyon, nagyon népszerűek voltak nagyon hamar. Csak akkor még mindenki azt kérdeztem, hogy nem hiányzik a tévé? Mondom, mit hiányozzon a tévé? Hát küldik nekem a screenshotokat, megnézték az utóbbi adásomat, akkor volt olyan, amit nem tudom, 2000-t megnéztek 450 ezeren, és kitették a screen mirroringgal a nagy képernyőre, és ugyanazokkal az emberekkel forgattam, akikkel előtte a tévében, annyi, hogy nem volt egy főnököm, aki megmondja, hogy mit csináljak, és én fizettem a stábot, tehát, hogy ennyi volt a különbség.
2: És nem féltél belevágni ebbe az egészbe? Azért ez egy nagy kockázatot is magában hordozott, hogy egy főállást otthagyni, ez is azért olyan sok lehetőség, abban az értelemben nincsen, hogy kevés olyan csatorna van, ahol mondjuk ilyen típusú műsornak helye lehet.
3: Hát egyrésztről, de mert hogy én előtte sose vállalkoztam, tehát 18 éves koromtól kezdve munkaszerződésem volt, és ekkor voltam 34, és hozzászoktam ahhoz, hogy minden hónapban ugyanazon a napon megérkezik a fizetésem, fizetnek utána mindent, az anyagi függetlenségem az biztosított, nem függök senkitől, és én azért erre készültem, tehát voltak tartalékaim, de azt én mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, annak dacára, vagy pont amiatt is, hogy a női egyenjogúságnak nagy szószólója vagyok, hogy az, hogy én ezt megmertem lépni, és az, hogy nem volt ebben a lépésemben semmifajta egzisztenciális félelem, tehát hogyha belebukok, akkor mit fogok adni a gyerekemnek enni, az a férjemnek köszönhető. Szóval, ha mögöttem nincs egy olyan védőháló, amit ő biztosít, hogy tudom azt, hogyha ez egy nyomorúságos kudarc lesz, akkor maximum én pusztulok bele lelkileg, de a családomra semmilyen hatással nincsen. Úgyhogy ez valószínűleg az olyan típusú embereknek, akiknek nagyon szükségük van a biztonságra, amilyen én vagyok, kellett ahhoz ez, hogy úgy tudjak szabadon alkotni, ahogy akkor alkottam, és ez pedig kellett ahhoz a sikerhez, amit ez hozott, hogy nem volt benne semmi görcsösség.
2: Mennyi idő múlva jött meg a siker?
3: Az nagyon hamar, de pont emiatt, mert nagyon az elején voltunk.
2: Te már rögtön az első hónapban mondjuk ez egy nyereséges történet tudott lenni?
3: Jó, hogy üzletileg kérdezed. Azért ez sokat változott üzletileg, mert az elején az, mit tudom én, az első pár hónapban, vagy az első évadban még nyilván nem. Nekem nem volt soha fizetős a YouTube csatornám, tehát nem engedélyeztem a reklámoknak az elhelyezését benne, mert nem volt fölötte kontrollom, és egyszer-kétszer láttam, hogy mik jönnek fel, és mondtam, hogy hát ezt biztos nem akarom az én műsoromban ezt látni.
2: Ez is a műsor közepén, egyszer csak a mondat közepén van, hogy hát bejönnek ezek, igen.
3: Az én, na mindegy, szóval, hogy minden tekintetben tőlem teljesen távolálló dolgok jelentek meg sokszor a képernyőn. Úgyhogy én azt nem engedélyeztem, de hát aztán onnantól kezdve, ahogy lement az első évad és hoztál számokat, és nekem ugye volt egy elég erős social platformom mögötte, és rájöttem arra, hogy ezt csomagban árulva, ez egy milyen jó üzleti modell, és mennyire szeretik a cégek, onnantól kezdve azért ez már működött. Amihez ugye az is kellett, hogy nekem addigra már voltak hosszú távú együttműködéseim nagy cégekkel, akikkel évekig együtt dolgoztam, francia kozmetikai márka, tehát hogy most nem akarom elkezdeni sorolni, mert nem tudom, hogy hol mit lehet, de hogy nagyon sok nagy céggel volt együttműködésem, és ezek nem a mostani klasszikus értelembe vett posztolj egyet és mondd azt, mert azt akkor se vállaltam, és most se vállalom, de hogy volt hová nyúlnom, és meg volt ez a kapcsolatrendszerem, akikkel el tudtam kezdeni a közös munkát, megtanultam prezentációkat gyártani, megtanultam prezentálni, és akkor így elkezdett ez egy életképes üzleti vállalkozássá nőni.
2: És hol van ebben a pénz egyébként szponzorációból? Tehát ezek a partnerek, akiket mondtál, ők jelennek meg valamilyen formában ebben?
3: Hát ez igen. Attól függ nyilván, hogy ki az üzleti partner, vagy a támogató, de ahogy te is látod, tehát például csak, hogy egy példát mondjak, ugye az én egyik műsorom, ami a YouTube-ra készült, azutána itt landolt az ATV-n egy talk show formájában, akkor a Szilárd keresett meg engem, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a televízió...
2: Németes Szilárd, ugye az ATV vezérigazgatója.
3: Igen, tehát Németes Szilárd az ATV-nek a vezérigazgatója. Pozícióban van még mindig. Szóval, hogy ő keresett meg engem, és nagyon boldog voltam ettől, mert ez megint egy olyan lépés volt, hogy akkor én most már műsort... Tehát, hogy nem csak a saját felületemre gyártom a műsoromat, hanem valaki másnak a felületére, ami szintén egy nagyobb falat, mert hogy nagyobb felelősség, és akkor az megint kicsit átrajzolta ezt az üzleti modellt. Ott például ugye az volt, hogy volt egy cipő, egy nagy lengyel cég, akik cipőket, táskákat forgalmaznak, ők nálam hirdettek egyébként az oldalamon, és akkor kaptak tőlem egy nagyon jó kis csomagajánlatot, amiben volt megjelenésük az ATV különböző felületein, a műsorom végén. Az én műsoromban az ő cipőiket hordtam, azután az a cipő, amíg ment a műsor, kim volt az Instagramomon, már föl lehetett húzni, már meg lehetett venni a swipe up-pal, tehát hogy ez egy nagyon dinamikus és jó együttműködés volt a márkának is, és nem csak eladás szempontjából, hanem a márka kommunikációjának a szempontjából, hogy milyen értékek és minőség mellett teszik le a voksukat, azért a nagy cégek erre már figyelnek, tehát hogy persze vannak azok a szezonok, amikor gyorsan ki kell szórni a karácsonyi kalendáriumot, meg a szezonális termékeket, de van, ami kifejezetten arra épül, hogy a vásárlóknak ott nagyon hátul az agyában elhelyezzék a különböző üzeneteket vagy életérzéseket a termékükkel kapcsolatban, és erre ezek a felületek meg az olyan típusú lehetőséget, amiket mi vagy én tudok kínálni, tök jól működnek.
2: És volt valamilyen minta, amire te tudtál támaszkodni, hogy ez hogy működik, vagy neked kellett ezeket mind kitalálni?
3: Tehát
2: volt
3: valamilyen,
2: hát aki mondjuk már hasonlóan kitalálta ezt, üzletileg felépítette, volt valamilyen best practice mondjuk így akkor, amit lehetett követni?
3: Hát megmondom őszintén, nem, én nem láttam, én a külföldi példákat nem néztem, mert ugyan a magyar piac azért nagyon más, meg a magyar vásárlóközönség, úgyhogy azt ilyet én nem tudnék mondani, hogy ezt most pont láttam valakinél, és ő is így csinálja. Lehet, hogy most már, de hát nagyon, szóval az az igazság, hogy nagyon kevés olyan, az én korosztályomból nagyon kevés olyan ember van, vagy olyan szerkesztő van, aki így ilyen területen maradt. Tehát, hogy vagy szakmát váltottak, és elmentek, vagy betagozódtak valahová, és akkor csinálják azt, amit nem tudom, amit csináltak 20 évvel ezelőtt is, mert biztonságot nyújt, mert szeretik, vagy nem tudom. És tényleg nem nagy képűségből, de nem, szóval, hogy tényleg nem nagyon tudok 2-3 olyan korombeli pályatársamat tudom csak kiemelni, akik hasonló cipőben járnak, vagy hasonló vonalon dolgoznak, hogy műsort is, tehát például a Liptai Klaudiának ugye nyilván neki is rengeteg vonalon összefonódik az üzleti élete a tartalomgyártásnak. A tartalomgyártással, hát a DTK-t nem, ez az egyértelmű.
2: Nem kell bemutatni, igen.
3: Nem kell bemutatni, hogy ő hogyan és milyen formában. Mert hát ugye rengeteg csodálatosan és fantasztikusan jól működő podcast van, amit én is hallgatok. Amit említettem neked, ugye például a Friderikusznak a podcastját, de hát ő azért nagyon, nagyon más honnan jön, meg hát ő a Friderikusz, tehát hogy azért az... Na, hát ő a Friderikusz.
2: Te a marketinget hogyan kezelted, hogyan kezdted el csinálni, vagy egyszerűen már volt egy követő bázisod a Facebookon, már hogy ismert voltál a tévéből, és akkor ez hozta be, vagy mitől lettek ezek a videók népszerűek, hogyan kerültek az emberek szeme elé?
3: az, ahonnan én jövök, tehát hogy az a televíziós közeg, meg az alkotói műhely, ahonnan mi elindultunk, az azért minket nagyon sok mindenre megtanított. Mert hogy meg kellett tanulnunk nagyon gyorsan eljuttatni az üzeneteinket, és nagyon hatásosan a nézőkhöz. Én ugye az infotainment műfajból jövök, ami 20 évvel ezelőtt még nagyon más volt, mint ami most. És ott azért nagyon nagyon sok mindenre kiképeztek bennünket, nem csak arra, hogy hogyan szervezd, hogyan találd meg, és hogyan valósítsd meg azt, amit feladatul kiadtak neked professzionális módon, hanem azt is, hogy azt hogyan juttasd el úgy a nézőközönséghez, hogy utána arról még napokig beszéljenek, vagy megmaradjon utána a fejükben. És ugye amikor én a Mokkát elkezdtem csinálni, akkor azért ott is nagyon sokszor megjelentek különböző fizetett beszélgetések, nem tudom, teák az asztalon, akkor ugye még nem Instagram még talán nem is volt, tehát hogy ott kicsiben az elkezdődött, nyilván rengeteg minden ránk ragadt, mert láttuk, hogy mit kell mondani, mit kell csinálni, ez a márka éppen hogy kapcsolódik a mi főüzeneteinkhez, stb. Aztán utána ez nagyon hamar berobbant, és ahogy én ugye elkezdtem mokkázni, jött a Facebook, jött egy magyar divattervező márka, aki felkért engem egy ilyen tervezőnek, meg modellnek, és igazából ott indult el amúgy nagyon sok minden, most ha így belegondolok, mert ott volt először meg az az áru kapcsolás, hogy én egy márkának voltam a vendégtervezője, az arca, az ő ruháikat viseltem az adásban, aminek én voltam az egyik arca, plusz volt egy felületem, ahová mindig ki kellett tennem az éppen aktuális kollekciónak a darabjait, és utána nagyon sok mindent hozott magával, és nagyon sok olyan nézőt, akik mondjuk nem a Mokkán keresztül kapcsolódtak hozzám, hanem a márka kapcsán találtak meg engem. Divatesemények, stb. Ott szintén a divatra érzékeny emberek becsatornázódtak azokra a felületekre, ahol én egyébként a szakmámról kommunikáltam, meg az életemnek a fontosabb területeiről, és ez egyszerűen így rám ragadt szerintem. Meg hát nagyon sok, nekem akkor volt egy menedzserem, aki most már szerintem menedzseréssel nem foglalkozik, a Kende Hofer Krisztina, akivel én néhány...
2: Volt is a vendég egyébként a Krisztina egyszer korábban.
3: Igen, és mi együtt dolgoztunk, nem tudom, szerintem 5 évig, és hát ott az nagyon sok minden rám ragadt. Abból, ahogyan ő tárgyalt, meg ahogyan ő látta ezt a dolgot. Úgyhogy az vitathatatlan, hogy tőle például letekintetben sokat tanultam.
2: Hol tart most a te projekted, a te kezdeményezésed, a te céged? Mekkora, hányféle műsorotok van?
3: Hát az idei év az nagyon produktív volt, mert a 40. születésnapomat ünnepeltem májusban, és a Vágó Rékával, aki egyébként egy magyar tervező, csináltunk egy special edition kiadást, ahol az én cipőim és táskáim kerültek az ő polcaira, az én üzeneteimmel együtt, és ebből lett egy műsor, aminek szintén én voltam az ötletgazdája és a producereminek az volt a címe, hogy Kirakós, ahol a cipőkön keresztül jártuk végig a női életutakat, amiből aztán lett egy nagyon nagy rendezvény is, ahol a nőket ünnepeltük az én születésnapommal együtt, aminek szintén volt egy fő szponzora és egy fő támogatója, amely márkának az üzenete nagyon szorosan kapcsolódott. Ezt nem tudom, hogy lehet, de mindegy, mondta, nem lehet márkákat mondani, csak így nehéz.
2: Vagy írt körül esetleg, nem tudom, hogyha.
3: Hát egy ember a márkának a szimbóluma, aki éppen lépéseket tesz és jár, és
2: sejtem ki, négy betűs márka, ugye?
3: Igen, női lepárlójuk van, és nagyon fontosak nekik a női üzenetek és a női egyenjogúság, szóval nagyon jól összekapcsolódtunk, és együtt tudtunk ezen a projekten dolgozni, tehát lett egy műsor, egy rendezvény, egy podcast, és egy termék is mindenhez kapcsolódóan. Aztán utána elindultam a Ne vegyél be minden című sorozatom, ami alapvetően a tudományt hivatott népszerűsíteni az önjelölt gurukkal szemben. Az Ízekre szedjük című sorozatom, ahol alapvetően a testünknek és a lelkünknek és a tápcsatornánknak a lelkünkre gyakorolt hatásairól beszélgetünk, illetve arról, hogy mennyire borzasztóan fontos, hogy milyen családi történeteket hallunk és kapunk az asztal körül gyerekkorunkban, és hogy az, hogy hogyan szocializálunk, hogy kikkel leszünk, hogy milyen ízeket érzünk, az egész életünket egyébként hosszú távon meghatározza. Illetve elindult még egy sorozatom, aminek az a címe, hogy Dokihoz megyek, itt meg a különböző szakterületeket kiváló orvosokkal beszéljük ki. Most éppen onnan jövök, egy endokrinológus, obezitológus doktornővel interjúztam.
2: És mindegyik műsornak a műsorvezetője te vagy?
3: Mindegyiknek én vagyok, igen.
2: És még milyen vagy ugye akkor ennek az egésznek, tehát akkor te vagy
3: hát a producere, a szerkesztője és a műsorvezetője. Nem én vágom meg, ennyi. De én prezentálok a cégeknek, és egyébként én szervezem le az alanyaimat, és szkriptelem ki, úgyhogy gyakorlatilag igen, ezt a részét én csinálom, ugye a technikai részére van egy csapat, egy ügynökség, aki ugye kezeli ezeket a felületeket a Spotify-on, a Patreon oldalra feltölti a vágatlanokat, stb. Stb. Ugye van egy stáb, ugye az operatőrök, a hangmérnökök, a hangtechnikusok, akikkel együtt dolgozom, de szóval ehhez nem kell még egy embert fölvenni, mert ez sima ügy.
2: Mik a tervek a következő időszakra? Újabb műsorok még beleférnének az időbe, vagy ez már teljesen kitölti az idődet?
3: Hát ez a négy műsor azért most sok, meg hát ugye emellett ugye ezek hoznak különböző megkereséseket, rendezvényeket, könyvbemutatókat. Most is éppen egy ilyen könyvbemutatónak a moderálására megyek, tehát hogy ez most így nekem így bőven elég, de nyilván megvannak a hosszú távú terveim. Nem tudom, hogy meddig... Tehát én addig fogok műsort csinálni, amíg van olyan téma meg terület, ami érdekel, és amiről azt gondolom, hogy fontos, hogy az emberek halljanak róla, és fontos, hogy kommunikáljunk róla, hogy edukáljunk. Ez a táplálkozás is egy ilyen téma, hogy én szentül hiszem, hogy így a társadalmat, még főleg a magyar társadalmat még ezen keresztül valahogy meg lehetne menteni, hogy egy kicsit jobbak legyünk egymáshoz, vagy hogy az emberi kapcsolatainkat egy kicsit helyre tegyük, és ezt nyilván önmagunkkal kell kezdeni. Úgyhogy nem tudom neked előre megmondani, hogy tudom, hogy jövőre milyen, tehát a kirakós fog folytatódni jövőre, a dokihoz megyek fog folytatódni, az ízekre szedjük fog folytatódni, de benne vagyunk egy konkrét terméknek a gyártásában is, ami szintén az én, hát most már másfél-két éves munkámnak lesz majd az eredménye, de még legalább egy 8 hónap, amíg elkészülünk vele, úgyhogy engem az üzleti része ennek a, tehát hogy bizonyos szempontból az üzleti része sokkal jobban izgat. De most hogy mondjam, hogy ez ne legyen félreértetet. Tehát imádok beszélgetni, meg interjúkat készíteni, meg kitalálni a történeteket, de nagyon izgalmas számomra az üzleti része is egyre inkább.
2: Elképzelhető, ebbe akár az is beleférhet, hogy további műsorvezetőkkel bővüljetek, vagy inkább szeretnéd ezt magad?
3: Nem, tehát gondoltam egyébként rá, hogy a felületem mi lenne, hogyha nem én csinálnék mindent, de egyébként miért? Tehát, hogy azok a szponzorok, akik jönnek hozzám, azok engem akarnak. Akinek meg vannak ilyen ambíciói, azok megcsinálják a saját felületeiken. Tehát nagyon nem látom értelmét annak, hogy csak magamnak csinálnék plusz felületet. Tehát én nem akarok egy olyan hatalmas, nem tudom, médiavállalatot építeni, mint amit a Krisztályék csináltak a VMN-nel. Úgyhogy ilyen jellegű ambícióim nincsenek, hogy én ilyen irányba terjeszkedjek. Így aztán az sem merült fel, hogy most valakit felvegyek, hogy akkor ő legyen ennek a műsornak a műsorvezetője.
2: Most egy icipici kis szünetet fogunk tartani. Tatár Csillával rögtön jövünk vissza a Média 1-ben, a szünet után.

egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele,

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Folytatjuk tovább a Média 1-et. Tatár Csilla a vendégem továbbra is, aki nagy dologba vágta a fejszéjét néhány évvel ezelőtt, hiszen a hagyományosnak mondható televíziózás lecserélte a YouTube-ra, és arról beszélgettünk, hogy ezt hogyan tette. Hogyha most választanod kéne, hogy a korábbi korszakod egyébként a televíziózás vagy a YouTube, akkor melyik mellett tennéd le a voksra? Melyikben érzed jobban magad?
2: Hát ma már nem tudnám elképzelni. Szóval, hogy nem tudtam volna elképzelni az életemet televízió nélkül, hiszen gyerekkorom óta arra készültem, hogy én néztem Acél Annát, én néztem a Napkeltét, és én tudtam, hogy én ott akarok dolgozni. Tehát ha valaki előkeresné a 18. kerületi Vörösmarty általános iskolának a dokumentumjai közül, hogy mit írt le az a kislány, tökre emlékszem, amikor leírtam a papírra, hogy én televíziós műsorvezető leszek, nem tudom, 7 évesen, akkor az ott lenne. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy mit jelent ez a szakma, hogy a szerkesztés, a riportkészítés az szoros összefüggésben van azzal, amit én a képernyőn látok. Tehát az, amiben én, nekem megadatott a lehetőség a koromnál fogva, hogy nem tudom, 2001-ben bekerültem a TV2-re, a második legnagyobb kereskedelmi, akkor második legnagyobb kereskedelmi tévéhez gyakornoknak, aztán ott végigjártam a ranglétrát, az fantasztikus volt. Számomra az volt a televíziózás őskora. Tehát, hogy ezt nem tudom szebben mondani, én annak éltem akkor meg. Hát fantasztikus műsorokban dolgozhattunk, remek csapattal, olyan nézőszámmal, amiről ma már csak álmodni lehet. Úgyhogy az egy jó kis szellemi műhely volt. A ma már, de lehet, hogy ez azért is van, mert hogy az ember érik és változik. Azok a műsorok, amik ma mennek a tévébe, azok engem nem mozgatnak meg egyáltalán. De nem is tudom, hogy tudnának-e olyat mondani, ami igazán megmozgatna. Ez, amit Rátévén csináltam, a talkshow, azt nagyon szerettem. Az egy saját gyártású műsor volt, azokkal az emberekkel, akiket én kértem fel, ott volt egy 24 fős csapatom, mindegyiket egytől egyig én szerződtettem magam mellé, és hát olyan hangulata volt mind a 4 évadnak, hát hogy öröm volt dolgozni benne. Tehát ilyet szívesen csinálok, de hát, hogy nagyon úgy őszintén nem érzem, hogy szeretnék még ott így bármit, nem a televízióban, de megvolt minden akkor, amikor én arra vágytam. Ma már nem tudom, hogy tudnának olyat mondani, amire azt mondom, hogy fú, ez nagyon izgi, ehhez annak van kedvem.
1: És ezt jól olvastam, hogy tanítottál, vagy tanítasz főiskolán, egyetemen, talán a Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskolán?
2: Nem tanítottam, annak idején, nem tanítottam. Annak idején voltam ilyen vendég előadó, akkor még most nem tudom, mi a neve. Akkor,
1: most a Metropolitan.
2: Most a Metropolitan, igen. A Metu, igen, persze, uh-huh. Hülye vagyok. Akkor még nem így hívtak, akkor azt hiszem Budapesti Kommunikációs Főiskola volt még, illetve amikor elindult az Illés Gabi, aki a
1: producere
2: Illés Gabiról beszélek.
1: Elviszlek magammal.
2: Meg minden másnak, Államutazónak, tehát Tokavonóval, az összes szuper giga produkciónak. Ő indított el a TV2 Akadémiát sok-sok évvel ezelőtt, és ott tanítottam, de hát akkor én még TV2-s voltam, tehát hogy ez 10 éve volt, tehát hogy az régen volt, de most nem tanítok sehol.
1: Oda akartam csak kiukadni ezzel a kérdéssel, hogy ha most egy frissen végzett, vagy frissen végző hallgatód azt kérdezni, hogy Csilla, és a tévézést válasszam, vagy a youtuberkedést, akkor mit mondanál neki?
2: Hát az, hogy ami érdekel, hát azt kell választani, amiben úgy érzed, hogy ki tudsz teljesedni, ami megmozgat szellemileg, amit erkölcsileg és etikailag rendben valónak érzel. Hát, hogy azt szerintem kívülről nem lehet senkinek megmondani, hogy figyelj, ez már nem pálya, ne ezt csináld, mert nem, hát van akinek ez. Nézd, nálunk nincsen tévé, sose gondoltam volna, hogy lesz 5 éve. A falon van, de csak ugye a streaming szolgáltatók futnak rajta, tehát, hogy én mikor láttam televíziós műsort utoljára, hogy így bekapcsoltam, és akkor ez... Nem. Tehát onnan tudom, hogy mi megy a tévében, hogy van egy TikTok csatornám, van egy Instagram oldalam és egy Facebook oldalam, és meg a követek ugye jó pár podcastot, ahol különböző véleményvezérek elmondják erről arról a véleményüket, és akkor vannak ilyen kivágások a műsorokból, és ennyi. Tehát, hogy de biztos megvan az a korosztály, akik egyébként valószínűleg a szüleimnek a korosztálya inkább, akik még mindig nézik, hogy mikor mi megy a tévében, és akkor nekik az a az a minden. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy egy 20 évesnek ma már az pálya, egyre kevésbé azt hiszem, hogy nem, vagy hát én ezt látom.
1: Mondjuk úgy, hogy a YouTube az úgy a tévé, tehát hogy ami korábban volt mondjuk a tévé, ami akkor ha nagyon fölkapott volt, és az volt a nagyon igen. nagy sztárságot szerepelni, az most inkább a hát YouTube igen. lett.
2: És teljesen más skilleket is kíván, tehát hogy ahhoz, hogy jó YouTuber legyél, nem feltétlenül kell ugyanazoknak a készségeknek vagy a birtokában lenni, mint aminek akkor kellett, amikor mi mondjuk televíziós szerkesztők voltunk.
1: Uh-huh. És anyagilag ez, hogyha nem akarok nyilván nagyon vájkálni, de, de nyilván a korábbi időszakkal te össze tudod hasonlítani, hogy mondjuk youtuberként vagy producerként hány százalékkal jobb neked a anyagilag ez az egész?
2: Hát nézd, azért én nagyon jól kerestem mindig, én nem akarok zsákba macskát árulni, tehát hogy nekem a kereskedelmi tévénél is jó fizetésem volt, a köztévénél is, és mindig volt mellette plusz. Tehát, hogy vagy műsort vezettem, vagy nagymárkának voltam az arca, úgyhogy hál' Istennek e tekintetben nincs okom panaszra. Most az a nehézség, Isten igazából, hogy bár a történet végén mindig jó, lekopogom, de hogy közben azért nagyon meg kell küzdeni azért, hogy jó legyen. Tehát irgalmatlan meló az, hogy az általad kitűzött éves célt az hozd, mert hogy ezt nem utalják, hanem azért minden egyes fillérért neked kell megküzdeni, és neked kell meggyőzni a partnereket, hogy a budgetnek az x%-át azt nálad költsék el. És ez azért okoz álmatlan éjszakákat nekem, úgy, hogy még egyszer mondom, azért mögöttem van egy fantasztikus pasi, aki csékel. És ez azért okoz álmatlan éjszakákat nekem, úgy, hogy még egyszer mondom, azért mögöttem van egy fantasztikus pasi, aki valószínűleg így

0: Viszont cserébe minden reggel én viszem a gyerekeimet az iskolába, óvodába, én megyek értük, mondjuk ezt most már egy kicsit szeretnénk ezen változtatni, tehát hogy mi nagyjából tényleg minden nap 3 óra én ott vagyok értük, úgyhogy valamit valamiért.
1: A műsornak az első részében mondtál számokat, hogy mennyien nézik, mennyien követik a te csatornáidat. Ezekben a nagy mutatókban szerinted hány százalékban van ott az, hogy te korábban ki volt? Tehát magyarán, ha nem lettél volna tévés, akkor mennyire lenne máshol?
0: Figyelj, szerintem elvehetetlen az én személyiségem, hogy 20 éve látnak, és egyszerűen nyilván, tehát azért 20 évnek van nyoma, de nagyon érdekes az, hogy tehát ugye vannak a hosszabb videók, amik ugye 50-60 percesek, főleg az ilyen edukatív orvosi témában mondjuk megnézik 10 000-en, ami nem egy nagy szám. Viszont ezeknek a rövid változatait a különböző platformokon, TikTokon, ahol nyilván ott vannak a 10-20 évesek, leginkább 30-es korosztály, Facebookon, ahol idősebb, de azért ott is én nézem ugye a statisztikákat, nem mindig küldeni kell, tehát hogy inkább ilyen 59-ig bezárólag nagyvárosi nők, Instagram szintén más, ott ilyen 400 000-es megtekintés számokat hoznak mondjuk az 5 perces vagy a 10 perces verzió. Egyébként ez is egy nagyon érdekes dinamika, meg egy nagyon érdekes látlelete az emberiségnek, meg a fogyasztási szokásoknak, hogy mennyire tudod ez a nagyon gyors, nagyon gyorsan kérem az információt, és kérem az újat. Tehát a 60 percet azt lehet, hogy a kocsiba benyomod, és végighallgatod, meg azok tényleg, tehát arra azért nagyon büszke vagyok, hogy ilyen témában meg tudok fogni 10 000 embert, és mindig akkor magam elé képzelem az arénát, hogy milyen, amikor teltházon a 12 000 emberrel, és azért ez egy masszív tömeg, aki ezeket a nagyon fontos interjúkat végighallgatja, de közben ott van mellette, nem tudom, 460 000, aki meg a nőgyógyásszal készült videóból az 5 percet megnézte. Szóval már nem emlékszem, hogy ezt miért mondtam, hogy mit kérdeztél.
1: Az, hogy a te tévés múltad nélkül, ja, vajon itt tartaná ez az egész? Azt, hogy ismernek, az, hogy nem a
0: tudnék,
1: nevet.
0: Szerintem nem tudnék ilyen tartalmakat készíteni én, hogyha nem lennék televíziós. Az, hogy a nevemnek milyen húzó ereje van, biztos, hogy van, meg nyilván a személyes márkámnak az építése az 20 éve zajlik, úgyhogy ez is kivehetetlen ebből a történetből. Meg hát a hitelességi faktor az mindenképpen nagyon fontos minden tekintetben. Uh-huh. Az üzleti oldalon is, meg a nézői oldalról is.
1: Amikor mondjuk YouTube-ra vágsz videókat, uh-huh, az egy teljesen más típusú attitűdöt igényel, ilyenkor egy ilyen kapcsolat át tudsz a fejedben billenteni, hogy hogyan kezeled ezt?
0: A YouTube-ra nem én vágom már a videóimat, tehát azt egy külön csapat csinálja, de ugye nagyon sok short videót vágok a TikTokra vagy az Instagramra. Én nem csinálok semmit más, tehát hogy én tudtam vágni 10 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt is, mert volt, hogy magunknak kellett megvágni az anyagainkat, ha éppen nem volt szabad vágókapacitás, és akkor nagyon gyorsan össze kellett rakni, rátenni a zenét, a jó ritmusban megtalálni, és aztán tálalni a nézőknek, de nincs bennem egy olyan verzió, hogy ez most legyen YouTube-os, ez legyen, nem tudom, erre a platformra, arra a platformra, tehát hogy én egyfajta vagyok, vagy hát ilyen értelemben vagyok, ami vagyok, és tudom nyújtani, amit látnak, és nem ahhoz idomulok, hogy milyen platformra készítem azokat a tartalmakat.
1: Mik voltak a legnépszerűbb tartalmaid mondjuk az idei évben?
0: Hát ugye ez az idei évben, tehát amit idén tettem ki, vagy ami ott a csatornámon van, és...
1: Hát mind a kettőt akkor megnézhetjük, hogy melyik volt a legnépszerűbb.
0: Hát ugye amikor elindult a csatorna, ott ugye volt egy... Amikor az első műsoraimmel indultak, akkor ez egy másik, nem a saját csatornámra készült, hanem egy másik YouTube csatornára, ahonnan le kellett törölni, és újra fel kellett töltenem, tehát egy ilyen 400 000-et akkor elbuktam nézőszámot, de az újra visszament 400 000-re, tehát mondjuk a legelső videóimat ugye nagyjából úgy összességében ilyen 1 millióan az első évadnak, mondjuk a 7 évvel ezelőtt azt látták így epizódonként.
1: De miért azért... kellett letörölni?
0: Azért, mert akkor még a TMC-nek voltam, a Krisztának voltam az ügynökségénél, és a TMC-nek a YouTube csatornájára töltöttük föl. És amikor én eljöttem tőlük, és megcsináltam a saját YouTube csatornámat, akkor én oda föltöltöttem, és onnan letöröltük, hiszen az ugye az én tartalmaim voltak, hogy ne legyenek. És hát akkor volt ez a kompromisszum, hogy hát akkor onnan eltűnik, de hát ugye a saját tartalmaimat egy hajóba akartam berakni. Úgyhogy ennek ez volt a története. Idén... ezt most nem néztem meg, de szerintem a kirakósból

0: mondjuk a, szerintem az elsőt a Borbély Alexandra, vagy ki volt az első vendég, hát a Borbély Alexandra volt talán, nem is tudom, azt lehet, hogy 80 ezeren nézték meg, de az idei év nagy slágere a short videók, amik ilyen 300-400 ezeres megtekintéssel futnak, úgyhogy nem néztem most rá, hogy mik a... Sokkal nehezebb azért ma már nagy számokat hozni, hogyha nem valamilyen csatornának a kötelékében teszed ezt, de mondjuk a podcastjaimat, ami ugye a podcastokra is, tehát hogy a Spotify-ra is kikerülnek, ott általában mindig benne vagyunk a top 50-ben, anélkül, hogy mögöttünk lenne egy nagy
1: egy konglomerátum.
0: Platform, ami tudom én, naponta egy hírportál, amit olvasnak naponta, nem tudom, 200 ezeren, és nyilván ott kikerül egy podcast, azt értem, szerintem sokkal könnyebben megtalálják, de még így is benne vagyunk a több 50-ben, úgyhogy azért ez nagy szó.
1: Mennyi idődet veszi el mindez egy héten? Tehát magyarán mennyi időd maradt akkor a gyerekre, az életre, ami nem a munka, mennyit kell készülni?
0: Ugye ebben az az érdekes az én szakmámban, hogy ez nem egy ilyen leülökés. Nyilván amikor szkriptelek és végighallgatom az interjúkat, és akkor megnézem, hogy mi az, ami maradjon, mi az, ami nem, az akkor a füles a fejemen van, és akkor otthon azt megcsinálom, akkor nem foglalkozom mással. De ugye minden mást azt így egyszerűen így ki... sakkozom így a napból. Tehát amikor interjú alanyokat szervezek, akkor mit tudom, megyek A-ból B-be, aztán a kocsiból szépen leszervezem. Amikor készülök mondjuk egy beszélgetésre, akkor ha otthon vagyok, akkor kiviszem a kutyát, közben hallgatom, kiszedem a szállítógépet, közben megy a, mondjuk az interjú, amit azzal az interjú alanyjal hallgatok, akivel majd én is fogok beszélgetni. Este lefektettem a gyerekeket, ülök a sötét szobában, és olvasom a cikkeket a következő napi interjúmra. Elviszem a gyerekeket, futok, hazamegyek, megcsinom a prezentációt, online van a prezentáció, fölmegyek a dolgozószobába, prezentálok, lemegyek, meg csinálom az ebédemet, tehát hogy ez egy ilyen teljesen másfajta attitűdöt kíván, mint a... Pont most hallgattam egyébként a generációkutatóval egy interjút a Friderikusznál, és olyan érdekes dolgok, és olyan jó dolgokat mondott, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy tényleg azon, és ezt az én szüleim se értik meg, hogy az, ahogy mi dolgozunk, meg ahhoz, ahogy ők dolgoztak, annak nem jobb vagy rosszabb, de semmi köze egymáshoz. Tehát amikor mondom az apámnak mondjuk a hétem, hogy figyelj most, vagy lehet, hogy kéne egy kis segítség, mert most zúzós hetem van, mert van 4 felvételem is a héten, tehát amit te tudod mi, tehát ez a 4 felvétel, az 4 interjúra felkészülni, igen, leszervezni, kiszkriptelni, elküldeni a vágónak, nem tudom, tehát hogy azért az a van benó, meg van egy könyvbemutató, meg arra fel kell készülni, meg nem tudom, hogy mi, de ez 4 darab. Hogy abban miért ez egy 4 óra. Aha. Tehát, hogy mondom, hogy Jézusom. Hát mondom, oké. Tehát, hogy ha azt mondtam volna, hogy figyelj, nem tudom, de nem tudom, mit kéne mondani. Tehát, hogy az a generáció, ez egyszerűen ezt nem tudja érteni. Tehát, hogy én azt mondom, figyelj, hétre be kell mennem a munkahelyemre, és ott fogok ülni reggel, vagy este 6-ig, akkor úristen, mennyit dolgozol. Pedig valószínűleg az idő alatt, tehát, hogy van, aki sokkal kevesebbet dolgozik, mint én, miközben kipakolom a gépet, meg este lefektetem a gyereket, meg nem tudom, ezeket megcsinálni. Tehát, hogy azért ez már nagyon más rendszerben való gondolkodást igényel, mint ahogy mondjuk a szüleim generáció is gondolkodik a munkáról. Tehát azt hiszem, hogy lerakom a hajamat, amikor mondja, hogy ne csak egy 4 telefon, mondom, na ezt nem hiszem el. Hogy hát akkor nem is tudom, mivel töltöm el a hetemet.
1: Én is ezt tapasztalom egyébként, generációs szakadék ez, azt gondolom, mert azt se tudják elképzelni, hogy az ember ott ül a gép előtt, vagy akár külföldre, vagy bárhonnan, a kocsiból tudja csinálni, és mit csináltál ma, és akkor ültem a gép persze, előtt, és dolgoztam, írtam az anyagokat, megtettük fel mondjuk a portálra.
0: Hát igen, mert ők azt látják, hogy elviszem a gyereket, és utána még futok egy fél órát a futópályán, hazamegyek, mi látszik ebből nyilván, becsukom az ajtót, ott nem tudják, hogy mi történik, aztán megyek a gyerekekért, ha megkérnek valakit, vagy a babysitterünk meg a gyerekekért, akkor meg jön a nagy kérdés, hogy de hát és ő mit csinálta? Hát otthon voltál egész nap, nem? Hát mondom, igen, otthon voltam egész nap.
1: Hova lehet még ebben növekedni, hiszen azért mégiscsak nagyon épül rád ez az egész projekt, ugye mondtad, hogy más igen, műsorvezető igen, igen, bevonása azért az egy nehezebb kérdés lehet, vagy akkor azt mondod, hogy inkább ezen a ponton megállítod a dolgot, a növekedést?
0: Én ebben nem akarok növekedni, tehát hogy nekem nincsenek e tekintetben már ilyen nagy ívű gondolataim, hogy akkor fú, ezt most ilyen nem tudom. Szeretném egy-két műsoromat rendezvény keretei között színházban, vagy különböző ilyen tematikus napokra rákapcsolódóan elvinni, tehát hogy én azt nagyon szeretem, amikor emberek, közönség előtt tudok beszélgetni, de már egy jó ideje nagyon más vonalon is gondolkodom, ami nem, nyilván nem tudom kikerülni, hogy belőlem fakadjon és némiképpen rám épüljön, de hogy egy olyan kézzelfogható dolog legyen, ami egy konkrét, nem tudom, egy termék, amihez nagyon sok minden kapcsolódik, amit én eddig csináltam. Én ugye egyébként ilyen márkaépítést, kommunikációs stratégiákat szoktam építeni és csinálni ügyfeleimnek, és most már ezt a saját majd közeljövőben kijövő márkámnak szeretném majd áldozni ezt a munkát.
1: Mennyire van olyan, hogy egy-egy alműsort, vagy ilyen alcsatornát esetleg elkezdesz megunni, és akkor azt mondod, hogy na, akkor ezt most cseréljük ki.
0: Mire gondolsz pontosan?
1: Hát, nem tudom, mondjuk a cipő, vagy nem tudom, meddig fogod majd vinni. Tehát, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy hány évad készül, vagy...
0: Ja, hogy a kirakós például, amikor a cipőkön keresztül mutattuk be a női sorsok. Ugye, abban még van egy évad szerintem, de ugye azt is látni kell, hogy ez az embermennyiség, akiből itthon lehet meríteni, és akik a nézőket leültetik a képernyő vagy a telefon elé, azoknak a száma igen szűk. És én nem akarom ugyanazokat a köröket futni. Nem tudok és nem is szeretnék olyan emberekkel beszélgetni, akiknek nincs ügyük, nincs üzenetük, csak úgy, nem tudom, csak úgy ismertek, tehát arra így mindig nagyon figyeltem, hogy olyan emberekkel beszéljek, akik tényleg érdekelnek, tehát hogy ne csak az legyen, hogy jó, hívjuk meg, mert sokan megnézik, tehát én ilyet sose csinálok. Lehet, hogy sokan megnéznék, de én nekem muszáj, hogy kíváncsi legyek ahhoz, hogy jól tudjak kérdezni. De nem, tehát, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy szegény Berki Krisztián egy ilyen tökéletes példája ennek, hogy én annak idején interjúztam vele, és nagyon izgalmas interjú alany volt. Az még nagyon, nagyon az eleje, a berkiségének az elején volt, és nyilván nagyon sokan meg is nézték. Akkor, tehát, hogy nem feltétlen kell a magas kultúra egyik nagykövetének lennie. Ezt csak arra mondtam, hogy itt nem arról van szó, hogy csak olyanokkal akarok beszélgetni, akik minimum 3 könyvet kiadtak, és nem tudom, olyan életpályájuk van, hogy hű, hanem olyan emberekkel, akiket én érdekesnek és izgalmasnak tartok.
1: Mondjuk így, hogy a hétköznapi emberek, talán akik nem felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, ők is akár beférhetnek ebbe?
0: Hát figyelj, én pont az a típusú műsorkészítő vagyok, aki rendesen ad teret a civileknek, tehát hogy nekem volt egy olyan műsorom, aminek az volt a címe, hogy Feedbe ment, ahol kifejezetten olyan embereket hívtam meg, akik a nagy közönség számára nem ismertek feltétlenül, de van egy olyan ügyük, vagy olyan üzenetük, amik szerintem említésre méltóak és nagyon fontosak. Az Instagramon, a Facebookon kommunikálnak, vagy YouTube csatornájuk van, és példaértékűnek tartom azt, amit ők csinálnak is egyébként. Ebben a 8 részes sorozatban benne volt a Lusta lány néven ismert Babsi, aki ugye a Lilónak a húga, aki fantasztikusan jól ír mindenféle tartalmakról. Benne volt akkor annak, tehát még a Tibi atya? Mondnak a Hodász András, aki ugye a vendégem volt, aki a Papi Frankó csatornát akkor kezdte, vagy akkor csinálta, a Vertánsára, most ezek nem ismert nevek, akik ugye az asszertív kommunikációt próbálta így minél szélesebb körben ismertetni, és elhívtam Pampét Gabót is, mert hogy annyira szerettem a Greenpeace-es akcióit, meg amilyen üzeneteket az a srác megfogalmaz, hogy mondtam, hogy ennek itt a helye, mert ő egy olyan gondolatinfluencer, bárki is bármit mondjon róla, ami arra predesztinálja őt, hogy ő ebben a műsorban benne legyen. És jó sokan meg is nézték.
1: Az időnk az kezd lassan elfogyni, viszont még egy búcsú kérdés, hogy ha már növekedésről beszéltünk, hogy hány követő az, amire számít, azt mondjuk egy év múlva, hogyha újra fölhívunk, hol tartasz majd?
0: Szerintem ez olyan nagyon sokat nem fog változni. Tehát, hogy én nem hinném, hogy ez egy, nem tudom, a duplájára nő, vagy nem tudom elképzelni. Viszont azok, akik ott vannak, nem tudom, ez a 103 ezer ember, ami egyébként követő számban 103 ezer, de akiket elérek napi szinten, az mondjuk 600. Tehát ha megnézem az eléréseit az oldalamnak, azok szerintem viszont nem mozsolódnak le, hanem ott maradnak, és azok olyan emberek, akik valóban érdeklődnek az iránt, amit én mondok, meg amit mi csinálunk. Szerintem ez a fontos.
1: Sok sikert kívánok, nagyon szépen köszönöm, bejöttél.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Tatár Csillát hallották, YouTuber, műsorvezető, ugye beszéltük, hogy producer, és még tulajdonképpen sok minden más is. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél.
0: Köszönöm is a meghívást.
1: Ez volt a Média 1, visszahallgatható az adása a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dániát hallották, viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Hunren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség, Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolás. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett EJLCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az EJLCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar EJLCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az EJLCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

ismertebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát. Balaton Rádió.

0: és a gyönyörű álom.
1: Keresőkutyák kutatják a Balaton felvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: nemzedék!
1: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kisbalatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kisbalaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kisbalatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogadásán begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakó helyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kisbalaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ.